0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Dua Lipa az imént, és a Break My Heart. Emlékszük rá, hogy Dua Lipa is nyert Rádió 1 top 500-at? Nem is olyan nagyon rég, ugye legutóbb Lady Gaga volt a győztes, David Guetta előtte, Eva Max, talán előtte volt Dua Lipa hétvégén, most így hirtelen, ha visszagondolok. Elkezdődött ismét a top 500 szavazás, top500@radio1.hu az e-mail címünk, vagy a hívható SMS és Viber számunk a 0620 311 111.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi Greatest Hits koncert 50 ezer néző előtt egy róla elnevezett arénában. Micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és hát nem csak ilyen csodálatos hírekről számolhatunk be, hogy anyuka lett Lady Gaga, hanem keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly. A négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus tayloré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, ugye Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak, és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy még emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

Rádió egyen csak igazi mai sláger megy. A világ jelenleg első számú DJ-je David Guetta után jöjjön a második helyezett, Martin Garrix. Volt, hogy ő volt az első Guetta, a második jó sokszor helyet cseréltek már. Jelenleg egyébként zajlik a DJ szavazás. Ez az Ed Sheerannel közös repeat it. Stay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, ebben az órában pedig több olyan előadó is érkezik majd, akik nyertek már Rádió 1 top 500-as listát, például Dua Lipa, a mikrofonnál most már Kismárti, üdv mindenkinek, és hát azért jutott eszebe a top 500 lista, mert elkezdődött ismét a szavazás, lehet SMS-ben vagy e-mailben leadni a voksokat, októberben pedig összeáll végre Magyarország legmenőbb slágerlistája, a Rádió 1 top 500, most Spice Girls, Sam Feld, Sleep Tonight.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Z-generációs sztár, az egykori tartalomgyártó Alex Warren, most már Grammy-díjas popsztár, akiért olyan szupersztárok rajonganak, mint Louis Capaldi vagy Jennifer Aniston színésznő. Ez az aktuális kedvenc tőle, a Fever Dream.

0: mondjuk a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió, ez csak igazi mai sláger, mert aztán jönnek Balázsék is hamarosan, 3-4-6 előtt egy kicsivel Beston, majd élőben a stúdióból is. Náluk is folytatódik a konténerjáték, elképesztő sok dolog van már a Rádió egy konténerben. Új Cupra Ravel elektromos személyautó, egyhetes családi pihenés 4 fő részére Balaton melletti Kolping Family Resortban, a részletek a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szavkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén nyáron, adta hírül a szakképzési centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Jellemzően napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap hosszabb, rövidebb napos és felhős időszakok válthatják egymást. Eső nem várható. A korai órákban 3-7 fokig hűlhet a levegő, napközben 19-21 fok lesz. Vasárnap is változékony, ugyanakkor száraz időben lehet részünk. Reggelre 3-7 fokig hűlhet a levegő, később 20-22 fok várható.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtbúrjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontvelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma? A Rádió 1 Top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen vagy a 0623-111-111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyertem, a Rádió 1 Top 500-at, 4 Grammy jelölést is kapott, és elnyerte a legjobb dance pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka, Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. Alapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. Alap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenét vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Barnabás ír, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Így a Barnabás. Ez a karácsonyi fotózás.
2: Ez megy. Istenem. Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, lefoz... Igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Okay. Tehát, hogy azt mondja, oké, okay, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben, ugye 24-én, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér póló szigorúan,
1: bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág, egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa, nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valami.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosolom, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást a kiskölyök.
1: A kiskölyök, ott áll egy ilyen kis matróz blúzból, meg nem tudom mi. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később, ennél az Edinánál, meg annál a Tibikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, nem, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a falat. Rendben, értjük, van, akinek nem jutani, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony, hogy kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni.
3: Hogy kinek készült tulajdonképpen. Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: És odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
1: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyél rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dő hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyújtsd a nagy lábúj körmöd, Lajos, nincs levágva a nagy lábúj körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
3: van? Hogy boldogabbak vagyunk.
1: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez a verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy élsz, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már az
3: tehát
2: odaúton,
3: már van összhang.
1: Igen.
2: Már az odaúton összevesztek.
3: Ölik egymást,
2: akkor ott arra a fotózás az egy órára béke nyugalom. És utána, ahogy kijött a kapom, mondja, ez mi az Istennek kellett ez
1: így
2: az
1: van.
2: Egész?
1: A csaj ki van borulva a sminker, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idil mennyit hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázó veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az orráról, betoltátok egy fal alá, kisminkeltétek, mint Rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy kurva ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esve, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfében van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat, miért csinálod? Eljön
1: miért kell ezt arra a képre? Az a gyereked az elsős.
2: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
1: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: És át egy ilyen leszegett fejű koplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyája
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táska hátra, és nagyon szorongott, hogy ki mellettül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsort, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok.
3: Csináljátok. A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból
1: szerveznek.
3: Lesz majd vajon egy olyan fordulópont, egy önironikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit. Nem.
1: Szerintem egy csomószor már megy őszintén be az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követő táborom, az első árulja, sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsízéltem.
3: A vérképem szar,
1: és az idegösszeomlás szélén vagyok, és látta, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszinte dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a chai lattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jógatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok. Hagyjad már! Persze! Nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Utána elvégzem a joga gyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem.
3: De
1: vagy akarjuk ez változik.
3: Ezt egyébként látni?
1: Mit?
3: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarévük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját, a Balin a medencepart.
2: Hát de hamis dolog után nézz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
3: oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
2: na,
3: hogy milyen lenne.
2: Na, de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból. Én ezt nem akarom tudni, mert nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ezt jó megnézed, és jó, azt gondolod, hogy szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad, igen.
2: Szar neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafutogásra.
2: Tarts magad.
3: Ez a nő kerültetik?
1: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés valójában.
2: Megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
1: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni. Meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Persze, igen.
3: És azon, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook pár.
1: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Igen. Fogadhatunk valamivel, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család valaki. Nélkül, gyerek nélkül, igen. De el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: pózol. Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a buduár fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Buduár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Buduár fotózás, hogy minden este lefotózom a buduárt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
1: lekéltanak. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a buduárt.
3: Hát, hogy van.
2: Ez az a buduár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejemharisnyában?
3: Igen, sejemharisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
1: De várj, ez mi, ez mit kicsinálja?
2: Amikor elmész,
1: már mutassatok én oldalt.
2: Elmész szép. A Júli, mutasd már meg a fotódat a buduár.
3: De
2: nem vigyeskedj,
3: de beírod bár, persze.
2: A buduár fotózás az az, amikor egyedül mész, lehet.
3: Amikor
2: egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Júli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott van.
1: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
2: de dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
1: És szöntösen leharja utána a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még. És akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre, rökamiéra, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejreműs fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, akik így nem ennyi buduár fotózásra. Mi van?
3: Ott a legszívén.
1: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát ő keresi a poszt.
1: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú Pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
1: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
1: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
3: Aha.
2: Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
1: Az biztos. Hát az akkor, akkor az mindenkinek készült.
2: Jó,
1: igen.
2: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
1: Kisbaba fotózás.
3: Na most az viszont...
1: Én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökbe.
1: Én nem tudom,
3: én
1: ezen ellágyulok mindig. Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
1: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. Na és általában nem a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
1: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
2: Neki lelke van, látod.
1: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjén.
1: Én
3: hát
1: szerintem ez nagyon...
3: Szerint,
1: nem is a természet. Szerint, én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságok is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
3: Nézd meg azt, egy kompressziós pólyával körbe tekert.
1: Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
2: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
1: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és meg csinálják 30 évesen.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen be...
1: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kis minkelven, nagyon mély dekoltással. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Comharisnyában?
1: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon.
2: Hófehér pólóba.
1: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Ing, fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
1: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező igen. Kötött garbó, igen. Igen, igen, igen.
3: Csillagszóró?
1: Ne, hát egyébként csillagszóró akár is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És
1: csináljuk egy
3: ilyet. Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
1: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
1: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
1: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: megcsináljuk. És teljesszájára leszem a bejglit.
1: Igen, tolsz magad meg egy rúdmákos bejglit. Én leszek csak kényszer zubbonyba, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszer zubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk. Jó. Nyissuk meg mi
2: az
1: a karácsonyi fotózat.
2: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
1: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak. Tehát az, nem, ott, az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook. Úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
1: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye? Mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz?
2: Hát miért kőbánya külső? Kőbánya külső is lehet. Az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad meg, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte. Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Juli nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg
1: igen.
3: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbetett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
2: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam
2: előtt. Jó, és így álltok. Eszter befekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
3: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmezben.
1: Igen, a Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I guess you moved on really easily.
1: Csalgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Csalgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napi rendi pontot tárgyalt csütörtökön Csalgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Eötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Csalgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Csalgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum 2 Csalgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén-nyáron, adta hírül a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Jellemzően napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap hosszabb, rövidebb napos és felhős időszakok válthatják egymást. Eső nem várható. A korai órákban 3-7 fokig hűlhet a levegő, napközben 19-21 fok lesz. Vasárnap is változékony, ugyanakkor száraz időben lehet részünk. Reggelre 3-7 fokig hűlhet a levegő, később 20-22 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
1: És most
3: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió

0: Balázsék! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, kettecskén fogyunk, gyerekek.
3: Na jó
2: vagyunk,
3: reggel.
2: Hello, Júli, jó reggel. Ketten vagyunk, de elkecsegünk itt pénteken majd itt. Szépen lassan, gyerekek, ez van, Feri elutazott, Eszter nincs, úgyhogy fogyunk, olyanok vagyunk, mint a fogyóhold, ami éppen dagad, de
3: nem
2: éppen dagad, ja.
3: Úgyhogy... Éppen néztem reggel Feri sztoriát, valahova Firenzébe tartott 270-nel valami vonattal.
2: 270-nel ment?
3: Igen, és így meg sem mozdult alatta az autó teljesen.
2: Igaza van, vissza. Tök jó, öreg varázsló elutazott, hát ez van, hát egy
3: jókat
2: pénteket ki lehet venni,
3: iszik.
2: Persze.
3: 50. évfordulót, valami barátnak a születésnek.
2: Barát lett 50 éves. Én jövőre vagyok 50, csak szólok, no. Nagyon sokat fogok hiányozni.
3: Nagyon sok ajándékot várunk.
2: Igen, nagyon sokat fogok. Nagyon sokat fogok hiányozni, mert jövőre vagyok 50. Szóval elutazott, igen, Eszter írt, hogy ő jött volna reggel, de aztán nem
3: de
2: tudott
3: aztán
2: aludni,
3: sem.
2: Aztán nem jöntem, hogy figyelj, nem kell. Lehozzuk ezt ketten, úgyhogy ilyen nyugerba itt elketyegünk ketten. Csajos nap írja Barna, és rohadjál meg ott, ahol van, de egyébként így is van, igazad van, csajos nap. Ja, egyébként mondhatni, tehát ez csajos péntek.
3: Tele van.
2: El leszünk mi itt, lányok.
3: Tele van a mosogatógép rövides poharakkal.
2: Nem, Júli, nem, én tegnap is vétkeztem, úgyhogy megszegtem a száraz szeptember.
3: Mi történt?
2: Elmentem egy vacsorára, ahol az volt, hogy nem, és senki, és nem úgy. És
3: aztán
2: nem.
3: Lefogtak.
2: Aztán az lett, hogy igen. Úgyhogy,
3: hány percig kellett téged?
2: Szerintem 8 percig tudtam ellenállni, úgyhogy nem nagyon iszom most rövidet. Meg egyébként is nem is lehet, meg tudod,
3: persze,
2: kocsi.
3: Persze. Hogyne,
2: tegnap nem kocsival mentem.
3: De ilyenkor mindig sofőrszolgáltam
2: is. Nem. Úgy mentem. Nem, úgy mentem, hogy elmegyek taxival, gyerekek, de nem, és biztos, és ez csak egy vacsi. Na, de jó, hát ebből az lett, hogy oké, jó.
3: Aludtál bármit?
2: Keveset. De ez megolajozza a puni pénteket, ahogy Szala írja. Úgyhogy aki velünk tartott a szára szeptemberben, az tegnap tartott egy csalónapot, bár nem szortunk előre. Mm-hmm. Csalónap, mert én is belefolytam így egy ilyen kis történetben, de nem érdekes.
3: Péntek este van, hozzátok be a lemaradást.
2: Így van. Egy kicsit lehet csalni, én nem csalok egész hétvégén. Ez egészen biztos.
3: Én tegnap este nem voltam rest, kimentem a garázsba, feltúrtam a nyári ruhákat, mert tudom, hogy ott tartom. A válogatott mezet el akartam neked hozni, hogy fel tudj öltözni.
2: Válogatott mezt?
3: Igen.
2: Már kinek a válogatott mezét?
3: Magyar válogatott. Igen.
2: Oh.
3: Elfelejtetted?
2: Nem felejtettem, mert csak esik az eső, és most nem tudom, hogy mit csinálja.
3: Hol esik az eső?
2: Hát, tegnap egész nap szakadt, meg hűvös is volt.
3: Egy pici két szemelkét.
2: Megkapcsolom a tévét, jó lesz az ott.
3: Nem mondod, hogy akkor nem.
2: Jó lesz az, lebeszéltem magam. De kinek ki van, kinek a neve van oda?
3: Csúcsák.
2: Atya Isten. Tesó neve ott van.
3: Tesó.
2: Na fiam, intézz nekem is egy diplomata útlevelet. Gyugyi tesó, akkor fölveszem a mezét. Igen, ma Ukrajnában játszik a magyar válogatott, gyerekek. Már kaptam tegnap az infokat, hogy nincsen Sallai, meg mit tudom én, ki nincs még, valaki nincs még.
3: Szoboszlai ott lesz.
2: A Szoboszlai az lesz, várják, küldte nekem, kiküldte, mindegy is, hogy kiküldte, annyi SMS-en van itt innen. Ja, Csuti írt rám, igen, azt mondja, hogy a Varga meg a Sallai nincsen. Hát így visszaértem, hogy figyelj, haver, nekem
3: így
2: ebből...
3: Akkor nem is megyek.
2: Hát én így ki sem megyek, ha nincs akkor a Sallai. A Sallai csak tudom, hogy ki, a Vargára fingom nincs. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy igen, ma játszanak, úgyhogy megnézzük. Ez Nemzetek Ligája, vagy kupája, vagy mi a tököm ez? Nem tudom, mi ez. De fogadtunk, és mindenki mondott eredményt, igen. Vali, majd te beállsz focizni. Ja, az egyébként az jó lesz. Ha felszólnak a lelátóra, akkor lerohanok, vagy a tévébe bemászom, és akkor kimászom. Nemzetek Ligája, mondom én, hát felkészült vagyok. 20:45 Nemzetek Ligája. Jelentsen ez bármit is a Nemzetek Ligája. Elmondom neked, semmit nem jelent, semmiről nem szól.
3: Menj ki, vidd ki a srácokat is.
2: Ennyi?

0: persze, beülök oda a Csányi mellé.
1: Összepacsiztok.
0: Igen, na gyorsan egy-két SMS, tiszta blikrúzsa hangulat, igen, abszolút. Miért érzem azt, hogy ez már egy elmebeteg műsor lesz, írja Attika? Nem, lehet, csak ilyen kis visszafogottan itt el vagyunk így kettecskén. Salai nem éremes pár reklámot forgat, azt jobban fizet, írja valaki. Cesók az esőt is elintézi. Jó, de jó. Igen. Hol van viszont, hol van, na várjál, hol van a nyári szünetes SMS-ünk? Haló. 80-as. Ott van! Hát ő most csak pénteken küldi, és elküldte. Jó reggelt, már csak 266 nap, 17 óra, 43 perc, és nyári szünet, gyerekek. Van, én ezt heti egyszer szeretem. Én ezt heti egyszer szeretem, nekem ez nem sok. És kell, igen.
1: Pénteken hiányozna.
0: Jó reggelt, nem tudom, nektek feltűnt-e, de Balázson kívül mindenki nyaral. Még Zsül is volt idén Maldivon. Balázs, hogy van ez, írja Barnabás? Egyébként tényleg, te most jöttél haza Bariról. A Feri most van Olaszországban, te elmentél valahova.
1: Jó, de egy-egy
0: talán Annával tartjuk itt a frontot.
1: Hosszú Laci, hétvégét ki tudsz ütni, te is.
0: Laci megjárta a nem tudom hol volt, most jött haza valahonnan. Tényleg, hárman vagyunk.
2: Jó reggelt.
0: Viki, te meg én tartjuk itt a frontot. Eszter ugye eleve kimenős egy-két napból.
2: Így van.
0: Elutazik novemberbe, kikérem magamnak.
1: Na hát azt
0: a Fersó már szólt, hogy nincsen. Nem tudom hol, mikor. Mi van itten?
2: Balázs.
1: Ez nem munkafegyelem.
0: Jó,
1: ez
0: én van. Is elmegyek egy pár napot forgatni.
2: Így
0: de
2: van,
0: az
2: de
0: nem nyaralás.
2: Dolgozol.
0: Az nem
2: így
0: nyaralás.
2: Van, az
0: bocsánat.
2: Meló. Hát az azért nyaralás. Bocsánat. Nem voltunk sehol, Balázs, tehát hogy lássuk be.
0: Túl jó vagyok.
2: Ez van.
0: Túl jó vagyok, ez van.
2: Menjetek csak.
1: Teljesen beindultam.
0: De jó, de igen, ez nem a műsor miatt van, hanem a telihold miatt.
1: Most lesz, nekem most esett le, hogy most lesz Boris Brejcsa koncert, illetve...
0: Aha, az nagy sikerű volt a múltkör is a Budaörsi reptéren, jót csináltak belőle.
1: Az engem nem érdekel, olyan majd kiszabadulunk, mert most az MVM-ben lesz.
0: Ma?
1: Nem, egy hónap múlva, október 31-én, úgyhogy én már most megvettem a kis jegyemet.
0: Jó, nem illik teljesen a témába, de jó, értem. Jó, az utazásokról beszéltem.
2: Program.
0: Jó, holnap sziázba megyek, de nem érdekes, végig is beszélgethetünk így is, hogy hirtelen random, mint a nagymamám olyan vagy. Beszélgetünk valamiről, és egy teljesen váratlanul bedob, ami teljesen más.
1: Arról beszélgetünk ugye, hogy ki hogyan fűz le.
0: Ja! De ez ma tényleg egy kemény műsor lesz, igazatok van nála. Ugyatok, én mindent megteszek, de látjátok, bolond. Nem tudok mit csinálni, nem normális. Most itt ülök egyedül.
2: Alphaville-el lép föl, azt nézzük a Zsüllel. Alphaville.
0: A Boris jó egyébként.
1: A Boris nagyon jó.
0: Boris jó, csak a Borisnak elrontották a koncertjét a Budaörsi reptéren, mert amatőrök szervezték.
1: Jó, de azóta csinált 120 másik szuper jót.
0: Igen.
1: Úgyhogy most úgy néz ki, hogy csapatépítőre megyünk oda a boxklubbal, ahova járok boxolni, és akkor ott lesz majd egy ilyen nagy kis erezdel a hajamat. A
0: Borison?
1: Boris
0: megjelenik, és ez október 31-én van. Aha.
1: MVM-ben.
0: Nagyon jó. Hát az lehet, hogy...
1: Ott fogjuk csapatni.
0: Jól van. Oké, gyerekek. Azt mondja, fuderolt, másnapos vagyok, délután biztos nem iszok, az Isten verje meg. Én is pontosan ugyanezt éreztem reggel, amikor fölkeltem. Ugyanez volt a félmodat. Nem? Soha többet nem, aztán úgyis változik.
1: Figyelj, képzeld el, hogy egy ismerősünknek most született meg a kislánya, és a Miró elment hosszú idő után egy ilyen tejfakasztóra. De úgy, hogy nagyon régóta nem volt kint. Én ilyen másnaposnak is szarul a Mirót már kb. 10 éve.
0: Tényleg?
1: Igen, csak egy icipicikét többet ívott, mint egyébként szokott. Mondjuk
0: megcsúszol kettő. Már nagyon könnyen. Tehát az van, hogy nem az van, mint 30 évesen. Picit rosszul kevered, picit olyan... egy bort rá, valami van, elcsúszol, és vége az estének.
1: Nem, olyan szinten kapaszkodott, hogy nem ismertem rá.
0: Én is ezt érzem egyébként. Nem, tehát, nem hogy negyed van. Annyi már odavág. Mi van?
2: Nem ez
0: mi van?
2: Nem, ha... leesel az edzésről.
1: Igen.
2: Tehát itt az van, hogyha...
0: Jaj, értem.
2: A Miró abba hagyta egy időre, mert abba kellett szegény drágámnak hagynia, ugye? Ja. És mikor újra visszatérsz, hát akkor ez van.
0: Ja.
2: Velem nem történik ez ebben a pillanatban, mert nem fogadtam meg semmit. És, tehát ezt hozod, ezt folyamatosan, akkor nincs ezzel gond.
0: Jó, akkor lehet, hogy ez van, lehet, hogy én is ritkán iszom most. De egyébként nem estem le nagyon, szóval nem is vagyok másnapos. Meg nem is ittam. Tegnap nem, elmondanám, hogy elcsáztam volna magam, de nem, tehát semmi se. Igazából ez tegnap azért ez lájtos volt.
1: Érdekem mostanában már 3-4 ital is elég ahhoz, hogy másnap ne tudjak, és nem is kell keverni. Tehát, hogy tök szarul vagyok.
0: Csak töményen, tehát nem kevered üdítővel, almalével, csak töményen. Nem is kell keverni, nem adok hozzá üdítőt.
1: Nem keverem a különböző alkoholfajtákat.
0: Nem is szabad.
1: Az, hogy sört, unikummal, hát úr, Isten, ki iszta azt meg. Pedig ez a kísérője. Nem keverem, és másnap a világomról nem tudok. Fáj a fejem, rossz a közérzetem.
0: Gyerekek, ez az van, hogy ezt, amit 30 évesen még két lábon kiortál, 20 évesen megsérvesz, egyszer, és azt mondta, hogy 4 napot tudtál egymás után inni. Amit csináltunk ott a barátom, hogy elmentünk valamit, a síelés, stb. Ugye ezt elmeséltem, 4 napig nem mentünk fel a hegyre. És minden este érted, és 3. nap találkoztunk egy társaság, és milyen a hegy? Hát mondom, mi nem csatoltunk, én nem csatoltam, fogalmam, 3 napja vagyok itt, azt tudom, mi van a hegyen. És minden este, most meg egyszer berúgsz, és 4 napig kapaszkodsz utána, hogy Jézus Isten. Ez van,
1: de
0: gyerekek.
1: De a nyarad az itt telt, nem?
0: Igen, de a nyáron mikrodózis volt. Minden nap mikróba.
2: Hát ezt mondom.
1: De úgy volt mikróba, hogy szinte. Tehát folyamatosan.
0: Nem, a részegség nem jó, ilyen jókedvű.
2: Aha, igen.
0: Reggel elindítottad, reggeli nyami, mint mesélt itt.
2: Reggeli nyalira
0: beültél, és az egész nap egy kicsit szinten. Tehát nem volt nagy íve, nem volt nagy berúgás, csak reggel trekre rakod magad. Nagyon nagy csoda.
1: Rárakod magad a trekre,
0: és azzal mész, és az nagyon szépen kisivítja. Hát, a napod, én tudtam, hogy én ezt szeptemberre én abba hagyom. Tehát oké, nyár van, lazulunk, bulik vannak, engedjük egy kicsit, de én tudtam, hogy azért ez nem folytatódik.
1: Ezt tehát, tartok 24-ig.
0: Jó, hát néha semmi lehet egyet. Baj. Veletek bűnöztem egyet a stábulin, de azért nem volt olyan nap.
1: Amikor láktában voltunk, hát ott ugyanez volt, ugye, amikor elment az egész stáb, vagy hát nem, sajnos nem voltál ott.
2: Igen.
1: Hogy a Feri az gyakorlatilag elment az első ilyen hüttéig, ott beült, ott melegedett, iszogatott Annáékkal, Zsüllel.
0: Jó, nem a hegyőrdöge a Feri, azért igen. Nem látom a snowboard deszkán, hogy iszonyatosan kárvingolja, élen tartva a lécet, nagyon jön le a síléccel, tehát azért ezt nem látom menne.
2: Viszont a pezsgőben nagyon erős volt a Feri, mikor bekopogott reggel egy pezsgővel a hónat, be volt hűtve természetesen az erkély.
0: Nagyon tud inni ő.
2: Csajok, jó reggelt kívánok! És ott áll kis gatyába pezsgővel.
0: Óriási,
2: vele fotót.
0: Vele
2: már
0: nagyon lehet menni.
2: Figyelj, nem igaz.
0: Nagyon lehet vele menni.
1: De a Feri az a nyomasztó kategória. Tudod, aki jön.
0: Nekem mondott, 15 évig ülök vele. Nekem beszélsz el, hogy megint a nyomasztó. 15 éve nézem az öreg farkas.
1: ő addig nem hagy békén, amíg lenne mit ad. Na még egyet. Na még egy picikét.
0: Van de ezek az a durva, hogy úgy itat, hogy ő is iszik, tehát ő a korrektül csinálja. Mert itat, de iszik. Tehát okay, van az, aki itat és nem iszik.
1: 120 kiló.
0: Ja, nem tudod letérdeltetni az öreg medvét. Igen. A szigeten láttam megrogyva, mondom, ezt nem tudom, ki csinálta veled, de azért ez... Valószínűleg a barátaimmal is ívott egyet, de a szigeten láttam, hogy ott azért megvolt.
1: Szigeten volt utoljára? Ja, igen. Mi az?
0: Ja, reggeli pesgős borrasból, igen.
2: Igen.
0: Szigeten megvolt a medve. Ott leterítették. Kicsit... Valószínűleg a barátaim kezelésbe vették.
1: Kicsit elfeküdt. Én láttam egy párszor azért a Ferit. A Maldív szigeteken is láttam.
0: Hát volt ott, hát nagyon jó.
2: A Maldív szigeteken, ami történt, az ott is marad.
0: Az ott is marad, gyerekek. Onnan, amikor hazament az étterembe, mondta,
2: a Lacival elindultunk.
0: Mint a két núda a Vukból, tudod, ők fölálltak egy ponton a vacsorán, és hazamentek, mondták, hogy szerintük ennek itt a véges. És elindult, és utánuk néztem, mondom, ezek csatom vannak, basszus.
1: Annyira csatom voltak, hogy volt egy stég, amin végig kellett menni, és azt hittem, hogy le fognak esni két oldal.
2: Arról a videó. Egymásba kapnak.
0: Igen. Anna a kész van, nem nagyon tudja leplezni, az a jó. Tehát van, aki rutinból lehozza, én például nagyon készülök, és beők rúgva, én azért, hogy tud, letom hozni. Anna nem.
1: Nem. Moderálom magad.
0: Igen, azt mondom, jó, most társam vagyok, lehozom. Valahogy lehozom. Anna nem. Anna ott kész. És volt egy pont a vacsorán, fölállt, és mondta, hogy hát akkor ő most hazamegy.
1: Sőt, annyira, hogy hallod, ahogy a sziget közepén vihog.
0: Igen, elindult.
1: Elindult. Keresi a szavakat, és nagyon
0: elindult hazafelé. De és akkor Lackó is mondta, hogy neki is elég.
2: Igen, a Laci még hitt benne, hogy föl tud ülni a bringára, mert én rutinos voltam, nem mentem a bicajjal a vacsira. Így van, és amikor mi ott csúsztunk szét a Laciba, amikor azt éreztük, ez a Benjarong nevezetű étterem, ugye, ami hát a szigetnek a fénypontja tulajdonképpen.
0: Nagyon elegáns hely.
2: Nekünk minden étel kezdett egyformán haválni, mondtuk a Lacival, hogy hát de hát ez ugyanolyan, hát ez is.
0: Ennyi.
2: És akkor Feri már éreztem, hogy nagyon feszült, hogy de gyerekek, szóval ti tudjátok, hogy hol ültök?
0: Ez a Feri próbált, hogy mit vagy ennyire hát ez, oda? Hát ez ázsiai, ez rák, ez ízi, ez nem tudom, ez homát.
2: Tök egyforma volt nekünk.
0: Ez ugyanolyan nézünk. Ez, és mint a Vukból a két liba, ez balra-jobbra dőltek el.
1: De
0: mindez, nagyon
1: de
0: vicces volt.
1: Úgy, hogy Lacinak szerintem az volt az első olyan napja, hogy ő úgy döntött, hogy aznap lesül.
0: És
1: kifeküdt a teraszra, és kapott valami olyan brutális, nem tudom, napszúrást, és erre utána bement daiquirizni.
0: Igen, a mi brigádunk az a legkeményebb brigád. Laci, én már lesülök. Mondom, Laci, szerintem óvatos legyél, azért ez nem a Margit sziget.
1: Nem süt a nap,
0: nem érzem. Mondom, Laci, figyelj, higgy nekem, voltam itt párszor, ez nem a dagály. Ez nem a dagály, szemére kifekszel 10 perccel. Na jó, és jön este, elaludtam a napon. Hogy nézel ki, hülye vagy?
1: Egy kicsit a hideg ráz.
0: Ráz a hideg, hánytam ráz a hideg napszúrásom van, és vérvörös a mellkasom meg a fejem. Mondom, Laci, mondtam, mennyit feküdtek, én nem tudom, elaludtam.
2: Elaludtam egy 5 órát.
0: Hát szerinted mi volt az?
1: Nekem az a sziget, az egyébként félelmetes volt, hogy akkor, mint kb. Ez a szerkesztőség kétszer, én soha nem tudtam egyszer se úgy hazatekelni egyedül, hogy ne tévedjek el.
2: Én is.
0: Nagyon durva, mert legalább van egy 300 méter egyenes, és ott balra. Tehát,
2: de nem.
0: Van egy diving center, van egy recepció.
1: Fél órákat kóvályogtam össze-vissza. Mindegyik bungalót, tök egyforma. Hát, bemegyek valahova, azt lefekszem.
2: Így van, én ugyanez. Mentünk azzal a Lacival, és akkor tolta a bringát, mondta, hogy mi volt ez a suhogás? Mondom, Laci, ez gyümölcsevő, de nem. Hát azt mondják, nekünk végünk van annak. Tehát gyümölcsevő, Laci. Tehát mi ilyen,
0: élmény veletek.
2: Nagyon jó volt.
0: Jól van, gyerekek, egy kis élménybeszámol, utána akkor vissza, így a szürke esős szeptemberről, fél hét múlt egy perccel lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
11: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszedd akcióra. Megkezdi a szezont a salgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszedd önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszedd akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a salgótarjáni városi sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Közlekedés. Javában zajlik a felújítás a salgótarjáni Rákóczi úton. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a mai napon kerül sor az aszfaltrács terítésére a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság és a Bemút közötti szakaszon, a város felé vezető oldalon. Ugyanezen a szakaszon jövő héten hétfőn, kedden és szerdán is zajlanak majd az aszfaltozási munkálatok. Ezekben a napokban a Rákóczi út lezárt szakaszán kizárólag a kijelölt pontokon tudnak átkelni a gyalogosok az egyik oldalról a másikra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió 1!
3: Hát ebből kettő igaz, egy nem. Mert hogy Feri van, nincs jó reggel, 3-4-7 lesz 5 perc. Van. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van.
4: Halló.
3: És kettecskén vagyunk igazából, de mi szeretjük. Hívhatunk volna bárkit, akár harmadiknak nagyon sok celeb sztár jönne, hogy hadd üljek be, hadd jöjjek, hadd legyek itt, ne hívjatok engem, de nem akarjuk. Mi
4: itt
3: el vagyunk.
4: Csendben. Nekem csak az is elég, ha nézlek titeket.
3: Így van, igen, hogy beülnék én is ide, vagy hívjatok nyugodtan bármikor, ha kevesen vagytok, de mi szeretjük ezt, hogy ilyenkor csak így itt el. Elüldögélünk, M1-es autópálya Pest felé, Bicske előtt parkolok már 40 perce. Gyerekek, most a Vitézinek láttam ami posztját így az M1-es autópályáról, hogy...
4: Oda ment aszfaltozni?
3: Oda ment, és akkor ottan csinált fotókat, és akkor a koncesszió tulajdonos vagy karbantartó, valaki mondta, hogy nem lehet fotózni.
4: Neki?
3: Nem, neki ja, hogy nem lehet.
4: Mondta,
3: nem
4: hogy tudja,
3: lehet
4: hogy
3: fotót
4: ki
3: készíteni,
4: én.
3: Igen. És hogy ne lehetne, évi nem tudom hány ezer milliárdot akarunk kifizetni a koncesszióra, akkor hadd csináljunk már pár fotót. Ja, ez az M1-es azért, ez gyerekek, ez az európai viszonylatban is nagyon kemény. Szóval ez a 60 kilométeren keresztül ilyen szintű balesetes feltúrások, ezt nem csinálhatnád. Ezt nem lehet ilyen terelésbe vinni 40 kilométeren keresztül kamionokat, embereket. Csoda, hogy ott naponta nem halnak meg. Tehát ennél nem hiszem, hogy nincs egy jobb kivitelezés, ami szakaszosan zárja, máshogy zárja, kevesebbet zár, és a 60 kilométerből 58-on nem lát semmit. Tehát, hogy
4: és
3: nem is értem, tényleg.
4: És esetben, mint hogyha soha nem lenne vége.
3: Soha nincs vége.
4: Tehát, mióta tart ez a felújítás?
3: Hát ez most már szerintem tavaly kezdődött, és megy ugye 30-ig. Igazából nem is felújítják, hanem ugye bővítik, ami tényleg nyilván egy nagyon nagy meló.
4: Persze.
3: Tehát még két sávot odarakni, meg leállót, meg még négyet, nem tudom, nagy meló. De az, hogy 70 kilométeren keresztül te terelve mész, úgyhogy szembe jönnek veled szinte kis túlzásod, csak valaki elnézi, ezt nem szokták azért így.
4: És nézed a smiley táblákat.
3: Ja igen, és nézed a smiley táblát, ja, láttam abban azt, hogy 43, ilyeneket ír a tábla, meg 38,
4: tudod. Még mindig mérges, igen, még most mindig már lassan mosolyog.
3: Ülni nagyon lebigyed a száját, hát ezt nem is, még nem is értem. Igen. Na mindegy, milyen időnk lesz, láttál valamit? Nem baj, nem.
4: Bulóveres bekuckózott.
3: Jó, köszönjük szépen, nem kell komolyan mondjam, mit akarsz.
2: A Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Egyébként tényleg? Tehát, hogy...
4: Nem, mármint mi.
3: Hogy pulóveres bekuckózós?
4: Most még pulóveres bekuckózós, de aztán a hétvégére megint egészen kellemes idő lesz, és jövő hét elején megint jön vissza ez a 25-26 fok.
3: Na ha.
4: Úgyhogy ez jó lesz.
3: Na, azt azért azt szeretjük, igen. Bárcsak én is hívhatnék bárkit harmadiknak, írja egy hallgató.
4: De nem álltál át egy ilyen téli üzemmódra?
3: Én még nem vagyok hajlandó.
4: Nem?
3: Nem igazán. Már a téli üzem, ott kandalló, kakaó és kötött pulóver?
4: Az igen, és kockáspléd. Nem, hogy valahogy nem vetted észre, hogy egy picit belassultál, hogy hamarabb fáradsz, gyorsabban alszol el, és mi nincsen?
3: Hát, de, ezt úgy hívják, hogy 50. Ezt elmondom neked, ez úgy, de mindent észrevettem. Tegnap lábnapom volt, ma nem tudok mozogni konkrétan. Tehát ez abszolút van, de én ezt nem az időjárásnak
4: jó,
3: tudom.
4: Jó, de ezt mindig kihagyott.
3: Igen, de nem, most elkezdtem egyébként, nem. Szóval téli üzem, nem, én még tegnap motorra akartam ülni, csak aztán elkezdett szakadni az eső, én nem vagyok hajlandó. Nem érzem még ezt. Nyilván, ha majd 4-kor sötét lesz, akkor azért úgy érzed, hogy ez most tényleg nagyon az aján vagyunk, de akkor én meg már azzal vigasztalom magam, hogy oké, de megyünk a fény felé. Tehát nekem a decemberi napforduló az olyan, hogy rendben van, legsötétebb éjszaka, gyújtsunk tüzeket, legyen világos, de megyünk ki a nyárba. Tehát, hogy én szeretem azért azt is, nekem nincs bajom ezzel az időszakkal. Meg tudok vele békén.
4: Ja, én nagyon szeretem. Fia, tök durva, képzeld el, hogy én rendszeresen járok mindenféle szűrővizsgálatra, és elmentem most vérvizsgálatra, és kiderült, hogy a D-vitamin szintem gyakorlatilag nincs. Tehát, hogy azt hittem, hogy így nyár végén majd hú, majd ilyen magas lesz, és nincs D-vitamin a véremben. Tehát, hogy, hogy ez hogy a túróban?
3: Ja, hát ez nagyon szervezetfüggő, meg hormonháztartás függő, igen. Szóval a D-vitamin azért sok minden összefügg, és akkor bepotolod?
4: Hát most muszáj.
3: Elkezdted marok számra?
4: Igen. A táplálék kiegészítőket.
3: 0-25 szaraksz veli, betolsz egy kis D-vitamin. Azért tudjál aludni, de legyen jó, legyen jó a D-vitamin szinted.
4: Vasat meg D-vitamint, ezt a kettőt kell most szednem. Mind a kettő nagyon-nagyon alacsony.
3: Jó, kezdem.
4: De megkaptam behívómat is, merek
3: szülése. Na, nagyon örülök, Júli, hogy nem tudod, hogy itt vagyok ezek a csajos témák, nyugodtan. Elmondhatod, mi van a petefészkeddel, elmondhatod, mi van a merek szülése. Voltál esetleg egy mamográfia, minden ilyet meghallgatok, én már tudok menni csajba veletek. Zsülit elhallgat, én meg csajos napot tartok. Mesélj a mamográfiáról, amiről akarsz, nekem belefér, én tudok nő is lenni. Kicsit a lelkem mélyén az vagyok, tehát igazából engem nem zavar. Mi újság a mamográfiával? Meggondoltam, benézek. Örülök, Júli, hogy
4: most,
3: megvannak a szűrővizsgálataid.
4: Most fogtok rózsaszínben motorozni a hétvégén. Most mondták a hírekben is.
3: Hogy?
4: Mert hát mer rá kelleni hónap.
3: Aha, ugye? Hát aki akar, az biztos rózsaszínben motorozik. Nagyon drukkolok annak, aki ott motorozik, és azt kívánom nekik, hogy sok jó motoros napod rózsaszínben. Én biztos nem megyek most, de szolidaritok a tüntetés mellett fontos, meg beszéljünk róla, meg motorozzanak jó sokan ezzel. Én szeretem az ilyen motoros elvárásokat, csak nem tudok menni, meg nem hívtak, meg nem tudtam
4: meg
3: róla.
4: És
3: ez az másik, hogy nem tudok rózsaszínben nem megyek.
4: Illetve csak van, de csak otthon veszed
3: fel. Igen. Győrben van, gyerekek, ja nem jó, ez nem, azt hittem, hogy közlekedés, jó, de ez nem. Júli, garázsvásár holnap, Tibi küldte, csak tudjál róla.
4: Tudom, Vekerlin lesz.
3: Jó, majd mindjárt megbeszéljük. Átvértek egy-két cuccot tőlem, lenne kirakni való.
4: Évente kétszer van egyébként Vekerlin, ilyenkor az egész telep felbojdul, vannak ilyen állomások, most már egyre több, ilyen 30-40, és nem csak Vekerléről, hanem a környező kerületekből is jönnek, és ilyenkor mint egy ilyen, így zsizseg az egész telep, így minden, mennek állomásról állomásra.
3: Istenem, hogy ez nekem mennyire ismeretlen univerzum, de tényleg.
4: Egyszer el kellene jönnöd.
3: Ez tudod, eleve az egész, tehát, hogy más emberek garázsában kutassak vásárolni való után, ez nekem egy teljesen lehetetlen univerzum. Egyszerűen nem érdekel, hogy mi van más garázsában.
4: De nem, tehát, nem az van, hogy bemész és feltúrod.
3: Nem, de hogy kirakja az ő szarjait, ami neki már nem kell, de eladná. De most őszintén nem, tehát nekem már nem kell, én kirakom, te meg megveszed. És akkor az én szarjaimat te veszed meg, a te...
4: Igen. Igen. De nagyon jó szarokat raknak ki. Nagyon-nagyon jó dolgokat.
3: Igen?
4: Raknak ki. Igen.
3: Hárfát meg ízét.
4: Igen.
3: Stradivari. Mit tudnak vekerlén?
4: Igen.
5: Cipő, nadrág.
3: Ja, értem, tehát ugye nekem mondjuk a gyerek kinőtte, de jó állapodóan kidobom, és akkor mit tudom, én megvettem 20-ért, eladom 5-ért, egy évig használtam, és akkor ott meg megveszed jó ára. Ennek mondjuk így van értelme.
4: És minden állomáson van egy önkéntes, aki süt, főz, és kirakja a kis pogácsákat, kis süteményeket. Aha. citromos vizet, ezt, azt, amaszt.
3: Én azt hittem, tudod, ez a félig megkarcolt bakelit lemez, és akkor már nem működő gramofon. Már nem működő gramofon, nagypapám izébe, izébe nem tudom, urnában, mert nekem benne van még a hamu.
5: Nem.
3: Jaj, tehát, hogy hasznos dolgokat raksz ki. Te kirakod a kabátok, farmerok, cipők, akár, csak valaki jön, nem tudja megvenni újon. Azt így adom.
4: Van egy csomó szar, amiért egy büdös buzjákot nem adnál, de egyébként sokszor az is gazdálata áll, de hogy van egy csomó jó dolog. Bútor, akkor van egy csomó olyan ember, aki csak lefotózza és kirakja a fotóját, mert hogy kocsit árul, szerszámgépet, azt mondja, ott van hátul a sufni, vagy gyere hátul.
3: Azt úgy adom. Na, ezt így adom. Ennek legalább van értelme, mert te megszabadulsz a cuccaitól, keresel egy kis pénzt rajta, megveszel egy-két dolgot olcsóbban.
4: Kis pénzt, amikor a gyerekeim árultak, mert volt ilyen, akkor ilyen mesekönyveket, meg ilyen frinc-francokat adtak el, 70 ezer forintot kalapoztak így össze.
3: Ebből?
5: Igen, persze.
3: Mesekönyvekből. Nekünk is van egy csomó, ami már így nem használjuk.
4: Hozd el, eladom.
3: Igen, Anna Peti Gergő nagyon menne?
4: Anna Peti Gergő, hallod, arra most jelentkeznének be
5: 120-25 ezer forint per könyv.
4: Az egy
3: az egész családot, az, na mindegy, nem mondom. Az élő emberekről van szó, szegények. Már ők is megutálták az anyukat, hogy ilyet írt róluk.
4: Kicsit megfurcolták őket.
3: Hogy azt mi mennyit olvastuk? Hogy
4: azt milyen? Most komolyan van készleted belőle?
3: Anna Peti Gergő?
4: Igen.
3: Vicces?
4: Tudod,
3: szerintem az összes része megvan. Ez
5: félre, öregkorodra jó lesz.
4: Abból fogsz élni.
3: De ki veszi meg azt a szart?
4: Mindenki.
3: Mondjuk nekünk most már az, de nyilván amikor gyerek 3 éves volt, és elmentünk, nem tudom, Lali papához Érdre a piros kocsival, hát én azt hittem felkötöm magam. Hát de komolyan, még egyszer el kell, de elolvastad, és a gyerek tátott szájjal imádta, mert hogy egyébként nekik szól.
4: De nem szeretted?
3: Mit? A három oldalas Lali papához megyünk Érdre? Hát annál debilebb mese a világon
4: én
3: nincsen.
4: Szerettem.
3: De én értettem, hogy ők mit szeretnek
5: így
3: benne.
5: Van, én ugyanígy vagyok.
3: És így volt benne egy ilyen biztonságérzet, hogy ott vagy, elolvasod, és akkor még egyet, és akkor nagyon vártad már a negyedik oldalon, hogy még egyet, és akkor az volt, hogy mire a Benny választott, akkor mindig arra próbáltam presszionálni, hogy ott válaszol, mi rövid. Mert már tudtad egy idő után, mi a 8 oldal, meg milyen 4 oldal. Nem akarod inkább a Lali papa Érdre megyünk meglátni. De legyen az jó, mondom, az csak 3 oldal. Volt 8 oldalas is, tehát, hogy
4: Figyelj, Bogyó és Babóca, meg Anna Peti Gergő,
3: tudom.
4: Ezek nagyon működtek.
3: Tudom, van benne valami. Tehát ezt a Bartos Erika jól kaptál egyébként, igen.
5: Bogyó Babóca azért az más, az szerintem az cuki.
3: Igen. Na, Viki itt írja már ott, hogy eladtuk az összeset.
5: Én mondom, tehát nincs ezek
3: már,
5: nagyon mennek.
3: Remélem, jó áron. Elsefteltük akkor.
4: Tartani kellett volna. Ez olyan, mint a kriptó. Csak megy
3: valami. Tart az Anna Peti Gergő. Egyszer lesz majd 120 ezer is, mint a bitcoin.
5: Jó, öreg korodban. Figyelj, nagyon föl fog menni az. Hát előjegyzés van rá antikváriumban.
3: Azt a mindenit.
5: Bizony, előjegyzés van, hogyha bekerül könyv, akkor...
3: Tényleg? Sorban én meg szórakozom itt a Solanával, meg a Bitcoin alatt.
5: Nem.
3: Ahelyett, hogy felvásároltuk volna 10 év az összes Anna Peti Gergőt, ma tartanám, és 10 év múlva érted, iszonyatosat kasszálunk.
4: Anna Peti dealer.
3: Igen. Mondjuk, ha ilyenek vannak a garázsvásárban, akkor tudnék mit kipakolni. Tehát, na ezt azért akkor tudnék mit kirakni.
4: Lehet, vannak ezek nálatok egyébként a garázsban? Tehát
3: hát ezek
4: irakban.
3: Így össze-vissza vannak mindenhol, de van egy csomó olyan cucc, nyilván már nem hordod, nem kell, nem használod, de másnak meg tök nagy örömet okozna. Ezt így adom. Tehát ezt így értem.
4: Bármit kiraksz, kérlek szépen, a könyveket nézd át, mert van egy csomó kölcsönkönyvem nálad.
3: Aha.
4: Igen.
3: Nálam van kölcsönkönyvben.
4: Igen.
3: Neked adtam én.
4: Nem, én adtam neked.
3: Felejtsd el.
4: Oké.
3: De várj.
4: Soha nem látod újra.
3: De várj, elmondom, mi van. Könyvet nem szabad lenyúlni, mert az valakinek személyes.
4: Hát
3: de te olyan könyveket adtál, amit ide beküldtek, olvastad, és személyes adtál személyes könyvet.
4: Van. Igen, odaadtam azzal, hogy figyelj, ez baromi jó, olvasd, de majd a lehet, akkor add vissza.
3: De saját könyvet?
4: Igen.
3: Küldd el a címét, megvan. Biztos nem, tudom, hogy megvan.
4: Majd a Vikit rászabadított, hogy
5: keresd már.
3: Hallod, ez a lúvgyei zaklat a könyveivel. Hú, gyerekek, közben itt hallgatunk. Szia, jó reggel, csáó, bocsánat. Most látom, lenéztem a pultomra, és látom, hogy te itt vagy, Tamara.
6: Sziasztok, Tamara vagyok.
3: Igen, mi helyzet, honnan hívtál minket, Tamara? Győrben.
6: Igen.
3: Nagyon jó, és mit dolgozol?
6: Éppenséggel most nyitottunk múlt héten egy P-stúdiót, ahol fahéjas csigákat árulunk, és én készítem.
4: Csak fahéjas csigákra álltatok rá?
6: Pontosan, csak fahéjas csigákat.
4: Fahéjas csigákon meg lehet élni?
6: Hát, ezt ne úgy képzeld el, mindenféle ízesítési fahéjas csigák vannak. Sósak, édesek, mit tudom én, ma például készül lótuszkekszes, pisztáciás málnás, mindenféle ilyen jóságok.
3: És ez még megy? Tehát valaki erre fölépít egy vállalkozást, és ha jó helyen nyitsz, akkor Győrben ebből meg lehet élni?
4: Remélik.
6: Igen.
3: Nem akarom elvenni a kedvedet, nem szkeptikusságból
6: kérdezem. Elég úgy néz ki, hogy szeretik.
3: Szeretik,
6: mert, Igen, mert nem gyorsfagyasztott termékeink vannak, hanem mindent én készen készítek, dagasztok, nyújtok, stb. Tehát, hogy ez egy kicsit más.
3: Nagyon jó. Jó, tehát akkor működik a dolog, vagy akkor megy a bolt.
6: Hát egyelőre úgy néz ki, igen. Reméljük, így is marad.
3: Aha, jól van, Tamara. Oké, nézzük akkor a játékunkat. Jó, kit választottál? Nem sok, az étlap nagyon szerény. Tehát, hogy bezártunk, az ételeink elfogytak igazából.
4: Miért nem mondjuk be ilyenkor Zsült meg Annát? Itt mindig ki is egyébként.
3: Akit akarsz, tehát, hogy... Zsűl azt mondja, nem, már hallom, itt morog a fülemben. Nem, biztos nem.
6: Nem, Julit választottam, Julit választottam.
3: Julit? Jó. Csaja, egyébként ez jó. Igen, ez meg legyen így.
4: Csaja, azt szeretjük.
3: Csaja, legyen szóval. Így. Jó, játszottad egyet. Oké, látod, Bali, még neki is megy a pékség. Na.
6: Nem Fornetti.
3: Ez most mélyre ment a Fornetti biznisz. A londoni Fornetti bizniszemnek. Jól van, na figyelj, akkor elindítjuk Tamara. Jó, aztán nézzük meg, hogy mennyire. Flott ez a játék, ezt itt benyom, és akkor indulunk. Jó, 3-2-1, tessék.
4: Tamara, mesélj már.
3: Nem szólunk, Zsűván, nem? Mi van? Nem szólunk. Jó, képzeljétek oda a zenét. Nem szól a dingül palettám, úgyhogy még erről is be tudom adni. Itt se szólunk. Jó, akkor elindult, megy az óra. Ez ma ilyen nagyon sovánka lesz.
4: Tamara, mesélj nekem egy kicsit erről a vállalkozásról, hogy hogy jött az ötlet, hogy pékséget nyissatok. Pék vagy?
6: Hát a párom.
4: A párod? Mióta?
6: A párom.
4: Hány éve?
6: Illetve egyébként ez onnan jött, hogy van egy barátnőm, ő már nyitott egy ilyen pékstúdiót Pécsen.
4: Rányitottatok egy pékséget?
6: Együtt csináljuk.
4: Együtt csináljátok?
6: Együtt csináljuk, pontosan. És mi kint laktunk Ausztriába, de nagyon szerettünk volna hazajönni, honvágyunk volt.
4: És Ausztriában illetve... szeretik a fahéjas csigát?
6: Hát Ausztriában szerintem kevésbé szeretik a fahéjas csigát, ezért nyitottuk Győrben.
4: Ezért nyitottatok Győrben.
6: Pontosan.
3: Fogalmas illetve... sincs, hogy hol az egy perc, de szerintem ez nagyjából itt lejár, gyerekek. Megvolt, nagyon szabadok, hogy se tapsom, se időm, semmi effektem nincsen. Tehát az egész pulton meghalt úgy, ahogy van, úgyhogy semmit nem tudok nektek beadni.
4: Még a puki panel is
3: elment? Minden, az egész panelem elment, úgyhogy semmit nem tudok nektek beadni. Úgyhogy valóban az egy perc, nincs. Nincsen taps, nagyon nyomorúságos ez így. Ezért ez így effektek, ugye, hogy mennyire kell egy rádióban, hogy legyenek effektjeik. Jó, figyelj, megmutatjuk, hogy mit nyertél, és meg is nyertél. Jó. Az ajándékcsomagot is.
2: Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
3: Na. Azt elkezdi, brutál testépítő csaj, nagyon finom csigákkal, Pécsről kezdték, és Győrben is vannak. A legjobb a cheddáron halapenyos tortillás csiga.
6: Igen, jövő héten lesz az is.
3: De te vagy a brutál testépítő csaj, vagy akiről meséltél, aki elkezdte?
6: Nem, a barátnőm.
3: Ja, ő az, aki kigyúrta magát, és ő indított Pécset.
6: Igen, én is gyúrok egyébként, úgyhogy...
3: Aha.
6: Ez volt a közös pont kezdésnek.
3: De akkor már terjeszkedtek, tehát akkor már Pécs és Győr. Micsoda pékség vállalkozás.
6: Így van, hamarosan Budapest, reméljük.
3: Ne roncsátok már bízi szemet, itt én akarok nyitni valamit. Jó, hát fiam, még Budapesten is megy, akkor tényleg nagyon jó. Jónak kell lennie.
4: Egyébként teljesen jogos a kérdés, valaki kérdezi, mi az az, hogy stúdió, miért nem boat?
6: Hát azért, mert ez egy kisebb ilyen vállalkozás.
4: Annyira inkább. Pici, hogy az ablakon adjátok ki.
3: De ez mi
6: az? Hát azért nem olyan pici.
4: Mert azt mondta, hogy hát... pék stúdiót nyitottak, vagy egy ilyen pékség stúdiót nyitottak.
3: És az mi a tököm?
4: Hát az, hogy picike.
3: De hogy annyira kicsi?
4: Egy tolta,
3: hát, törpe gyúrja ott a lisztet hátul. Egy kicsi
4: pici. Kutya volt.
3: Igen, nagyon pici kis keverővel. Tehát, hogy nincs bolt még akkor.
6: Hát igazából, mivel csak egy termékünk van, kvázi egy termékünk van, ezért nem hívhatom teljesen pékségnek, mert akkor az emberek azt hiszik, hogy van kenyér, kifli, mindenféle ilyesmi.
3: Aha.
4: Csókolom, itt csak csiga van.
3: Nagyon jó. Jól van.
6: Itt csak csiga van.
3: Oké, akkor megvan az ajándékcsomag, aztán sok szerencsét a vállalkozáshoz.
6: Köszönjük.
4: Jó? Sok sikert.
6: Sziasztok, szép napot.
4: Hello.
3: Jól van, ciao, köszi. Hello. Énekelve gyúrnak, ezért stúdió. Igen. De akkor budai oldalon nyissanak, mert Pesten van 3 ilyenből. Szóval azért ezzel a profillal így valaki idejönne egy ilyen üzleti tervvel, hogy ezt úgy benyitná, nem mondod azt, hogy működik. Nem?
4: Hát annál is inkább,
3: kevés mert... dolgot árulok, egy dolog van, azt nagyon jó kell csinálni, de ezek szerint megy.
4: Figyelj, annál is inkább, mert hogy bemész most bármelyik ilyen multihoz, ott van fahéjas csiga, és hogy ott az, igen, és van ilyen.
3: Tudos azért ez batyú, nem annyira egyedi.
4: Olyan batyú, igen. Ilyen batyú, meg ilyen csak is akármi, és hogyha már elmész bevásárolni, akkor megveszed ott.
3: Nem? Igen. Soha nem nyert még senki 20 másodperc alatt egy perces játék volt.
4: Ez gyorsan lement.
3: Ez gyerekek, ez így van. Az időérzékem az csal, én ezt egy percnek éreztem, úgyhogy megadtuk. Mi van, Zsülci? Tudunk majd vele valamit csinálni? Persze. Megcsináljuk majd a pultot, jó? Úgyhogy fog ez működni. Kulcsokat is adunk, gyerekek, 2 darabot még a héten, és tegnap kaptuk az infót, hogy el tudjuk kezdeni majd mondani a helyszínt is, hogy hova kell gyűlnötök majd az októberi kitelepülésen. Aki akar kulcsot, az még oda is jöhet. Úgyhogy mondunk majd mindent a hírek után, mert megvan most már a helyszín is, hogy hol lesz maga a nagy, nagy fesztivál, vagy mi ez, ahol nyitjuk a konténert.
4: És lesz ma interjúnk egyébként dr. Breyer Helgával is.
3: Igen.
4: Belgyógyásszal, az egy 8 után. Illetve hívjuk a ifjabb növény Norbert.
3: Norbit is felhívjuk, kiheverte a gyászt időszak eltelt. Két napja úgy bunyózott, nem kapott szerződést, de a bunyót megnyerte.
4: Most érkezett haza, hát nem haza, hanem Londonba, Los Angelesből. Úgyhogy még jetlegel, de átszukikem, sajnálom őt, szerencsétlen.
3: Igen, nem kapott a rohadt Danavájt, nem adott neki, nem adott neki szerződést.
4: Hol van az ott a Danavájt?
3: Nem adott neki szerződést, de azt mondta, hogy a kapu nyitva áll, tehát ha jól bunyózik és meggyőzőbb lesz, akkor azért ez a hajó még nem ment el. Tehát belépett a UFC-be, de most a bunyó ellenére nem kapott szerződést. Ami nagy nagy dolog lett volna, ha megkapja. Mások kaptak, ugyanezen a gálán fellépve.
4: Igen, meg egy kicsit múltkor az volt az érzésem, amikor elmesélte ezt, hogy tulajdonképpen, ha ott győzöl, akkor így majd, hogy nem automatikus. Nekem úgy tűnt, mintha majdnem automatikus lenne az, hogyha te győzöl, akkor kapsz egy szerződést.
3: Az, vagy meggyőző bunyót kell produkálnod. Aha. Tehát vagy KO-t, vagy olyan ütéseket, vagy igen. Tehát, hogy valami olyat, amire azt mondja, hogy na ez jó. Ez majd később érdekli az embereket is. De sok földharc, áldogálás, az nem tett. Az nem tett jót. Én csak összefoglalót láttam, nem néztem meg. Amikor hajnalban volt, nem néztem meg, nem a gyerekek nagy UFC rajongók, de nem láttam magát a bunyót. Csak aztán én is olvastam a híreket, hogy ez a Dana nem volt jó arc. Nem. Mindenkinek adott szerződést, és az ifjabb növényének nem. De beszélünk majd vele, fölhívjuk őt is, igen, megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Mikor kapsz ilyenkor új bunyót, mikor van új lehetőség, hogyan tudsz bekerülni a UFC-be. Nagyon nagy dolog lenne. Szóval azért az magyarként oda eljutni nem nagyon sikerült ez. Még senkinek valami Csajci talán egyszer volt már ott, de hogy ebben a súlycsoportban így Pasi még nem jutott el a UFC-be.
4: Úristen, hogy hívják, de hogy is nem, hát már ezerszer beszéltünk vele.
3: De ő Bellatoros, a Boricsra gondolsz. Boricsa. De ő nem UFC, és ez más, nem? Tök máshol van.
4: Okay,
3: abszolút máshol van. Semmi, ne törődj bele, hárítom itt a kis rakétáidat. 2 perc a pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nyugodtan, jó? Mi pedig jövünk mindjárt, mondjuk a kulcsos részleteket is, hogy mi a helyzet a játékkal. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán Gorenyi?

0: számgép csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: A Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Kori, kulacs, váltócú, cuzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az AirCarNet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
15: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
16: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
15: De jó neked! Mi a titkod?
16: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
15: Cedacur Forte.
16: És a koncentrációt nem befolyásolja.
17: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, 2 vár, 1 család. Sétálj át a történelmen.
19: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
20: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
21: A Coop kedvező áraira és széles áru választékára nap mint nap számíthatunk. Szeptember 24-e és 30-a között az Unió Coop üzleteiben a 1,5%-os 1 literes Siska UHT tej csak 169 forint. A 400 g-os magyar rögös túró mindössze 599 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 300 g-os Milka Toffee egész mogyorós csokoládé 1499 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben. A választék üzleteinkben eltérhet.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel.

0: Rádió Egyen.
1: Rádió Egy. Rádió Egy.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
3: Több mint 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgó Tarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napi rendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgó Tarján közgyűlése, többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíti az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szavkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén-nyáron, adta hírül a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Jellemzően napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap hosszabb, rövidebb napos és felhős időszakok válthatják egymást. Eső nem várható. A korai órákban 3-7 fokig hűlhet a levegő, napközben 19-21 fok lesz. Vasárnap is változékony, ugyanakkor száraz időben lehet részünk. Reggelre 3-7 fokig hűlhet a levegő, később 20-22 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
5: Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Hú,
4: a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, már is folytatjuk, megindult a forgalom az M1-esen Bicskénél, köszönjük szépen, Miskolcon a 26-os főút felújítása már fél éve zajlik, hogy szarjanak, sünt írta nekünk. Valaki gyerekek, kettecskén vagyunk, eldöcögünk itt mi ma reggel szépen, nem hívunk senkit, nincs nem szükségünk senkire, Ferko nyaral, Eszter nincs, Feri ünnepel, Olaszországban, éli gyerekek, éli a jó, 60 éves férfiak életét, úgyhogy így kell,
7: 60 éves.
6: Így kell helyezni a hangsúlyt. Nem szabad már a munkába belefeszülni. Mindig mondom én, aki annyit dolgozik, mint hat másik, de én is változtatni akarok, elhatároztam. Itt nagy dolgok vannak készülőben. Nem tudom.
7: Nagy dolgok vannak. Valamit csinálni fogok.
6: Mondom én egy ilyen év után, hogy megcsináltam 4 műsort, 1 szigetet, minden reggel rádió, de vissza kell venni. Tényleg vissza kell venni. tűzló. Jövőre 50 az egy kerek, ott a tűzló.
0: Hát tűzló éve van.
6: Az egyébként víz is. Tehát, hogy legyen is tűzló, csak most már pihenjen meg ez a ló egy kicsit. Nem bánnám, ha átnyergelnénk valahova januártól.
0: Ez egy hányatott év volt.
6: Igen, kemény volt. Ferivel telefon betyárkodjatok már. Gyerekek, nem bántjuk. Lehet, hogy 9 után majd egy kicsit így megcsörgetjük, hogy mesél az olasz életérzésről, de nem hívjuk föl, meg nem ébresztjük föl. Olyan értékesek ezek a családdal, meg szabadsággal töltött idők, hogy nem zavarunk ebbe bele. Nyaraljon, ha most éppen alszik, vagy egy proszekos üveget szorongat valahol már, és kínálgatja.
0: És mosolyog
6: és kínálgatja a barátait, akik ünneplik a születésnapjukat, úgyhogy nem hiszem, hogy zavarnánk, de nem kell neki most rádióba bejelentkezni. Legalábbis ilyenkorán nem, 9 után lehet, hogy ránézzük majd, hogy mi a helyzet az életérzéssel.
0: És teljesen jogos a kérdés, a pénteki receptet azt tőlem kapjátok, vajaskenyér.
6: Így van, azt megkapjátok, nagyon finom lesz.
0: Melegszendú.
6: Bár azért legyünk összintén, Feri receptje is már azért. Kicsit a megúszós kategóriába kezdenek tartozni.
0: Megúszós, ne hülyéskedjük, tök sokat foglalkozik.
6: Sokat, egyébként meg videót csinálom, meg feltölti.
0: Feltölti.
6: Tudja kinek, de tökre csinálja meg, ezt én is nagyon adom neki, hogy azért a 4 nézőért, akik megnézik a sajtos nyokját.
0: Van bárki, aki megcsinálta már Feri receptjét?
6: Meg, csomóan egyébként. Igen. Persze, ketten.
0: Anna.
6: Ketten biztos.
0: Igen.
6: Na, azt mondja, hogy vagy magyar lesz-e? Nem, azt nem ma csináljuk, de csinálunk majd. Az is lesz természetesen.
0: De a Jónás is elmaradt, úgyhogy azt majd jövő héten.
6: Ezek mind jövő hét így van. Tehát ezek jövő héten lesznek. Na,
0: csak egy igen. Fél mondat erejéig. Képzeld el, hogy a lányomnál majd tök érdekes projektnap van, az a cím, hogy Gyermekek és diákok hangja 2026, és ahogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy online módon ki lehetett tölteni anonim módon arról egy ilyen nyilatkozatot, hogy mit szigorítanál például a közlekedésben, ugye a diákok is nyilatkozhatnak arról, hogy mitől lenne jobb az iskola. És akkor tartanak egy ilyen projektnapot az iskolában, ahol összeülnek a diákok, és mindenki elmondja a hasfájását, hogy szerinte mitől lenne jobb az oktatás, meg mitől lenne élhetőbb az iskola. Ezeket így összeírják, és aztán
6: elküldik. De aranyos, most milyen hazug.
0: Aztán nem, ez belőle
6: jó, hogy ezt várjál, hogy tovább küldik a minisztériumba.
0: Igen. Aha. Tehát minden iskolának van egy ilyen anonim felülete, ahol leírhatják a tapasztalataikat, hogy miket hallottak a gyerekektől, hogy mik az igények, hogy mire lenne. Igény, mitől lenne jobb a suli. A lányom például mondta, hogy ő például teljesen elhibázott dolognak tartja azt, hogy minden nap van tornaóra. Mert hogy egész egyszerűen nem tudnak tőle.
6: Na de ez a baj, hogy 100 gyerek 100 félét ír. Én például, amit elhibázottnak tartok, a legtöbb iskában az a 0. óra. Tehát mondd meg nekem.
0: Létezik még ilyen, hogy 0. óra.
6: Nagyon sokaknak kell még korábban menni. Mi az Isten értelme van? Kialvatlan, begyógyult szemű gyerekeket fél 8-tól, meg 7-től, meg 3-4-8-tól, meg minden 3-4-8-tól beültetni 0. órára, hogy utána van neki 6. Mi megy ott be?
0: 6.
6: Mi az értelme? Mire jó ez, érted? Tehát, hogy így.
0: De figyelj, a nagyszámok törvényi alapján, tehát hogyha minél több iskolából jön be egy ilyen formanyomtatvány, ahol egy csomóan leírják azt, hogy mondjuk legyen az ebédszünet hosszabb, meg mondjuk 9-kor kezdődjön a tanítás, mint 8-kor, akkor lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ezt be kell nevezetni.
6: Aha.
0: Úgyhogy ez jó, szerintem ezek a fajta ilyen kezdeményezések, én ezeket mindig támogatom. Hasznos.
6: Azt mondták egyébként, hogy jövőre lesz valami nagy átfogó nemzeti alaptanterv változtatás. Tehát, hogy idén készül, és hogy azt a diákok a jövő évben fogják érezni, most olvastam pont az oktatási minisztertől, hogy ebben az évben készül, és jövőre nagy változás lesz.
0: Tökéletes.
6: Most a nagy változás, az nyilván nagyon radikálisan kellene az egész NATO-hoz hozzányúlni, hogy legyen valami értelme. Mert hogy egy 50-70 éves módszer alapján tanítunk, 50-70 éves a tananyag, amit tanulnak ezek a gyerekek, ahogy tanulják, frontálisan, állva, ők ülve. Tehát az egész egy ilyen nagyon avid, nagyon régi, nagyon múlt századi. Úgyhogy nagyon jól lehetne hozzányúlni, kíváncsi aztán mi lesz belőle. Azt nem fogja megoldani, hogy 2 órával kevesebb van nekik. Tehát ez nyilván nem fogja megoldani.
0: Minden oktatásügyi szakember elmondja, hogy ez nem máról holnapra alakul át. Tehát,
6: hogy ez hosszú idő, ez meg egy
0: nagyon
6: egy
0: komoly elköteleződés, igen, és hogy ez egy hosszú távú projekt. Tehát, hogy ez nem 2 év alatt zajlik le, hanem meg 10 év kell ahhoz, hogy ez átmenjen, igen. De én bizakodó vagyok. Ez például egy szerencsés kezdeményezés.
6: Azonnal kivenném az énekórákat, azonnal kivenném. Nem tényleg, tehát hogy vagy tanulja a nyelvet, vagy tudjon egyet pihenni, vagy mozogjon. Tehát minek kell 8-os gyerekeknek, meg gimnazista gyerekeknek, mi az Istennek ültetett be énekórá? Kit érdekel az érik a szőlő? De komolyan, tehát tényleg itt tartunk, hogy miközben TikTokoznak, meg Instagramokat néznek, beültetik ezeket a nyomorultakat, unatkozó kamaszokat, akiket eleve nagyon nehéz lekötni, hullafáradtak, túl vannak terhelve, 100 órájuk van, készülnek az érettségire, még ott a fizika, még a kis érettségi, nagy érettségi, az anyája. Beültetik őket énekórára, hogy énekeljenek. Érted? Mit ad ez hozzá? Akit a zene érdekel, az elmegy külön órára. Az tanul, az gitározik, az hegedül. Miért nem adunk nekik valamit? Miért nem tölthetik

0: Tehát vannak olyan helyek, ahol 20 perc az ebédszünet, kajálj meg, ha, és utána még ülj be 2 órára teli gyomorral, hullafáradtan túlterelve. De egyébként aztán írd meg a kis felvételidet, tegyél le egy angol kísérettségét, és akkor nem kell, meg menjen még énekelni. Anyád, nem akarok énekelni. Ne kelljen énekelni. Akarok énekelni, menjen Zsuzsika, Pistike énekeljen. Nem így van.
1: De abszolút hagyni.
0: Készség szinten az első 4 éve rajzot értem. Oké, finom motorikus mozgás, fejlődjön, rajzoljon. Ne rajzoljon 7-be, ha nem akar. Minek?
1: A lányom le se ér,
0: vagy legyen kevesebb a tananyag, kevesebb töri, kevesebb matek, kevesebb, nem tudom, 20. század, legyen egy szűkített tananyag, és akkor belefér, hogy rajzolok. De miközben ilyen leterheltek, szóval nagyon sok minden van. De nem csak ezek a készségtantárgyak, a gázok szerintem, nagyon sok minden van.
1: Amit behoznék, az mindenképpen az például az AI oktatás. Szerintem az egy olyan szintű alapnak kellene lennie.
0: Jó, most azért ugrottál egy 30 évet.
1: Na de miért? Hát, ugrottam egy 30 évet. Hát ez
0: min
1: a mai...
0: oktatod, hogy oktatod, milyen felszereléssel oktatod? Bejön egy tanár és mesél az AI-ról? Milyen eszközöket adsz a kezükbe? Ott van náluk a telefon? Hogy használod a telefont? Hogyan integrálod? Azt, hogy tegyétek el a telefont, ez sem már egy jó megoldás. De ha meg ott van a telefon, akkor meg nem figyel az órára. Tehát ember legyen a talpán, aki megfejti.
1: Használat, igen, ez is, hogy ugye abszolút elvették tőlük, de például egy csomó projektben szükséges lenne, hogy ott legyen a kezükben, hogy ezt is valahogy lazítsák, ezt a fajta szabályozást, hogy lehessen ott néha elővenni. Azért ezzel is egy olyan dolog van, amiben vélemény nyilváníthatnának, és akkor így mondom, én bizakodó vagyok az ilyen típusú egyeztetésekben.
0: Azt írja valaki, hogy nálunk a gyerek 7 óra 15-kor van az első óra. 7 óra 15-re berakják az első órát. Most mondd meg nekem, az a gyerek az 6-kor kell. Az fölébreszti az anyja vagy az apja. Az fölül a BKV-re, hogy beül egy kocsiba, ott még egy kicsit szundikál. 7 óra 15-re beraknak neki egy órát. Mi megy ott be? Semmi. Mi megy be egy kamasz gyereknek, vagy egy hetedikes gyereknek 7 óra 15-kor? Úgy, hogy berak neki egy 0. órát, utána berak neki 4 órát, utána ad egy 20 perces ebédszünetet, és utána rávág még 2-t. Egy fizikát, meg egy angolt még oda berakunk 7-nek, 8-nak. Van, ahol 8 órájuk
1: igen,
0: van.
1: Igen, sokszor nem is a készségtantárgyak kerülnek a sorákba, hanem ilyen matematika, fizika.
0: Miről beszélünk? Miért nem szűkítjük a keretet? Miért nem adunk nekik egy kicsit kevesebbet? Értem, hogy vannak fontos történelmi korszakok, irodalom, költőink. Nem hiszem el, hogy ennyi mennyiséget kell nekik átadni, ilyen formában ekkora mennyiség. És ebből mi marad meg? Mi lesz valódi tudás?
1: Semmi.
0: Értem, milyen valódi készségeket sajátítanak el? Mennyire készít föl az életre? Érted? Tehát, hogy nagyon sok baj van nyilván az oktatással, meg nincs vízió. Tehát ehhez kell egy 10-15 éves, 20 éves vízió. Hogy azért ezt megugrották a skandinávok. Nézzek a norvég, nézd meg, hogy tanulnak, nézzek, milyen kevés órájuk van. Lehetne átvenni mintákat, lehetne kitől tanulni. Nem az a lényeg, hogy rájuk öntök 12 évben minden szart 8 órában, és kijön a gimnázium, és nem tud megkérni egy vajaskenyeret, egy csekket befizetni, meg nem tudom elmenni valahova, mert hogy ez semmilyen szinten nem készít az életre. Tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon át lehetne ezt alakítani. Én is ültem 0. órán. Hát szerinted 7 órától hova? Mit csinálsz? Nekünk is volt 0. óra, bocsánat, 4-8 nekünk is. Az egy 6-os kelés. Ha messzebbről jöttél,
1: nem voltál elég fegyelmezett.
0: Nem voltál elég fegyelmezett, és beültél a 0. órára, érted így. A világodat nem tudtad. Valamit leadtak, és így 8-kor kezdted el így a lámpákat észrevenni a terem. Aha, most úgy kezdem fölfogni, hogy valójában hol vagyok. Oké, tök jó, felfogtam. Na nézzük meg, mit tudni, hogy már lement 2 óra, jó, mert aludtam.
1: Ráadásul tehát, ugye ebben a korban életkori sajátosság az, hogy rohadt fáradtak. Tehát, hogy így gyakorlatilag 9 előtt nem indul el az agyuk. Akkor ennek meg mi a
0: Vagy akkor így súlyozni, igen, hogy oké, a kamaszok már jöhetnek egy kicsit később, alhatnak egyet 9-től, mert ott indul be a biológiai órájuk, tudnak figyelni, rövidítek a tananyagon, mindenki speciálisan azt tanulja, amerre menne, vannak tök jó amerikai példák is, hogy a harmadik, negyedikbe te már szűkíted a tananyagot, és már specializálódsz, és már olyan faktokat veszel föl, és arra mész, leadhatsz egy csomó mindent, mert már tenniket ez nem érdekel, neked nem kell. Ha vagy olyan szerencsés, hogy 16-18 évesen te ezt tudod, akkor elkezdenek leadogatni tantárgyakat, fontos tantárgyakat, és elkezdik azt fölvenni, amire aztán majd mennek tovább a gimiből, és elkezdenek egy kicsit speciálisan arra felkészülni. Tök jó, minek tanul még egy gyerek gimi harmadikba kémiát úgy, hogy nem érdekli, nem fogja meg, nem érettségi tantár, miért ültetjük őket ott?
1: Eleve,
0: érted?
1: Kötelező óra számot.
0: Igen.
1: ezt a kijelentést sem értem.
0: Fizika, kémia. Hát üveges tekintettel néztem. Mellettem a kis szemüveges Józsika. Érted? Az úgy vett, azt, mert az kaját aztán elment busz vezetni. Hát neki se kellett nagyon a fizika. Érted? Tehát, hogy minek? Mi jön, és aki nekem is mondja benne, hogy apa, fizika, kémia, mondom, igen, kitartás, megírja a tanúrá, gimi második, gimi harmadik, orvosira akarsz menni, vedd föl, plusz órába tanul, tök más érdekel, akkor engedd el a kémiát, és menjél arra, ami érdekel, nem? Minek?
1: Meg meg hát ami még szörnyű, az az, hogy iszonyatos különbségek vannak iskola és iskola között. Tehát az egyikben ez a Mohácsi csuta színezt ki a lovat, sok ember meghalt. A másik ízében gyakorlatilag név szerint tanulják meg, hogy kik
0: tök
1: haltak
0: jó.
1: meg.
0: Igen, Mohácsi csuta, másik világban nagyon fontos. Igen, okay. Ott elmen nekünk 500 év, tudjon a gyerek róla. De hogy mit tanít a pénzügyi tudatosságról, hogy hogyan készíti fel az életre, hogy hogyan kell kezelned azt a pénzt,

0: amit keresel. Hogy hova fektest, hogy mit csinálj vele, nem is azt, hogy befektest, hogy mi van, ha albérletbe mész, hogy hogyan lesz pénzügyi kultúrát, hogy hogyan állsz majd úgy talpra, hogy milyen víziód van körül, hogy itt van 300 000 forintot, megkeresek majd azt, hogy osztom be, mit csinálok vele. Tehát kézzel fogható dolgokat ugyanakkor nem tanulsz meg, és ezek elvileg 18-20 évesen kész kéne, hogy legyenek nagyjából, nyilvánvalóan még egyetem mennek tovább. Semmi kézzel foghatót valójában hát nem ad, vagy nagyon keveset, egy általános művességet, de az se igazából frontálisan, így lexikálisan, mert már nem ez a tudás kell. Nem erre van szükség, hogy te most még 43 évszámot tudjál. És akkor el tud mondani, hogy az aranybulla megújítása 1351, tök jó, de hogy ehhez az információhoz már máshogy férek hozzá. Már nagyon más tudása van szükségük, főleg annak a generációnak, aki most ül az iskolába. Már ezek, nem ez a fajta lexikális tudás kell.
1: Ezekre a fajta adatokra effektíve nagyon nincsen szükség.
0: Nem használod már, vagy
1: de
0: megtalálod.
1: De összefüggéseiben meg nem látod a történeteket, tehát hogy nem látod, hogy honnan, hova jutott el, és mi volt az okokozati összefüggés.
0: De kell egy alapműveltség. Okay, így van, rendben. Kell egy alapműveltség. Tehát megnézed a celebben a izéket, a hazánk tiktokkereit, és érted, úgy butulnak el, és olyan hülyék, hogy egyszerűen nem is érted, hogy, és értem, hogy egy műsor, de azért a nem tudom, egy kilótól, vagy egy kilóval, és ott áll, és követik 800 000 a TikTokon, és szerintem az egy kilótól az könnyebb, mint az egy kilóval, és így szátátva maradt, hogy Jézus Atya Úristen, de leesett a színvonal. Érted? Hogy azért valamilyen, nyilván valamilyen alapműveltség kell.
1: De az a szörnyű, tudod, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ugye elkezdték az emberek, illetve a felnőttek fölvenni a hiteleket, lakáshiteleket, autóhiteleket, meg mindent, már akkor is az volt, hogy gyerekek, kellene egyfajta pénzügyi tudatosság ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kezeld. Már 20 évvel ezelőtt is az volt, hogy ezt el kellene kezdeni tanítani, és az elmúlt 20 évben sehol nem jutottunk ezzel, például ezzel a projekttel.
0: Igen. Kedvenc irodalom kérdése, mire gondol a költő? Kit érdekel? Érted? Megírta 200 éve, volt valamilyen állapotban, értem, oké. Okay. De most Jókai mire gondol? Tényleg? Nagyon, biztos nagyon
2: nem
0: kell a Jókai.
2: Gondol, Jókai.
0: Nem érdekel. Értem, mindenkitől 3 könyvet olvas el, meg tudja 3 verset tökéletre, de nem érdekel, hogy mire gondolt 200 évvel ezelőtt. Még más világ volt, máshogy gondolkozott, már nem akarom megfejteni. Ne kínozzuk ezzel őket, érted, hogy mire gondolt, és igen, tanuljon meg 4 verset, meg nagy, el tudja helyezni időben. Fontos, hogy valamilyen készségszinten azért legyen egy alapműveltséged, meg rálátásod az összefüggésekre. Persze ezt adom, de ilyen mennyiségű információ, hát te amikor kijöttél a gimi, hogy én kijöttem, mi az, ami valójában megmaradt? Mi az, ami megmaradt fizikából, kémiából?
1: A sarkod a dársán, oda jártunk.
0: Igen. Jó voltál humánból, akkor magyarból, töriből igen. Valamilyen fogalmad lett és megmaradt. De hogy így...
1: Hát szóval, voltak a reálosok, meg voltak a humánosok.
0: Igen, reál humánosok, valamerre elsodrottál.
1: Azt 8. kitaláltuk.
0: Igen. Igen, 15 perc ebédszünet, enni az osztályban, gyorsan kajaszakban. A 0. óra 6:50-kor kezdődik, gyerekek. Ehhez nekem 5:40-kor buszon kell lennem. Érted? 6:50-re berakja a 0. órát. Hát ehhez kéne először hozzányúlni, akkor ő az 5:40-kor már a buszon ül. Szerinted? Mi megy? Ott mi megy be?
1: De teljesen felesleges. De a tanárnak is teljesen felesleges.
0: Ja, hát abszolút.
1: Egy időpazarlás.
0: Jókai, csak a bablevesről jut eszembe. Jó, ez a másik véget. Igen. Azért én nagyon sok ceruzát megettem a színusz, koszínusz deriválás, meg tangens, kotangens. Hát nyilván tudom, hogy kell, meg itt lenne a Feri, már csapkodná a szemét, hogy na de az alapműveltség, meg az összefüggések.
1: Az alapműveltséghez hozzátartozik a színusz, koszínusz deriválás.
0: Biztos a logika az azért az hozzátartozik, hogy vezetsz le egy feladatot. De megmondom őszintén, az elmúlt 30 évben nyilván nagyon demagóg ez, hogy azért a másodfokú egyenlet megoldó képletét kevésszer tudtam elővenni. És nem oldotta meg az életem nagy problémáit, hogy érted, ki tudok számolni tangens, de nyilván szükség van arra, legyen egy matematikai képességed is. De hogy olyan szintű matematikát tanulnak, látom a gimiben, felfoghatatlan. És akit érdekel, menjen olyan szintű matematikával. De hogy...
1: Félelmetes, hogy ezen a színvonalon tartják, de egyébként egy csomó diák úgy kerül ki, hogy összeadni, szorozni, kivonni, osztani nem tud. Tehát, hogy fejben. Még a szorzó tábla sem megy. Tehát 18 évesen úgy kerül ki az iskolába, hogy...
0: jó, azért egy szorzó táblát illik. Szükség van az ének tanítása, segít a matematikai összefüggésekben, és nem csak az érik a szőlőt tanulják, hanem a szolfézs alapjait. Na? Kiszorongott nagyon szolfézs órán?
1: Figyelj,
0: tanultál? Hát, amikor a csaj ökölbe szorította a kezét, meg... Hát én így ülte, hát na, szóval tényleg gimi 3-ban azt kell nézned, hogy akkor most ököl vagy egyenes.
1: Kodály módszer.
0: és tanulj zenét, tök jó, tanuljanak zenét. Hát nekem is Benny dobol, gitározik, tök jó. Fakultációba fölvette és jár dobolni.
1: Egy éven keresztül szóval... az ajólovas katonának azt énekeltük.
0: Igen, és ebben azért az is benne vagy, nyilván nem taníthat meg mindent az iskola, otthonról is kell hoznod egy csomó mindent, a szülő feladata is, hogy edukáljon, tehát azért nem lehet mindent az iskolára fogni, hogy mindenre készítse fel a gyereket, mert nyilván azért kell egy szülői háttér, amiben te megtanulsz bizonyos dolgokat, vagy alapképességeket. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy nyúlnak hozzá, vagy miért tükröm az a szolfés kérdés. Zsimond Anginak van érdettsége. Na, ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont őt láttam. Megrettentem, és nem akarom bántani, de ijesztő. Szóval azért ez a fajta színvonalcsökkentés, ez ijesztő, anélkül, hogy bántanám hazánk tiktokereit, meg celebjeit, de döbbenetes volt, hogy mi lett a példa, hogy kit követnek aztán 500 ezeren, hogy kinek a dalait dúdolják, és oké, okay, hogy három vicces kérdés és fejtörő, de hogy ilyen szintű sötétedés és elbutulás az valami egészen dermesztő. De aztán lehet, hogy mi is hasonlókat követtünk, és a nem tudom, a Sex Action is ugyanúgy énekelt a szexről, meg a dugásról, mint most a Vini. Tehát nekünk is megvoltak ugyanezek a zenekarok ugyanígy, de egészen elképesztő ez a fajta számomra. Aztán lehet, hogy csak az van, hogy tudod, hogy jó, van öreg hülyetek, ha húzzám egyne, neked is megvolt a saját zenekarod, ti is butultatok, mi is butulunk, nem tudom. Figyelj, de dermesztő, amit látsz.
1: Van egy műsor, ugye az Észbontok, ami gyakorlatilag 15 éve ebből él.
0: Igen, de azért az nem szabad átásni, mert oda direkt megkeresik a hülyéket. Tehát ez okay. Csinálsz egy rondasági versenyt, egy műsor, azért nem mindenki ronda Magyarországon. Tehát, hogy ez nekem ez... De látod azt is, igen, de oda nyilván azokat castingolják be, akik tényleg se hülyék, nem?
1: Rendben, oké, okay. Na de azért te megdöbbentően hülye emberekkel találkozol napi szinten, és egyre butábbak, és egyre hülyébbek az emberek. És ez nem tudom, hogy az oktatás színvonal-e, vagy azért, mert itt van egy folytában a telefon az zsebemben, és hogyha valamit nem tudok, akkor rákeresek, és egyáltalán már nem is kell használnom az agyamat, mert hogy ez itt segít. De hát azért, ami abban megy, ez félelmetes, és egyébként egyben nagyon szórakoztató.
0: Igen, tényleg nagyon érdekes az egész. Meglátjuk, nagyon drukkolok a tanároknak, az oktatási rendszernek. Alapjaiba kell a tanárokat újra motiválni, megtalálni az érdeklődésüket, megtalálni a nyelvüket a mai nagyon fura, nagyon máshogy működő diákokhoz. A 60 éves és a 16 éves között már több generáció telt el, technikailag megújultunk, szóval sok kérdés van itt.
1: Legyen egy akarás.
0: Igen.
1: Ezt végigvigyék 10 év alatt. Igen.
0: 6893 nap telt el, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, valaki kiszámolta, hogy hány napja érettségizett. Igen, nagyon, nagyon kemény. Korunk elbutulása, a pénz, szex vajon mi volt? Ebben is van valami. Ő se énekelt sokkal mívesebben, azért ez is nagy igazság. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk a hírek után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Mi vagyunk a Rádió 1!
4: Györke Attila vagyok.
5: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
6: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
7: Az én nevem Jamina.
8: Sziasztok, Érega Lili vagyok.
9: Sziasztok, én Jóri vagyok.
10: Mi vagyunk a Diszkosi.
11: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
12: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
13: Újra jön a Top 500.
12: A Fox Post applikációja támogatásával.
14: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
15: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
16: Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
15: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
17: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
7: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
10: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
18: És a finom görög ízekre?
10: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
18: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
19: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
20: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
21: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
22: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
23: Reklámot hallottak.
24: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy Széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszedd akcióra. Megkezdi a szezont a salgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vörös-tenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszedd önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszedd akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a salgótarjáni városi sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Várják a véradókat ezekben a napokban. Ma délután 1 órától 2:30-ig Salgótarjánban a Rákóczi úti volán központban, majd 4 órától 5:30-ig szintén a megyeszékhelyen a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Klapka György úti épületében lesz véradás. Jövő hétfőn reggel 8 és délután 2 óra között a salgótarjáni területi vérellátóban. Kedden déltől 2:30-ig az Alstom Mátra Nováki telephelyén, majd 4-től 6 óráig a Kisterenyei kastélykertben rendeznek véradást.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: Itt vagyunk, gyerekek, az, hogy már egyedül. Szóval, hogy már tényleg... A digitális feudalizmusban vagyunk, a pultjaink nem működnek, egyedül vagyok a stúdióban, lefagyott minden. Reggelizik, Anna rohan be.
4: Indulhat a kérdés, felelek.
3: Mi van, hol
4: vagytok? Mit csináltok ti?
3: Ezt megnézem a sztoriát, ez Lampedro teszik, vagy mi teszik Firenzében, a másik este föllép és nem jön, a negyedik reggelizik. Hát gyerekek, hát ez a morál.
5: Meg vagyunk.
3: Lazacia. Jó a reggel,
5: igen? Nagyon jó.
3: Elmondom nektek, egyedül én vagyok itt.
5: Tényleg.
3: Jelölgettem a közlekedési híreket, üldögélek egyedül. A stúdióban itt vagyok. Hát telefonál, az eszik, az Lampedrót, Prosecco-t iszik egy 200-zal menő vonaton, és ezt posztolja. A harmadik stand-up esből másnap alszik. A negyedik reggelizik.
5: A Betonhofi után.
3: Hát gyerekek, milyen, és még mondjátok, hogy nincs jó dolgotok. A betyár mindenit. Jó reggeli?
5: Nagyon jó.
3: Jó, van, menjet, hogy elintézem ezt a fél órát, megoldom, kajáljatok még.
4: Egy évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy egyedül voltál műsorban.
3: Már figyelj, nekem már fát lehet vágni hátam. Amit akartok, gyerekek, megyek oda, tegyél be, megoldom.
5: Hozzuk, köszönjük szépen.
4: Itt egy ilyen zenebohoc.
3: A pulzusom sem mozdul meg, érted? Tehát bármi van, gyerek, már tudom, hogy lehozzuk. Már mindegy.
5: Szaktanári, mondanám.
3: Így van, megtámogatjuk időjárásunkat, ami nem hangzott.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Jó a kérdés, Júli, kinek a cigijét szívja most? Jó a kérdés, tényleg, kitől lájmolsz? Most már nincs itt a Feri, akitől te tudsz lájmolni.
4: Összeszedem a csikkeket.
3: Kinéztem az ablakon, én láttam, hogy turkál a hangtartóba, de azt hittem, hogy bejtette a gyűrűjét, érted? Ne törődjél vele, hát szedd össze, lemész, hogy kell Feri egy kis tabot ki is dobni, ha lemész, betöröd, össze, ne törő.
4: Kimosolgatom belőle a maradékot, azt összenyálazom.
3: Kicsit megsodorsz belőle egy cigit. Hát te vagy. De akkor tényleg kitől lájmolsz? Tehát, hogy van sajátod?
4: Megy a francba.
3: Mi van?
4: De nekem van sajátom.
3: Hát, nem tudom, mindig azt mondom, Feri, gyere, van egy cigit. Hát honnan tudja? Ja, olyan vagy, mint a vágó. Mindig mástól kérsz, aztán ha van, akkor az elszívod a sajátot. Ha nincs kitől, akkor...
4: Ez egy csomószor úgy van, hogy néha nem hozok magammal, viszont akkor duplán adom vissza. Tehát én mindig visszahozok neki egy dobozzal. Lehet, hogy egy pár szálat elszívok tőle, viszont hozok neki egy dobozzal.
3: Ja, hogy úgy, igen? Tehát
4: igen,
3: kérsz egy párat, és hozol egy dobozzal.
4: És utána más visszatadom.
3: Milyen megfelelősi kényszeres vagy még mindig. De ez kedves. Még egy kicsit rátegyél.
4: Nem, én egy nagy vonalon intézem.
3: Három szál után adsz egy dobozt?
4: Öt.
3: Tényleg jó dolog kérni.
4: Velem lehet biziszelni.
3: Na, ígértünk egy interjút, és ez elmond lassan úgy kell csinálni, mint a Páko írja. Háhó, hó, há. Van itt valaki, igen. Szóval a Norbit üldözzük, kifjabb növényi Norbit, csak egy rövidre, mert hogy lehet, hogy igen, ez bennünket izgat ez a dolog, meg van is érintettség benne, szóval ez a srác, ez ott volt a UFC kapujában bunyózott, követtük ezt a bunyót is, nyert, és ez a Dana White, ez nem adott neki szerződést, és ígértük, hogyha kiheveri a gyászidőszakot, megjön Los Angelesből, vagy Londonig jut, vagy valahol eljük, akkor csak egy rövidre beszélünk vele, hogy mi a fene van most. Megnézzük Danának ezt az interjúját, olyan nagyon sokat nem mondott igazából, meg nem indokolt, de egyelőre az van, hogy Norbi még akkor nincs bent a UFC-ben. Egyelőre. Esélye van, de nem, most nem kapott szerződést.
4: Ami nagyon biztató, hogy nem mondta azt, hogy ezzel vége. Azt mondta, hogy ez a mostani meccs, ez nem ér szerződést.
3: Igen, de, ez nem győzte
4: de,
3: meg, igen.
4: De ez nem jelenti azt, hogy későbbiekben ne ajánlana fel esetleg egy szerződést. Úgyhogy ez egyébként szerintem biztató.
3: Igen, viszonyat meló van benne nyilván. Nagyon sok edzés, nagyon sok bunyó. Egy nagy lehetőség. És hát közben nyert, szóval ebben az a nagyon szar, hogy megnyered a meccset, lehozod, de valami elmegy, felkészülés, hidratálás, igen. És aztán ott van, hogy egy nyert meccs után, aztán hát figyelj, jó volt, nem volt elég látványos, ezért nem jössz még be a UFC kapuján.
4: De figyelj, 25 éves, 11-1-es a profi mérlege, tehát hogy azért itt még... Tehát még óriásibb lehetőségei vannak.
3: Ja, én is ezt gondolom. Igen, csak kirakott egy olyan posztot. Na, mi erről is megkérdezzük. Hello, Norbi, jó reggel.
4: Jó reggel.
3: Ciao.
6: Jó reggel, sziasztok.
3: Hello, Norbi. Na, mi újság? Hogy van a lelked?
6: Meg vagyok. Persze, az első pár nap szorú volt. Ugye a szívem össze volt törve, de figyelj, egy napot hagytam magamnak, hogy rosszul érezzem magam. Istenem, más nem lehet csinálni, csak menni előre.
4: Itt állt?
6: Tessék?
4: Itt állt.
6: Nagyon ritkán iszok alkohol, de nem szeretem az alkohol, szóval. Szerencsére meg tudom magammal beszélni a problémáimat. Aztán nem kellett innom.
3: Na, de tulajdonképpen ugye nem tudom, hogy máshol értékelte hosszabban. Mi itt megnéztük ezt a kb. 10 másodpercet, amit ő mond, és elmondta, hogy nem győzte meg a bunyó, nyitva van a kapu, de hogy ez egyelőre nem győzte meg, hogy te UFC szerződést kapjál. Utána ő még indokolt neked hosszabban, vagy mondod bármit, vagy ez a hivatalos, ezzel kell most beérned?
6: Figyelj, nem. Én hogy őszinte legyek, és ezt éreztem, hogy ez lesz, és elmondom miért. Nekem ugye a Michael Page nekem a nagyon közeli barátom. És ugye, aki nem tudja, hogy mi történt, az van, hogy Michael Page ugye az a UFC-ben az egyik legnagyobb név, és a hülye fejével elkezdett menni a UFC-en, hogy a UFC nem ad neki elég pénzt. Ami butaság, már annyi pénzt kap, mint az állat. És nagy balhé volt a UFC meg a Page között. És ugye a Page-nek lejárt szerződés, és a UFC nem akarta meghosszabbítani, és ez mindenhol ott volt online. Amikor mielőtt mentem ki, csináltak egy kis videót, egy bemutató videót, és a UFC oda rakta, hogy én mennyire jó barát vagyok a Page-el. Mielőtt kiléptem, mondtam az edzőmnek, mondom, hogy ha nem jönem be, akkor nem kapok szerződést emiatt.
3: Aha. Norbi, csak hogy értsük, persze, én nem annyira értem, kicsit egyszerűbben fogalmazol, vagy konkrétabban. Tehát van egy valaki, akivel nincs jobb a UFC. Ő kiposztolta, hogy ti barátok vagytok, és szerinted ezen ment el, hogy Adana meglátta, hogy te jobban vagy a Page-el, és azt mondta, hogy na jó, ha ez a srác jobban van a Page-el, akkor nem adok szerződést. Tehát ezt gondolod, hogy ez is benne van.
6: Igen, nem ezen ment el, de ez azt a neki egy okot. Szóval tudtam, hogy ha elmondja, hogy a pontozásig megy el, és nem fejezem be a srácot, akkor akarnak majd valami okot, hogy ne szerződtessenek le. Uh-huh. És mivel nem fejeztem be a srácot, ezért tudtam, hogy nem fog kapni szerződést. plusz ugye nagyon rosszul voltam a meccs alatt, és ugye a harmadik menetben tényleg csak a szívem vitt, nem volt semmi bennem. Az első két perc után minden kiment belőlem.
3: De miért megy ki? Most belőle, tök hülyeséget kérdezik, de miért megy ki belőled két perc után minden? Tehát itt vagy ennek a bunyónak a kapujában, mi van elrontva, nem akarok olyan szakmailag belemenni, a hallgatunk nagy része nem szakmai, de két perc után mi megy ki, amikor te azért bész, hogy a UFC-be bunyózzál?
6: Szóval a visszatöltés alatt kicsit túl sok cukrot ettem. És az a lényeg, hogy olyan rossz volt a hasam, úgy fel voltam pufadva, hogy nem tudtam sejni, sejni rendesen. És ilyenkor nagyon rosszul voltam.
3: Ja, és kiszállapodva mentél ki a meccsre, tehát hogy szarállapodva mentél ki.
6: Igen, minden bajom voltam, meg a felpuffadás miatt az azt jelenti, és most kicsit csúnyán fog hangzani, szóval elnézést kérek, az azt jelenti, hogy nem emészem meg a kaját.
3: Ja, hát ennél ez a műsor hallott már durvábbakat. Ennél sokkal durvább dolgokat hangzanak el. Most azt hittem, belemegyünk egy kicsit a penisztartikádba, de ez ennél durvább dolgok hangzanak el.
6: Szóval ilyenkor az, hogy csak ott áll a hasadba a kaj, és nem tudod a táplálékokat felszedni. Ugye, mivel nem tudok inni, nem annyira rossz volt a hasam, hogy vizet meg ugye a
3: jó, oké, tehát Norbi, értem, tehát elrontottad a felkészülést. Jó, eltűnt. Kimentél, bunyóztál, nyertél, össze a Dana szerint szarul bunyóztál, nem volt látványos, de hogy te közben ezt a meccset megnyerted. Mi van ilyenkor? Most van egy hónap pihi, kapsz egy újabb ellenfelet, vagy azt mondja Dana, hogy most akkor pihenjél, egy év múlva gyere, visszanézzük meg, mennyit fejlődtél. Mi a következő?
6: Figyelj, csomó dolog lehet. Szóval ugye van a Dana White Contender Series, ez a dolog, ez csak majd jövő nyáron lesz megint, de addig lehet, hogy engem fel fognak hívni a menedzsmentem, mert így beszélek majd, hogy próbáljunk engem felrakni egy kártyára, vagy egy meccsre valahol, ugye, hogy én alapból akartam menni. Annyi más szervezet, a meccs után rögtön csomó szervezet rámért, mert maga a meccs nem volt unalom, az se utolsó meneten kívül. Azért leütöttem a csávót kétszer vagy háromszor, eldobtam, csomó grappling volt, nagy feszítésre mentem rá, stb. Csak a harmadik menetben már annyira fáradt voltam, hogy tudtam, hogy birkóznom kell. És ugye Dana White Contender Series-ben ez a butaság, hogy a Dana White csak azt akarja, hogy mindenki vérezzen neki. Szóval ő leigazolt olyanokat is, akik kikaptak, de kórházba kötöttek ki, mert egymást szétütötték.
3: Aha, van mennük tűz. Kaka. Na ezzel kapcsolatban hagyd kérdezek valamit, hogy egyébként mennyire tesz jót a szerződésednek, Norbi, ha kiraksz egy olyan posztot utána, ahol konkrétan arról szól a poszt, hogy valószínűleg öngyilkos leszel. Most érts, hogy mit mondok, nyilván nem erről van szó. De hogy a pocakod, meg a cukor, meg a felkészülés, az ez a Dana White, azért ez egy vagány csávó. Ez szereti a nagyszájú, beszólogatós, verekedős, vérző csávokat, az egész UFC ilyen. Én elolvastam a posztodat, és tökre értem, hogy ki vagy, meg tökre értem, hogy mentálisan, meg érzelmi ki vagy, de kiraktál egy olyan posztot, hogy én lennék a Dana White, én azt hiszem, hogy most értem ezt a fiút, és tök aranyos, hogy itt leírja a 300 oldalon keresztül angolul, hogy ő nem emésztett cukrot, meg baja van, de én azt olvasom posztod után, hogy lassan tényleg ott vagy, hogy öngyilkos legyél. Tehát nem lehet, hogy egy kicsit az van, hogy így mentálisan azt mondod, hogy fia, vagány vagyok, ez történt, elrontottam, megyünk tovább, kész. Tehát a posztod alapján nem biztos, hogy én is azt mondanám, hogy ez a fiú most úgy nagyon kell, mert hogy tényleg arról szól, hogy Istenem, most ezt egy picit a pocakom miatt elrontottam, érted? Dana, nem ezeket a csávókat keresi, ez hülyeség? Vagy ez a rossz felvetés, szerinted?
6: Nem tudom, lehet, hogy én pont azt akartam, nekem úgy jött át a poszt, hogy
3: másnak is. Én megírom neked legközelebb, nagyon szívesen. Tényleg? Olyat kapsz, hogy a Dana föl fog hívni, hogy figyelj, kell lesz.
6: Nem, hogy őszinte legyek, lehet, hogy a magyar fordításba jön át úgy, de pont arról beszélek, hogy engem lesz, hogy én belehalok. Én azt meg fog halni a kettőtbe, és lehet, nem úgy nézett ki, de én addig mentem, amíg a szívem majdnem megállt. De figyelj, én ezt most őszintén mondom, a nagy főnöke három másik nagy sónak írt rám, hogy ők akarnak engem rögtön, stb.
3: De te a UFC-t akarod.
6: A pénzem, annyi, hogy a nevem felmér UFC-be.
3: Lehet, hogy ezt a kicsit magyar mentalitást kell megváltoztatni. Tudod, hogy oké, értem, szar volt az az érészem, de adjátok ide a következőt, megölöm. És egy rövidebb poszt sokkal jobb, mint hogy hosszasan magyarázod, hogy ez, meg az. Mert hogy mi kicsit ilyenek vagyunk, mi magyarok, hogy mindig van, haverja vagyok, meg fotózott, meg a pocakom, meg a cukor, és egy más mentalitással, egy tök más elmével azt leírsz, egy teljesen más megközelítést, váltasz egy perspektívát.
6: Tudom, mert nem értek ezzel együtt, mert most így mindenki azt hiszi, hogy hú, hogy csak izé elkezdett birkózni a harmadik menetben, mert nem tudják az emberek, hogy olyan szarú voltam, hogy majdnem belehaltam ott.
3: De értjük, értjük, persze, értjük, ez tök igaz. És lehetsz is szarul ember, vagy miért nem lehetnél szarul. Én a perspektívát mondom, hogyha máshogy állsz hozzá, és máshogy magyarázod, és más a mentalité, akkor más jön
6: de
3: le.
6: Mi az, de mi lenne a más mentalitás, anélkül, hogy én majdnem ott haldok voltam bent, és én is mentem előre. Ezt szoktam elmagyarázni, hogy aki, hogyha nem
3: azt
6: tudod...
3: Azt tök rendben valamit csináltál, mert a bugyót megnézte. Olyan szíved van, hogy vitt előre, az látható volt.
6: De igen, csak tudod, így azt hiszik az emberek, ha nem tudják, hogy szarú vagyok, azt hiszik, hogy az a
3: szinten. Nem kell igen. Magyarázkodni, mindig jön a magyar magyarázkodás. Ha kikap a válogatott, erre fogjuk, ha elveszítjük a UFC meccset, arra fogjuk. Nem kell megmagyarázni.
6: Ez nem egy magyar dolog. És igazából, de én ma akartam magyarázni, mert csomó interjú, csomó újságíró, aki ugye a MMA-ból értek, hogy mi volt, akik láttak engem már többször meccselni, hogy mi volt a különbség. Plusz 5000 üzletet kaptam, hogy olyan üzleteket kaptam, hogy jó, hogy nem kaptad meg a szerződést, bárcsak elütne egy vonat és meghalnál.
3: Ezt kitől kaptad? De várj, ez kitől? Ez magyaroktól vagy?
6: Emberektől.
3: De amerikaiaktól, nemzetközi piacról.
6: Minden. Amerikaiaktól nagyon sokat kaptam.
3: Tehát ez a gyilkos komment kultúra azért az ott is, hogy bárcsak elütne téged valami azért, mert így bunyóztál. Ne csinálj! Jézus Isten! Jó, de ezzel végképp nem kell foglalkoznod, tehát hogyha vagy erős, hogy mentálisan ez mellékes.
6: Valaki odaért, hogy milyen szerencsétlen vagy, hogy a hasadra fogad. Csak mondom, hogy igazad van, nem akarok káromkodni, de hogy milyen gyáv vagyok, és akkor rögtön így visszaértem, hogy jaj, nem úgy értem, le a kalappal.
3: Igen, értem, Norbi, tök jó. Én is elolvastam a posztodat, én valószínűleg máshogy gondolkodom, én azt mondom, hogy én ezt nem így tettem volna ki, és nem ezt, de tökre értem. Értem. Jó, de nincs meg a dala száma? Nincs meg neked a dala száma?
4: Nem hívtad be a WC-be utána?
3: Egy kicsit beszélgetem. Felhívlak, én leszek a menedzser.
6: Ez a másik, hogy ugye van egy ilyen commission, tudod, akik figyelnek, akik ott kell lenni, akik WC-re megyek, és ott kell ülni, ott kell lenni, és nézni engem a WC-n. Alatt, hogy 20-szor a egy óra alatt a bemelegítés során 20-szor voltam a WC-ben is a...
3: Engedd el, hogy mi volt az ok. Ez elmúlt, ez már nincs, ezt nem kell megmagyarázni, hogy hányszor volt a WC-n.
6: Ez is úgy jön tőled, hogy még életedben élni, hogy nem küzdöttél, nem voltál ebben a világban. Szóval kicsit máshogy látod. Azért te is teljesen, ha tudnád, hogy ilyenkor mi megy bele a dolgokba,
3: Várjál, Norbi, én nem a munkát veszem el tőled, és nem a felkészülést, és nem a ringet, azt a mentalitást, amivel utána megpróbáljuk mi 500 éve rosszul megmagyarázni azt a dolgot, amit más mentalitással máshogy kellene kommunikálni, és lehet, hogy ez egy kicsit előrébb vinne, és nem a pocakodul és az emésztésed, és jaj a hassam. Te Dana White szervezetében akarsz egy nagyot bunyózni. Értem, hogy mit mond, érted, képletesen mondom.
6: Egy posztot írtam arról, hogy miért voltam szarul egy elmagyarázó posztot. Nem az, hogy nyávogok megállás nehet.
3: Nem mondtam, nem ezt mondtam, hogy nyávogsz. Oké, figyelünk téged, Norbi, tőkre drukkolunk. Nem ugyanállt.
6: Nem vagyok paranoia, csak mondom, ahogy te mondod, ezt mondom, hogy így hangzik, meg mondom, hogy olyan szögből jön, hogy életemben nem voltál még egy ilyen szituáció.
3: Valóban nem harcoltam még UFC ketrecben.
6: Máshogy látod a dolgokat.
4: Figyelj, Norbi, a meccs végén, amikor végeztetek, akkor te úgy érezted, hogy akkor ez a szerződés megvan? Ha döcögősen is
6: nem tudtam a másik menet után, mert annyira nem volt benne minden, tudtam, hogy birkózni fogok a harmadik menetben, hogy nyerjek, és tudtam, hogy nem fogok megkapni.
3: Hogy érezted közben.
6: Az a lényeg, hogy nyerjek, nyertes vagyok, és mindenféle módon meg kell találnom egy útját, hogy nyerjek. Csak sajnos tényleg annyira nem volt bennem már semmi, a testem csúszint 2 perc után a testem lekapcsolt. Ezt elmondtad.
3: Oké, Normi, figyelj, nagyon drukkolunk, nagyon követjük az eseményeket, írjál rá Julira, hogy gyerekek, van valami, beszélünk, tökre imádnánk, ha ott lennél, és az a bunyó összejött volna, úgyhogy kitartás...
6: Lesz ebből még.
3: Akkor a szíved van a meccs alatt, az látható volt, úgyhogy össze fog ez jönni. Drukkolunk, jó, Norbi? Vigyázz magad, te most Londonban éppen egyébként?
6: Persze, most vigyázz csak erre kell, nem behajni 6-kor, de Londonban vagyok.
3: Igen, hallom a hangodon, hogy valami bezavart a reggeletben, mert valószínűleg természetesen nem vagy ilyen. Vagy hosszú volt az éjszaka, vagy korán ébresztettünk, de igen. Oké, Norbi, drukkolunk, beszéljünk, ha van aktualitás. Jó, köszi.
6: Oké,
3: sziasztok. Ciao.
4: Sok sikert.
3: Érthető volt, amit mondtam?
4: Igen.
3: Hülyén mondtam?
4: Nem. Mindegy.
3: De kell, nem ismétlem magam.
4: De kell egy keret, amiben neki ezt így bele kell helyezni, tehát hogy senki se gondolja arról, hogy ő ennyi. Tehát, hogy ez a lábjegyzett kategória, csak ez egy kicsit hosszúra nyúlt.
3: Én azt akarom mondani, hogy a UFC kemény bunyó,
4: igen,
3: de show business is. És ez a Dana White, ez egy showman. Én látom, nézem, hallottam, a gyerekek imádják a UFC-t, képesek vagyunk hajnalba felkelni, és ott ülök egy laptop mellett, és kornyadozva nézzük a UFC meccset, mert valamelyik gyereknek valamelyik kedvence bunyózik. Látom a Dana White-ot. Értem a show business
4: lényeget.
3: Azt szereti, ha vérzik. És ehhez képest ez a poszt, ez nekem nem ezt mutatja, és értem, hogy meg kell magyarázni, de lehet, hogy nem kell. Érted? Lehet, hogy az van, hogy több csibészség, kevesebb magyarázkodás.
4: Az,
3: és ha kicsit más. Másod...
4: helyes, ha azt írja, hogy legközelebb ledózerolok,
3: mindenki nyilván nem tudok most egy posztot összerakni, valószínűleg máshogy raknák ki az ember, de tökre értem, csak van ebben egy másfajta gondolkodás, ami kell nekünk ahhoz, hogy megértsük az ő, nem tudom, szocializáltságokat, az amerikai show business, az egészet, ahogy az működik, ahhoz képest nekem utána ez a poszt, azt értem a Danát, hogy azt mondja, hogy oké, de hogy legyél egy kicsit még úgy, jöjjön, vérezzen.
4: Na, hát a következő alkalommal.
3: De nagyon-nagyon drukkolunk, egy óriási dolog lenne, ha bejutna, igen. Na, megyünk tovább, és egy nagyon népszerű témáról beszélünk, gyerekek. Ez egészen nagy őrület most mindenhol. Funkcionális orvoslás szellemében diagnosztizál és gyógyít dr. Breje Helga, és itt peptidőrület van Magyarországon, a legújabb őrület, ezt én is hallom a teremben, van, aki már használja, van, aki Dubájból rendeli, van, aki Németországból, van, aki hasba szúrja, van, aki gyógyszerbe eszi, van, aki az arcára keni, peptidőrületben vagyunk, és az van, hogy ez állítólag óriási siker, csak ezt most visszadobták, és egyelőre mindenki a keletiben veszi az aluljáróban, de hogy az orvostudomány valami nagyon nagy dolog előtt áll, és ha ezek a peptidek majd működnek, akkor óriási lesz, ennek fogunk utána járni, hogy mi ez pontosan, mire jó, hol használják, milyen aminósavak ezek, kik szúrják, mire szúrják, és hány peptid van, és hogyan lehet ebből gyógyulni, épülni. Nőknek, férfiaknak állítólag ez az új világ. Elkezdett használni, és longevity-be 20 évesre fiatalodsz. Úgyhogy mindjárt ennek járunk utána. 2 perc 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, igazi mai slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy Konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió Egy Konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
7: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
12: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucsonnál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
14: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
15: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Szeptember 24-e és 30-a között az Unió Coop üzleteiben a 1,5%-os 1 literes Siska UHT tej csak 169 forint. A 400 g-os magyar rögös túró mindössze 599 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 300 g-os Milka Toffee egész mogyorós csokoládé 1499 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben. A választék üzleteinkben eltérhet.
16: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
17: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
18: Klímák, hőszivattyúk, Carrier és Ariston márka képviselet. salgotarjanklima.hu.
19: Ébredjen Balázsékkal, a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazságot.

0: közben is a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió Egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió Egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió Egy kívánság műsor. Este hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Több mint 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napi rendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíti az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szavkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén nyáron, adta hírül a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Jellemzően napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap hosszabb, rövidebb napos és felhős időszakok válthatják egymást. Eső nem várható. A korai órákban 3-7 fokig hűlhet a levegő, napközben 19-21 fok lesz. Vasárnap is változékony, ugyanakkor száraz időben lehet részünk. Reggelre 3-7 fokig hűlhet a levegő, később 20-22 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB. Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Jó reggelt.
4: Gyerekek, bármi, igen, szóval na, itt vannak azért történések. M1 Budapest felé Tatabányán álló fírja Barbara. És itt még a Norbinak egy fél mondat, mert látom, hogy közben már a Norbi posztolt is, de valószínűleg elkerültük egymást, szóval, hogy nem ment át az üzenetem neki, vagy félreérti. Egy több hallgató küldi, hogy már Norbi posztolt is az előbbi beszélgetésről, ugye ifjabb növényi Norberről beszéltünk. És most kiposztolta, ami nem baj, egyszer nem érti, amit mondok, és én tökre értem őt. Most én vagyok a hülye, vagy Balázs beszél hülyeséget, posztolta Norbi már mióta beszéltünk, én csak elmondtam, hogy mi történt, vállaltam érte a felelősséget, erre azzal jön, hogy ne panaszkodjak, ha veszitek. Tesó, amúgy jól vagy, kérdezi tőlem. Az üzenetem lényege nem ez volt, és nem is azt mondtam, hogy panaszkodott. Egy tök más dologra akartam felhívni a figyelmet, de valószínűleg elment így köztünk ez a dolog, és nem teljesen értő, mit szeretnék. És itt van még egy meglátás Tomira, nyilván akik nem hallották a beszélgetést, nekik most kicsit nehezebb, Tomi írta, de jó a meglátás, hogy miért magyarázkodik egy sportoló, hogy milyen beidegződéseink vannak, miért magyarázkodik egy sportoló, mert így nevelkedik a magyar mentalitás egyik legrosszabb rész, hogyha valaki sikeres, irigykedünk rá, ha veszít, szétszedjük, felelősségre vonjuk, tehát ha valaki veszít, akkor attól fél, hogy a több éves odavezető munkája egy pillanat alatt semmivé válik, és reflexből akár magyarázkodik, és mert tudja, hogy mi szét fogjuk szedni, és ebben is van igazság, hogy úgy szocializálódunk, hogy magyarázkodnunk kell, mert tudjuk, hogy a Facebook társadalom és a magyar mentalitás ízekre szed, ha nem mondjuk el a valódi okot. Tehát van ebben egy védelem is, akár valaki részéről, aki elkezd mondjuk egy sportteljesítmény után úgy magyarázkodni, ami lehet, hogy egy UFC-be talán nem fér bele, vagy más mentalitás kell. Szóval ebben is igaza van Tominak, hogy mi is tehetünk arról, hogy hazánk nagy sportolói magyarázkodni kénytelenek, mert ízekre szedjük őket, mert olyan szinten tudunk mindenkit bántani fotelből.
5: Igen, de Norbi el is mondta, tehát hogy neki az volt a célja egyedül, hogy ezt helyre tegye, hogy ez nem az a forma, aki ő maga 100%-ban.
4: Ennyi, ennyi kell, igen. De nem, valószínűleg egy másik utcában sétáltunk, úgyhogy nem teljesen értette, semmiféle bántás az érészemről nem volt, ráadásul az apjával tök jobban vagyok, úgyhogy nem értette. Gyerekek, van ilyen. Mi megyünk tovább, és egy nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubájból, valaki Németországban rendeli. Szúrja, eszi, mindent csinál. Peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett, peptid terápia. Ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhány a teremben,
5: nem érdekes. Égeti a zsírt.
4: Vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak. Klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk. Most legalábbis így elolvashat, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
5: Mindent is. Ebben mindent is. Mindent igény.
4: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van, 1000 éve csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértő a vendégünk. Hello!
5: Jó reggelt kívánunk!
4: Hello Helga, jó reggelt, ciao!
5: Jó reggelt!
4: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titó, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néznek ki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
6: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek idomulni a te szabályozási rendszeredbe, ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik, tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
4: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
6: A saját képességeidet erősíti fel.
4: És az igaz, hogy az Ozempik is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
6: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
4: Igen.
6: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a szám a lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a minden napi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
4: És ez a peptid.
6: És ez a peptid.
4: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkciósan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
6: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni. És azt az igény

0: Mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriában lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapjon.
1: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
0: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
1: Jaj, kevés a szám.
0: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
1: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási terület?
0: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az ozempik.
1: A fogyás. Ugye? Tehát akkor mondjuk a fogyás.
0: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulinérzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
1: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
0: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
1: Megőrülök.
0: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
1: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok?
0: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségek.
1: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek.
0: Igen, és értettem, jó.
1: Itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
0: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
1: Na, ez jó.
0: Sejtettem.
1: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
0: Magyarországon sehonnan.
1: Ne?
0: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem tudjuk...
1: Jó, egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kis kockázatot.
0: Nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
1: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, hogy működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
0: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik imádják ennek az interpretálását, az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
1: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
0: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen

0: természetesen én holnap utána akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
1: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit. Hát látjátok,
0: az sem jó.
1: Próbáltam megmutatni, mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti jobb aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
0: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbe záró.
2: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha nagyobb izomot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
0: Igen.
2: Ezeket... Nem hat, oké, okay, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy történt.
0: Kimondtad a varázs.
1: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
0: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
1: Nem is kell, hogy tényleg nagyon kérdelem. Lassan doktorálok, gyerek.
0: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
2: Mert szurkálják?
0: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
2: Bocsánat, hogy közbevágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
1: Akkor
0: azt gondolom, hogy igen, mert hogyha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
1: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
0: Nem,
1: sehol. Tehát egyelőre ez sehol a világon.
0: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
2: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
0: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszávú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdeke.
1: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alulsisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységeken lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
0: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
1: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál, mert abban neki nincs biznisz. Tehát fegyver, gyógyszer, a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, tehát miről beszélünk, nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
0: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
1: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
0: Jó,
1: tehát, hogy nyugodjatok meg, gyerekek, lesz kutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyom a szervezet, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá, de a COVID egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
0: nekem most, is ez a meglátásom.
1: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, hogy van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják, de oltás az van a hűtőbe azonnal, ha bejön a vírus.
0: Ez
1: adjuk be neked finoman, de nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
0: Abszolút.
1: Na most hát figyelj. Csak begyógyász vagy.
2: Csak azért
1: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ez hogy, de mondd meg, hogy van ez? Tehát tényleg, arról volt, hogy egy fél év alatt beoltottak minket.
0: itt meg szemléletváltás. Az... Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk, mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Hmm. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekét szolgálni.
1: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
0: Így van. Tehát saját
1: mert hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
0: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmusú szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
1: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem. Nem tudjuk, de nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát, megint néztek ki három órát, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy akkor viszont nincs egy kézzelfogható szám, hogy figyelj, elkezdett szenni félből 4 kiló izom rád épül.
0: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
1: Ahogy más
0: az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek
1: kell... Hát én másfél órát, aki peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a terembe, már szaunázik.
2: Tehát az egészséges életmódot, meg a jó szokásokat, ez sem helyettesíti, vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként normálisan működnek.
0: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
2: Hát az Ozempic az ilyen?
0: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy ott is azt tisztázzuk, hogy ha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
2: Akkor hiába szóval.
1: Mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak a mai napig. Milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót két hónap alatt, igen. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, ha van kérdés, vagy szeritek, írjatok, jó? És akkor megkérdezünk mindent. Helgától jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL MOVE-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL MOVE appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
14: Asztal, ez mi volt?
15: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos és imádom. Ez a Leap Motor T03.
14: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Reklámot hallottak.
10: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csalgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy Széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszed akcióra. Megkezdi a szezont a csalgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszed akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a salgótarjáni városi sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Közlekedés. Javában zajlik a felújítás a salgótarjáni Rákóczi úton. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a mai napon kerül sor az aszfaltrács terítésére a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság és a Bemút közötti szakaszon, a város felé vezető oldalon. Ugyanezen a szakaszon jövő héten hétfőn, kedden és szerdán is zajlanak majd az aszfaltozási munkálatok. Ezekben a napokban a Rákóczi út lezárt szakaszán kizárólag a kijelölt pontokon tudnak átkelni a gyalogosok az egyik oldalról a másikra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Géva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Gyere, akkor jössz hozzánk, itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetés. 3-4-9 van pontosan, dr. Breyer, Helga Belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértővel beszélgetünk, sok mindenről itt már, ugye, és az új csodaszerről, ami peptid, de máshogy gyógyít, mert hogy ugye beépül a szervezetbe, és egy anyag, ami a szervezetben is megtalálható, vagyis az öngyógyító folyamatokat segíti, és hát elolvasta tulajdonképpen tényleg mondhatni, hogy valami nagyon nagy találmány lenne, ha engedélyeznék. Gyulladás csökkentő, mentális teljesítmény fokozó, immunrendszer finomhangolás, sejtregeneráció, alvás, libidó, potenciál, minden gyerekek, tehát egy elképesztő potenciál van benne, krémekbe, szérumokba teszik, van, ahol kiválóan működik, terápiás módszerként ugye sajnos egyelőre még nem kapható ez a dolog, és ott tartottunk, hogy hát sajnos valószínűleg lassítva van, mert hogy Amerikában érvényben volt, lehetett most már ott se, Európában sehol nem, és lehet, hogy még erre sokat várni kell, de az új csodaszer, amiről beszélgetünk valójában. Egy fehérje lánc, ugye? Itt tartottunk nagyjából.
4: Ugye, 50 darab aminósav van.
5: 50 alatti.
4: Igen. Egyébként, ha 50 alatti, tehát ha tudom, hogy mondjuk csak 48 van benne, akkor az mondjuk a mentális képességeimre, ha 47, akkor az mondjuk a vércukorra, ha 43,
5: nem.
4: Akkor...
5: Nem, tehát nem ilyen egyszerű. Az, hogy milyen számú aminosavból áll, az egy dolog, az egy szerkezeti uh-huh. beosztás. Az, hogy neki milyen hatása, az meg egy megint más történet. Uh-huh. De az kétségtelen tény, hogy ez nem tegnap kezdett kutatások központi témájává válni. Tehát azt már tudjuk, hogy a 40-es évek óta az oroszok, akiknél ugye főleg a mentális képességeknek a fejlesztése egy kiemelt téma, a biohackerek világában az, hogy Semax nevezetű peptid, az gyakorlatilag mint orosz nootropikum, tehát orosz az a mentális képességeidet fejleszteni képes anyag van a mai napig, mint említett hatóanyag forgalomban. Tehát, és ezek azt gondolom, hogy zseniális lehetőségeket fognak majd nekünk nyújtani abban a pillanatban, hogyha a gyártás körülményei ellenőrizhetővé válnak.
4: Na, erre akartam rákérdezni, hogy most is szúrja egy csomó ember. Az az ember, aki megkapja a bubis borítékban ezeket a fiolákat, azokban a fiolákban mik vannak akkor?
5: Senki nem tudja megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy akkora zsákutca.
4: De lehet, hogy peptid van benne is, rendes peptid is, jóféle?
5: Akár az is lehet.
3: Azt hasonlatot szerintem elmondhatjuk, amit Helga mondott itt a szünetben, mert az ideillik, hogy ugye te rendelsz mondjuk, hogy izmot akarsz építeni, oké, de mondjuk a gyártó úgy gondolja, hogy megbúsztolja egy kicsit, és belerak neked valamilyen anabolikus szteroidot, amiről te nem tudod, és nyomod a peptidet, hogy egészséget nyomsz, és izmot növelsz, de ő felbúsztolja neked, mert nincs ellenőrizve, illegálisan vetted, iszonyatos izmot növesztesz, de közben szétcseszed a hormonrendszeredet, és én csak peptidet nyomok, de nem ellenőrzött formából, valahonnan megvéve azt mondja a gyártó neked, hogy kicsit megbúsztollak, mert akkor elviszed a hírét, és milliárdos biznisz csinálok belőle, hogy ettől a peptidtől mindenki nő, de nem attól nősz, hanem belerak neked ellenőrizetlenül valamilyen szteroidot.
5: És nem feltétlenül fogom a mellékhatását holnap után látni, lehet, hogy 2 év múlva látom, lehet, hogy 3 év múlva látom, szép. És akkor hova fordulsz?
4: Meg nem is biztos, hogy tudod, hogy ettől a szertől van.
3: Nem tudod, hogy mi volt benne.
5: Olyan sok kérdőjel van most a használat körül, hogy azt gondolom, hogy ha valaki saját magáról felelősséggel gondolkozik, akkor azt mondom, hogy el a kezekkel.
3: Oké, tehát tisztázunk valamit. Van egy aranyat érő találmányunk magba a peptid. Ez egy szenzáció. Itt van a Big Pharma, ami azt mondja, hogy lassítsuk, sokáig ne kerüljön forgalomba, de persze vizsgáljuk. Viszont belépett a biznisz, és illegálisan viszont mindenki elkezdte piacra tolni a saját termékét, ami vagy jó, vagy nem jó. Tehát végül is megvan a Fridláda, az nincsen forgalomba, ráadásul lassítva van. 2 ellepték a hamis peptidek, vagy mindenféle felbusztolt
5: cuccok. Vagy ellenőrizetlen források.
3: Miközben ott lenne a megoldás, csak engedélyeznünk kellene. Aha. Jó, akkor kérdezek én nagyon durát. Elképzelhető szerinted, hogy ez egy akkora találmány, és annyi ember gyógyulna meg tőle, ami sokaknak nem érdekel, hogy soha ne kerüljön legálisan forgalomba?
5: Ezt nem hiszem. Azért nem hiszem, mert azért vannak józanul gondolkozó vezetők.
3: Kevesebben,
5: de azért vannak. Tehát azért ne felejtsük el, hogy most Amerikában a történetnek a feltalálója az a fajta Kennedy egészségügyi miniszter úr, aki saját maga is coming out-olt, hogy én peptid használó vagyok 15 éve. És magyarázza meg nekem az amerikai gyógyszerfelügyelet, hogy miért sorolták vissza a veszélyes kategóriába ezeket a szereket, holott én eddig elmentem az orvosomhoz, az fölírt a receptre, elmentem a patikába, tehát egy ellenőrizhető folyamat végeredményeként én hozzájutottam egy olyan anyaghoz, ami nekem működik.
3: De visszadobták, és azt mondták, hogy még kell ennyi vagy annyi vizsgálat, még
5: most
3: nem engedik.
5: A júliusi törvénykezési meghallgatás során megint lehetőség van. Tehát most megint egy olyan zónába került ez a hatóanyag, 12 darab peptidről beszélgetünk, ami engedélyezés előtt áll. Tehát most már nem a veszélyes zónában van, hanem abban a zónában, hogy úgy tűnik, hogy jó, már vannak tapasztalatok, amik kecsegtetőek, de kevés még az adat, de lehetősége van már orvosnak arra, hogy dedikált patikák előállítsák ezt, és a betegük fel tudja ezt ellenőrzött forrásba használni.
3: Miközben az orvostársadalom az a része, aki ezt kutatja és tudja, az érti, látja, hogy emberek kiáltozva mondjuk, hogy ezt higgyétek el, hogy működik. De hogy végig kell futtatni ezt a procedúrát, ami akár 5-10-15 év.
5: Mert ugye ez magának az engedélyeztetési hivatalnak a felelőssége.
3: Nekem mondjuk van egy melanómám, vagy diagnosztizálnak egy prostatarákkal, ami mondjuk nem genetikailag lekutatom, hanem van valamiféle sejtburjánzásom. Van erre peptid, amit ha én el tudnék kezdeni szedni, akkor mondjuk a gyógyulási rátám az megnőne? Vagy kijöhetnék a magyarokat érintő tüdőrák, prostatarák, melanóma, mit tudom én. Tehát akár így is,
5: tehát
3: ebben?
5: Az onkológiában is dübörögnek a kutatási irányok, és nagyon kecsegtető tapasztalatok vannak, de itt is azt kell, hogy mondjam, hogy kevés az adat.
3: De 50 éve mondjuk, hogy megtaláltuk, aztán vagy nem engedik, vagy nem találtuk meg. A rákkal ezt hallott 60 éve, hogy megvan, nincs meg. Most egy magyar fel, nem nincs meg. Most itt van a peptid, nem, még mindig nincs meg.
5: Azt se felejtsük el, hogy egyre több olyan hatás éri a szervezetet, hogy lehet, hogy megtalálok egy megoldási utat, de már olyan hatások kapcsolódtak be az adott szervezetbe, ami nem feltétlenül a gyógyító hatást fogja nála elérni. Tehát itt én azt is gondolom, hogy főleg onkoterápiában ki kéne emelni azt, hogy emberek, ébredjetek fel, életmódváltásra van szükség. Menj el, ellenőriztest, hogy van-e táplálékintoleranciád. Honnan szerzed be a táplálékodat? Hogyan alszol? Sportolsz-e reggelt? Tehát nem csak ne csak a csodát várjuk, tegyünk is érte.
4: Azt mondtad, hogy gyógyászati célra, ugye ez még egy nagyon hosszú folyamat, mire ebből gyógyszer lesz. De közben meg azt látom, hogy bármilyen kozmetikai terméket megfogott van rajta az, hogy peptid, akkor ezek a szerek is kamuk?
5: Egy részük, azt gondolom, hogy hatékonyan tud működni, az, hogy mennyire tartósan, az megint egy másik kérdés.
4: De ott lehet benne?
5: Ott lehet benne, csak az, hogy milyen koncentrátum formájában, tehát mekkora a bevitt mennyiség, ami nem csak az aktuális hatást, hanem a hatásnak a tartamát is befolyásolja, az megint egy kérdője.
3: Hát olyan hívó szó lett most, mint a hialuron, meg aztán a kollagén, meg most akkor mindenre ráteszünk egy peptid kérdés.
5: De én azt gondolom, hogy ugyanez érvényes a proteinekre is, tehát most már bemész egy ABC áruházba, és mindenen az van, hogy protein. Tehát én visítva szoktam azon nevetni, hogy gyakorlatilag most már a snacktől kezdve, a folyadékokon keresztül, itt most nem akarok reklámot csinálni semmire, minden proteinben el van dúsítva. Ami egy nettó butaság, mert van a proteinnek is, tehát a fehérjéknek is egy olyan felszívódási limitje, amit hiába viszek be többet, nem fog felszívódni, mert a bélfalam nem tud többet csinálni. Tehát ne akarjunk drágán székletet üríteni, szoktam ezt mondani.
3: Oké, de most, ha én mégis rendelnék, mert nekem megjött a kedvem.
5: Ne tedd.
4: Akkor.
3: Dubáj vagy Németország?
5: Mondj egy telefonszámot.
3: Dubáj vagy Németország, mi a tisztább forrás? Itt motakarok! Semmit nem szedek
5: menjünk
3: egyébként.
5: Menjünk edzeni együtt,
3: igen, megmondom. De megállt. Tehát az van, hogy itt elértem a végét. 3-4 év, és azt gondolom, hogy megálltam.
5: Én azt gondolom, hogy itt érdemes mondjuk szakemberhez fordulni, és megnézni azt, hogy van-e bármilyen olyan anyagcsere problémád, vagy magában, mert azért azt se felejtsük el, hogy azért vannak a fitness világában olyan dogmák, amiket érdemes lenne újra gondolni. Tehát az, hogy én mit eszem, hogy eszem, milyen időzítéssel, edzés előtt, edzés után, mikor edzek, akkor most kardió,
3: mennyit alszom,
5: akkor...
3: Mennyit persze, így, hát erre már tudomány van. Tehát, hogy
5: én ezt sokkal jelentős ne gondolom, mert ez alapozza meg azt, hogy majd mondjuk 1 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva esetleg a peptiddel rá tudsz tenni még 3 kilót.
3: Oké, ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni, és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar érni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk benneteket gyógyítani, gyógyuljatok, és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Hága, hogy látod? Hát most az van, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
5: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog győzni.
3: Tehát a funkcionalitás. Igen. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változással, hanem beindítsuk az öngyógyítást. De abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
5: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel. Magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek,
3: jól éljenek,
5: így olcsóbban. Nem akarok ilyen nagy szavakat meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
4: Belgyógyászként szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk
3: magunkat? Ezeket tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
5: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egy fajta genetikai programot, de hogy ez majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, megészségesek lesznek az emberek.
3: Marad a stanozol, gyerekek, ennyit, sajnos nem tudom.
4: Ne rabol.
3: Csak a stana, csak a rabol, gyerek. Ennyi nem tud, látjátok, mindent megtettem a doktornővel, nem mondja el, hogy Dubáj vagy Németország. Mi a tisztán forrás? Mi van a mundzsáróval? Ez egy imádjuk ezt a szót, hogy mundzsáró, ezt behozta, még mindig nagyon, ez az Ozempiknek egy továbbfejlesztett valamilyen. Most mindenki mundzsározik, ezzel megint fogy a magyar, ugye? Vagy fogy mindenki? Ez az új csodaszer most
5: szintén.
3: Azt
5: gondolom, hogy azok fogynak, akik a játékszabályt betartják, és akik mellette életmódot váltanak, sportolnak, úgy esznek, úgy alszanak, stb.
3: Ez egy továbbfejlesztett Ozempik?
5: Így van. Aha. Tehát vannak szerek, amik egyfajta hatásmechanizmussal segítenek hozzá a regenerációhoz. Ennek már két fajta lába van, tehát két úton közelítem meg ugyanezt a problémát, és ugye már itt kopogtat az ajtónkon a 3 lábon álló, ami Amerikában csak most 2026 végén lesz bevezetve a mindennapi használatba. Tehát ezek a terápiás irányok dübörögnek. Tehát most, amiket klinikai kutatásokat látok, azok is ugyanazt a célt szolgálják, hogy az energetikádat hozzam helyre. Tehát az egy fancy mellékhatás, hogy fogysz. A lényeg, hogy gyulladást csökkentek. Tehát ezek a szerek, ezek elsődlegesen, csúnya szó, lejövünk az életről, de kimondom, egy inkretin alapú rendszer mentén dolgoznak, gyulladást csökkentők. Mert hogy a túlsúly is egyfajta gyulladás. A gyulladás egyfajta megnyilvánulási formája.
3: És az csökkent, és azért fogynak.
5: Így
3: és
5: van.
3: Ezért lecsodaszer.
5: Így
3: szedjél
5: van.
3: Mundzsárot, lefogy.
5: De sokan azt mondják, hogy az agyi köd tűnt el a fejükről. Mert az agyszövetnek is van egyfajta működésrendje, inzulin érzékenysége, és ha helyrehozom az energetikádat, akkor eltűnik a köd, újra fókuszálni tudsz. Demenciát tudok vele csökkenteni. Szív- és érrendszeri gyulladásokat tudunk csökkenteni, tehát a kardiológusok elképesztően látják az előnyét annak, hogy az, hogy ne legyél ne kapjál sztrókot, ne kapjál szívinfarktust.
4: De akkor megelőző jellegek kellene lassan elkezdeni szúrni, nem?
5: Hát valahol azt mondják a túlsúlyosoknak, hiszen a legfőbb probléma mondjuk egy szív esetében. A leggyakoribb szívritmus zavart úgy hívják, hogy pitfall fibrilláció. És annak a leggyakoribb oka az, hogy a szívizom rostok között zsír rakódik le, tehát elzsírosodik a szíved, és maga, ez totál egyszerű fizika, nem tud úgy vezetődni az áram, ami normál esetben történne, és lefogyasztjuk az embert, meggyógyul a pitfall fibrillációja.
4: Van mundzsáró dílered?
3: Minden van. Szóljál be.
4: Németország vagy Dubáj.
3: De akkor ez nem nincs csak mellékhatásai? Tehát aki szedi és jól szedi, az egy működő dolog akkor. Tehát nem kell tőle
5: ha játékszabályokat betartja, és megfelelő indikáció van, és itt az a lényeg, hogy egy elmész egy orvoshoz, és azt mondja, hogy ez nálad hiba, erre kell, hogy használd. Úgy oké. De az, hogy csak azért, mert most Kis Pista is ezt használja, akkor én is használom, ez nettó butaság.
3: Gyerekek, marad a csirke. Ennyit tudok mondani. Edzés,
5: az is
3: gugolás,
5: nem mindegy, hogy milyen tápos.
3: Lásnap,
1: fehérjekor, kevés
3: fehérjekor,
1: belőle.
3: Véleményes, ezen, véleményes.
5: Ultra feldolgozott élelmiszert nem eszünk.
3: Ultra feldolgozott. És egyébként a fehérjepor, és azt mondod, hogy eretnekség. Nem tudjuk, hogy miből van.
5: Feldolgozott élelmiszer.
3: Milyen antibiotikumot, hozamfokozó, mit evett az a tehén, mit ivott, milyen tejsavú, miből készült.
5: Így van. Egyre bonyolultabb, és inkább ebben kéne azt gondolom foglalkozni.
1: De akkor legalább növényi vagy állati?
5: Micsoda?
1: Fehérjepor. Ha már szedem, akkor
5: én azt gondolom, hogy mind a kettő.
3: Oké, akkor mondom, mi van a növényivel. A növényi fehérjéről most azt mutatták ki egyébként, hogy a borsó, meg a len, meg a nem tudom, olyan szintű ólomszennyezést tartalmaz, mert amíg felnő és le nem aratják, addig magába szív mindent a levegőből, és rá most éppen ott tartanak a kutatások, hogy bizonyos növényi fehérjeporokban nagyobb a nehézfém, mint a tejben, ezért inkább tejsavú. Na, én meg ott álltam a borsó fehérjén, mert így áldogálva, ezt elolvastam, és letettem, hát mondom, akkor esse. De akkor mit? És hogy tele van nehézfémekkel, mert hogy a szántóföldek meg minden. Brutál nehézfém szennyezettségű a növényi fehérje. Borsó, nem tudom most mit kezdtem eszedni, háromfajta növényi
5: meg azért
3: fehérje.
5: A GMO-ról sem feledkezzünk meg a növényvédőszerekről sem feledkezzünk meg. Tehát azt gondolom, hogy sok dolgunk lenne, ezeket mind-mind ki lehetne órákon keresztül fejteni, de ezért fontos, hogyan épített fel az életedet. És én változatlanul azt gondolom, hogy a tudásra van szükség. Arra, hogy amikor döntéseket hozol napközben, én azt szoktam mondani, ilyen 70-30, mert én sem tudok mindig jó döntést hozni, de azt tudom mondani az utolsó pillanatban, borsó fehérje, hogy ja, ez a tudás a birtokomban van, kösz, akkor mégsem.
1: Hát de ha tudás, és akkor jön vele szemben egy teljesen egy ellentétes másik tudás. Tehát az a baj, igen, hogy folyamatos ellentmondásokba ütközik az ember. Az egyik az égbe emeli, a másik pedig leviszi a fel.
3: De meg szűrt ki, hogy milyen jó és milyen nem, igen.
1: Mennünk el.
3: Nagyon köszi. Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel, ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne. A Dr. Breyer Helgával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
5: Jövünk
3: mindjárt. 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy hat

0: csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
9: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
10: Kulcs, telefon, cipő, hola...
11: Háj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Szeptember 24-e és 30-a között az Unió Coop üzleteiben a 1,5%-os 1 literes Siska UHT tej csak 169 forint. A 400 g-os magyar rögös túró mindössze 599 forint. Coop Klub áron törzsvásárlói kártyával a 300 g-os Milka Toffee egész mogyorós csokoládé 1499 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben. A választék üzleteinkben eltérhet.
16: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
18: Hány óra?
19: Hajnal 2.
11: Megint nem alszol?
18: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
11: Próbáld ki te is a Sedakurt.
19: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Alszol?
19: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Kori, kulacs, váltócú, cuzsi. Kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsikulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
21: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, 2 vár, 1 család. Sétálj át a történelmen.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Justin Orsi.

0: Rádió egyen. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió egyen.
2: Több mint 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Összesen 24 napi rendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése. Többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. Összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A közgyűlés arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén-nyáron, adta hírül a Szakképzési Centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. Időjárás. Jellemzően napos lesz az ég ma a nógrádi tájak felett, csapadékra nincs kilátás. A maximum hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap hosszabb, rövidebb napos és felhős időszakok válthatják egymást. Eső nem várható. A korai órákban 3-7 fokig hűlhet a levegő, napközben 19-21 fok lesz. Vasárnap is változékony, ugyanakkor száraz időben lehet részünk. Reggelre 3-7 fokig hűlhet a levegő, később 20-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
3: Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk 9 óra után, 9 perccel, kettecskén. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Eszter fellépett és pihen, Feri Livornyó,
6: Livornyó,
5: és éppen kiposztolt valami 200-zal ül egy vonaton, és hatalmas proszekókat, meg mindenféle finomságokat eszik, húsos szendvicseket, így van. És hát nagy erővel posztol, barátja 50 éves lett, és elmentek Olaszországba egy kicsit ünnepelni, és hát mindenféle finomságokat eszik.
6: Jól tették.
5: Jól teszi egyébként, így van. Lampredotto, ugye? Lampredetto. Hogy mi ennek a neve pontosan?
6: Lampredetto.
5: Hát ez a híres szendvics, ugye? Hol van ez a firenzei szendvics? Ez a ketté nyitja, és akkor belerak egy csomó húst, meg pesztót, meg paradicsomot, meg valami lekvárt, és ez a Lampredotto. Tessék?
7: Ez nem a pacalos?
5: De ez a pacalos. Ez a pacalos szandvics. Igen, ez egy ilyen zsömlébe, vagy egy ilyen zsömleszerű képződménybe rakja, félbevágja neked, megszórja és berakja. Lampredotton. Nagyon komoly kis szendvics. Ezeket eszi, és ül egy vonaton, ami 200-zal megy. A rohadék,
6: mondd
5: meg. És kellemesen valószínűleg már ilyen mikrodózisra tette magát, hogy
6: bár
5: nem ő most nem mikróra rakja magát, hanem csak úgy nagyban iszik, igen. Na, gyerek, nagyon
6: okos volt ez a nő.
5: Tessék?
6: Okos volt ez a nő,
5: igen. Igen, okos volt, nagyon jókat mondott. Érdekesen működik azért ez az egész Big Pharma, nem? Szóval, hogy milyen izgi, milyen... De én nem is hallottam még orvostól, hogy valaki ezt így kimondja. Én úgy örülök egyébként Hágának.
6: Én tudom, hogy nagyon naív vagyok, de én annyira látom a lehetőséget abban is, hogy ezeket a szereket majd egyszer piacra adják, és adhatják aranyáron.
5: Persze.
6: És én megveszem.
5: Így is van.
6: Nagyon sok pénzért is megveszem. Hajlandó vagyok megvenni.
5: Jaj, hát tudod, ez olyan, mint nem tudom, egy izébe elmenni, nyilvános házba elmenni. Minden nem mondok a sorozatot. Szóval nem tudom, én nem vagyok, én máshogy látom ezt az egészet.
6: Soha
5: nem fogják engedni, hogy meggyógyuljál. Nem ez a lényeg, nem erről szól. Ők nem akarnak téged meggyógyítani. Nem. Tehát figyelj, van egy 2000 milliárd dolláros éves árbevételük világszinten. Őket úgy hívják, hogy Big Pharma, ebben benne vannak a nagy cégek, a Pfizer-től kezdve rengeteg gyógyszergyártó cég, Novartis, Sanofi, AstraZeneca, rengeteg gyógyszeripari cég. Minden az érdekük, csak nem az, hogy egy ilyen olcsón előállítható a szervezet öngyógyító folyamatot, a beindító peptidet egyébként legálisan piacra helyezzenek. Miért is? Olcsó leszel, meggyógyulsz, nem lesz ennyi beteg. Kit fogunk meggyógyítani? Miből fogunk keresni?
6: Kezeld a tüneteidet.
5: De tényleg a Covid-oltás az megvolt egy év alatt. Hát hogyne, persze, és ezt mi elhisszük, hogy ez így van. És aztán arról meg nem merünk beszélni, hogy mennyi sztrókos van, mennyi tüdőemboliás van, mennyi rákos lett az elmúlt években, mert arról meg aztán nagyon kell hallgatni, mert ha azt meg kimered mondani, akkor te meg alusisakos vagy, és éppen egymásnak sugdossák az orvosok, hogy volt oltás, volt, ja igen, akkor tudjuk, embolia, igen, első kérdés, volt oltás, köszönöm szépen, nagyon jó. Hát akkor ezt viszont, ha kimondod, akkor meg alusisakos vagy. De fél év alatt megvolt a Pfizer oltás. Ú, de érdekes. És itt vannak a peptidek, ettől meggyógyulsz, elmondják, mindenki erről beszél, öngyógyító folyamatosan. Visszadobja az amerikai gyógyszerfelügyet, és azt mondja, hogy még vizsgáljuk. Még további 5 év. Mert nem akarjuk, hogy te olyan nagyon gyorsan, hirtelen meggyógyuljál, és ezt így kimondod, akkor azt mondják, összeesküvés elmélet. Ebben nem látjátok, hogy mi történik? Hát ez milyen össze? Mi ebbe az összeesküvés elmélet? Hol akar téged a Big Pharma meggyógyítani? Tünetet kezel.
6: Helga után te is ki fogsz esni az ablakon.
5: De ki esek az ablakon? Én mindig elmondom, hogy nincsenek öngyilkos szándékaim, nem akarok meghalni, szeretem az életemet, és jól vagyok. Ennek ellenére valószínűleg, ha miközben kidobnának, arra gondolnék, hogy tudok-e repülni. Még azt is megpróbálnám megoldani.
6: De beadattad, te is beadattad, meg én is beadattam. És miért?
5: Én sós vizet akartunk. Én sós vizet kaptam.
6: Nem mondod.
5: Ne aggódjál.
6: Megtoltad.
5: Mit csinál? Ne, persze, bemásztam észak, és kicseréltem az ampullákat. Beadták, biztos? Kire kacsintottál rá, hogy beadják-e, vagy nem adják be? Mellé szúrt, vagy nem szúrt mellé? Már benne is van. Add az igazolást.
6: Na jó,
5: szóval figyelj, ez kemény világ ez, de jöjjenek a peptidek, és gyógyuljunk meg tőle. Oké, legyen ez, én ebbe tökre hiszek, csak, és tökre, de annak örülök, hogy Hága olyat mondott ki, mint ritkán, hogy igen, itt van a Big Pharma, és lassítja, és nem érdeke, hogy ez azért olyan gyorsan átmenjen. Nem véletlen, nem legális. Persze nyilván még számos klinikai kutatás kell, meg 5000 évig ezt még akkor most megnézhetjük, hogy tényleg jó-e, meg tudná gyógyítani a szervezet önmagát. Gyógyszertől nem fogsz meggyógyulni. Ha az öngyógyító folyamatokat segített, akkor meggyógyulsz, csak valószínűleg az van, hogy ez meg nem biznisz, nem? Jó, és értem, hogy van, amikor kell az antibiotikum, és értem, hogy van, amikor szükség van a gyógyszer, nem azt mondom, hogy ilyen gyógyszer rossz, ez nem egy ilyen demagógia, de ne várjunk tőlük gyógyulást, miközben nem erre esküdtek föl, hanem a profitra. Onnantól kezdve, ha te egy cégtől profitot vársz, hát akkor nem érdekellenes a profit meg a gyógyulás. Érted? Most kis túlzásra, nyilván lehet ez kicsit demagóg, és vannak gyógyszerek is kellenek bizony, tehát nem ezt mondom, de nagy összességben azért ez arról szól, hogy nem érdekünk, hogy egészséges legyél, mert mi elhalunk, így van.
6: Mit mondott akkor, Dubáj vagy német?
5: Hát nem tudtam belőle kiszedni, hogy honnan rendeljek peptidet, sajnos, úgyhogy marad a sztana, mondom. Marad a stromba, a napozin meg a sztana, gyerekek.
6: Igen, mert Amerikában ezért.
5: Ennyi van, gyerekek, nem tudom.
6: Hűtőládával fogok hazajönni.
5: Ne, Isten őriz, nehogy ilyen szarokat toljatok. Semmi edzés, meg munka, ezt sajnos bele kell tenni. Kicsit meg akartuk busztolni, de ne, akkor még nem kezdek el peptidet szedni. Meg elment tőle a kedvem egyébként. Na mindegy, ez van, úgyhogy itt vagyunk, 2 darab kulcsot adunk, és...
6: És elmondtuk már, hogy hol lesz akkor a konténer?
5: Igen, elmondhatjuk, mert most már mindent mondhatunk, hogy hol lesz a konténer, nagyon várunk mindenkit, és az van, hogy ez 9-én pénteken történik majd, de reggeli kitelepülésen kinyitjuk a konténert. Készüljenek rá, hallgatók, ott is lehet kulcsot nyerni. Hun van a konténer, mert a ezen
6: Dunapláza
5: a papíron én nem látom. Dunapláza főbejáratánál lesz a konténer. Aha, tök igen. Jó. Jó.
6: Úgyhogy ott kell majd tolongani, mert hogy ott is lesznek még kulcsok.
5: Ott kell tolongani, mához, tehát két hétre ott is adunk kulcsot, és ott valaki kinyitja a konténert. Pattintsad, Annácska! Pattintsad ide nekünk még kettő darab hallgatót, és akkor még meg...
6: És bekerültek új nyeremények?
5: Ja, és mondd, hogy mi került be itt van. Hol tartunk most? Tehát van okos tévénk, Hisense, Volt és gőztisztítókészülék, klímánk, Grieri klímánk, ugye, beszereléssel, egy új Cupra, így van, Raval elektromos személyautó, nagyon jó, nagyon szép, gyönyörű, így van, négy fő részére szóló családi pihenés, hét éjszakás szállással,
6: egy millió forint értékű Bosch felszerelés, igen.
5: Gyerekek, hát ez már nagyon csecse
6: és
5: már most.
6: És vannak Hisense gépek még.
5: Így van.
6: Alufagyasztós ütőszekrénye, Gorenje háztartási gépek, mosó, szárítógép, mosógép, pára, elszívó, sütő, indukciós.
5: Szerintem ott vagyunk, hogy 15-20M-nél vagyunk, gyerekek. 15-20M, amit valaki megnyer két hét múlva pénteken. És az is nyerhet, aki odajön, és ott kap még kulcsot. Extra lenne, ha mindenki ölt halt a kulcsért. Oda, én megnyertem a kulcsot. Helyen a retro rádió kígy. Emlékeztek erre?
6: Én csak ilyettem bevásárolni.
5: Hát az mi volt? Jégpálya, Klassz FM, 2000 mennyi? 10-11-12.
6: Ott egy lakást.
5: Lakás, minden benne el, volt. Igen. Oda jött, hajnalban indult a műsor, és van, aki délután beállt a sorba, hogy beférjen a négypályára. 4000 ember, egy konténer, kinyitottuk, jött a gyere Béla főtt a színpadra, és azt mondta, hogy nevezd meg kettő darab Klassz FM-es műsorvezető. Fingja nem volt, nem tudom, én nem hallgatom, csak kijöttem.
6: A szlogen sem tudta.
5: És nem tudta a szlogent, és elvitte, tudod. Így állt.
6: A szélszisztál is mindenki így akarja.
5: 3000-en így álltunk a hallgatókkal, és mindenki, én nem hallgatom a rádiót, én csak kijöttem, nem tudom a szlogen. De nevezd meg két műsorvezetőt, ott állt a Jani, a Feri, meg én. Mondják két műsor, nem tudom, nem hallgatom a rádiót. Hát az mi? Azóta ebből él a csávó, érted?
7: Ez nagyon kemény.
5: Látod, hogy sorba kicsit ott fagyoskodott, kiúzták a nevét haza, mert mi történt ma? Ha nyertem,

0: érdekes.
1: Nem érdekes. Vészillogozó. Majd félreálltál valahol egy sávba?
2: Igen. Éppen Kisoroszíról megyek vissza a Tahitót fele, és szállítom a általad sokat emlegetett látványpékségednek az áruját.
1: Hát nem, nekem nem nyílt meg az a látványpékség, csak elúszott egy kisebb budapesti lakására abba, hogy legyen látványpékségem. Jó befektetés volt igazán. Az bejött volna, már kint élnék Londonban.
0: Azért álltál félre, mert annyira bonyult a játék, hogy nehogy elmenjen a fókusz.
1: Igen, tehát hogy ha kihangosítóra, igen, tudsz haladni a kihangosítóra.
2: Nem, mert az a baj, hogy kihangosítóval nem hallak benneteket, ja. Vagy hát ilyen nem hallatok ki engem, ezzel már buktam egyébként egyszer egy ajándékcsomagot, és ha meg jó. Telefonnal a kezembe vezetek, akkor
1: pedig. Jó vagy, Jocó, mennyi, haladjál, mondj ezt, szlogen gyorsan.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
1: Miért nem tudja ezt valaki csak egyszer elrontani? Komolyan annyira jó lenne. Ez olyan, mint amikor az eminens tanuló pattársad mindig ötösre felel, nem? Igen. Jocókám, van egy kulcsod, várunk szeretettel október 9-én, jó? Duna Pláza, gyere, és ha szerencséd van, akkor te nyersz, jó?
2: Oké, nagyon szépen.
1: Köszi, vigyázz magadra, jó munkát, köszi, ciao.
2: Nektek is sziasztok, hello.
1: Nem a szívinfarktus fogja elvinni Jocot, nem? Nem egy kapkodós típus, de nem kell.
0: De tudod, ő az a hideg profi, aki oda megy, bedobja a kulcsot és kinyílik.
1: És figyeld meg, hogy megnyeri. Imádnám, Jocó vagyok. A Fornett is, igen. Barbara, szia Barbie!
3: Sziasztok!
1: Hello Barbie, honnan?
3: Budapestről.
1: Mit csinálsz, Barbie?
3: Épp a kisfiammal vagyok itt, hanem most ez 6 hetes.
0: Kiskutyámmal vagy kisfiammal?
3: Fiú, kisfiammal.
1: Ó, hát akkor te még a sztori elején vagy ennek az egész hosszú gyermeknevelési történet legelején. Igen.
3: Igen, bár ő már a második.
1: Milyen optimista. Vállaltatok még egyet. Hányat kell bevállalni?
3: Kettőt, itt már megállunk.
1: Kettőt írtunk alá, de a férjem nagyon bánja, hogy nem 3-at a 10 millióért.
0: Mennyi van a kettő között?
3: 2,5 év.
0: Egy kicsi, másik pici.
1: Keménybe vagytok.
3: Igen, az.
1: Ja, ez ilyen, hát ezt sokan kiálltuk ezt a próbát. Mondj egy szlogen, Barbie, te is gyorsan nekünk.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágermény.
1: Nagyon jó. Jól van, ok, lesz kulcsod, és várunk téged is október 9-én, Duna Pláza, ott vagyunk. Jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao.
3: Sziasztok.
0: Hello.
1: Az év unalmasabb játéka. Bár úgy értem, hogy a konténer nagyon jó. Tehát Jenny, gyerekek, de ez a, mondd el a szlogen, szevasz, van egy kulcsot. Hát én tényleg komolyan mondom, én már adjuk oda ezt a konténert, már nagyon várom. Óriási maga a nyeremény, meg imádom, de legközelebb valami csavart kell beletenni. Mondd el visszafelé, mondd el csirke hangon, mondj valamit, amivel azt érzem, hogy történik valami, mert ez nekem kevés.
0: Ugye annyira nem evidencia, hogy a hallgatók, vagy a nem hallgatók nem tudják a szlogent, hogy Attitusnak van egy gyűjteménye abból. Rádió egy a sláger. Elmegy.
1: De hogy miért nem? Nálunk van ez.
0: Rádió egy. Azt se tudja, merre van a jócán. És tudod, próbálja valahogy rávezetni, nem sikerül.
1: És nem, az Istenek nem mondja. Se, igen. Annyira változik, hogy valaki elmondja, 10 embért simán bemondok bármit. Nem Corvin Pláza 8. kerület? Nem. Duna Pláza. És tudjátok, hogy mi a Duna Pláza, azt 13. kerület. Ott vagyunk, jó? Úgyhogy gyertek oda, tényleg nagyon sok minden. És még az is lehet egyébként, hogy még néhány dolog bekerül addig. Tehát most jönk olyan 15-20 milliónál, de hogy még értékben itt, ha a sales még robbantja a robbantani valót, még jövő héten, vagy még az utáni héten is bekerülhetnek dolgok.
0: Még Zsült is bezárhatjuk.
1: Még Zsült is berakhatjuk a konténerbe, bár ez így is nagyon szép. Tehát azért ez minden idők egyik legnagyobb nyereménye. Szerintem ez most több, mint tavaly.
0: Több mint tavaly. Van benne. Ez sokkal több.
1: Igen, úgyhogy jók vagyunk, igen. Fogd be az orrod és mondd ki a szlogent, az is jó. Csak slágerek, Klassz FM a rádió.
0: Jó, figyelj, péntek van. Oké, jövő héttől akkor bonyolítsunk.
1: Jó, bonyolítunk.
0: Legyen
1: jó,
0: valami
1: jó.
0: Hang.
1: Valami jó, jó, nem, valamilyen nyelven kell elmondanod. Mindegy, jó, rosszul németül, fordítsd le magadnak, mindegy, szahéli nyelven is mondhatod, órámi nyelven is mondhatod, a Biblia nyelven, mindegy. Csak valamit vigyünk ebbe, igen.
0: Húgyok el víz alól.
1: Elmondhatod diplomata útlevéllel is.
0: Tesa.
1: Mondom, csirke hangon, hívjatok. Na, viszont van még egy rövid témánk, mielőtt itt elmegyünk a nap legjobb pillanatait, csak egy fél mondat arról, hogy milyen versenyeket rendeznek. Szerintem mi erről beszéltünk valamikor tavaly, de újra megrendezték. Ez borzasztó abszurd, de imádom, ugyanis az a neve, Hongkongban csinálják, hogy sperma verseny. Figyelj, szerintem ezt mi tavaly megbeszéltük, de minden évben kell erről fél mondatot beszélni, mert óriási a dolog.
0: Mi a versenykiírás?
1: A versenykiírás az, hogy ha te fiatal vagy és leadsz mintát, akkor a mintádat hát tulajdonképpen mikroszkopikus nézetté alakítják, vagy a mikroszkopba beteszik, és a mikroszkopikus képet animációval alakítva kirakják egy kivetítőre, és egymás mellett versenyeznek a spermiumok, különböző versenyzők adják le a spermiumot, a mintát. Uh-huh. És egy hamis petesejtért indulnak ők el. És az nyer, akinek
0: mi az, hamis petesejt?
1: Hát

0: nem egy igazi petesejtet raknak be, hanem beraknak valamit, ami biológiai, lehet, hogy izgatja a spermium volt, vagy mozgásra készteti, vagy csak úgy néz ki, mint egy petesejt, ahol neki meg kell érkezni. Kivetítik ezt animáció formájában, és nézed, ahogy megy a saját hímivar sejted 5000-szeres nagyítással, animációban a világ legkisebb sportjának apostrofálják, a zsenik. Ezt csak Hongkongban tudják megcsinálni.
1: Amikor leadod a mintát, akkor utána kiválasztják a legfickósabbat, amelyik a legfürgébb, és akkor abból még utána van egy casting?
0: Ez egy jó kérdés egyébként. De szerintem ott megnézik, hogy mennyi spermium van, abból kiszednek egyet, azt animációval alakítják és berakják, és van olyan verseny tényleg, ahol látod, hogy mennek a spermiumok. Tehát elindul a sperma, ugye, itt fotózzák a Hongkong, óriási őrület van.
1: Lehet fogadni rá?
0: És ott vannak, nézzek, ott a finish, itt az animáció, 15000-szeres nagyítás, és drukkol a csávó térdelve a saját spermiumának, ami farokcsapásokkal megy a célvonal felé.
1: Igen.
0: Elmebeteg volt, aki kitalálta, nagyon megismerkednék vele.
1: Mit a célba futó spermát begyűjtik-e, és utána lesz-e belőle esetleg inszemináció?
0: Hát ez egy jó, igen, nem, a maradékot igen, mert ugye kiválasztanak belőle egy kis adagot, de a többi az ott marad.
1: Lesz ebből egy elit klub, akik utána aztán valakit megtermékenyítenek.
0: Azt nem tudom, hogy vannak-e korosztályok, tehát még egy 20 éves összecsap egy 50 évessel, vagy itt egy korosztály, valószínűleg egy korosztályban kell lenni, mert ugye ez később, mondjuk egy 50 éves pacáknak ez lassul. Hát, tehát a spermiumok mozgása az effektíve már nem olyan élénk igazából. Vagy már az fölnéz, és azt mondja, hogy én már nem versenyzem.
1: Lehet, hogy van egy ilyen, van mondjuk hétfőn a 20 évesek, 30 évesek, és akkor van pénteken egy ilyen szenior kategória, és 3 hét múlva visszamegyünk, hogy élnek-e még.
0: A versenyt 3 hét múlva hirdetjük ki. Hát nem mondd, hogy most ebben te mondjuk nem vagy érintett, de ezt megcsinálnak Magyarországon, legalább tesz jelleggel, nem mérném össze a Ferivel. Hát azonnal. Animációval alakítják, nincs ott senki, mikor leveszed a mintát. Odaadod, 10 perc múlva kim van a kivetítőn animációval alakítva, és a Ferivel versenyeznék egy spermiumban, hogy így
1: jó,
0: menjen a cél
1: felé. Ha erre hajlandó vagy, én ezt megoldom.
0: Mert hogy megcsinálják?
1: Megcsináljuk. Szerzünk egy meddőségi klinikát.
0: Mit csinálják én egy meddőségi klinikát? Sétáljunk egy meddőségi klinikára. Nagyon furán néznének ott rám.
1: Elhívjuk a szakembert, levesszük a mintát, építünk egy akadálypályát.
0: Lesz hármasugrás, lesz zsámolyugrás. Jó, de hogy oldod meg a nagyítást? Tehát valószínűleg a nagyítást kell kirakni.
1: Mikroszkoppal, és kitesszük ide erre a nagy kivetítőre, és akkor összecsaphattok Ferivel.
0: Jó, mi az, ami... Oké, hogy csalunk? Jó, te velem vagy és csalunk. Oké, mi gyorsít?
1: Magmegtartás. Magmegtartás egy hétig.
0: Nem két kérsz keveset. Magmegtartás, mit kell enne?
1: Attal állítólag fickosabbak lesznek. Mit kell enne? Hát mit tudom én? Hát mitől pörög jobban?
0: Megőrülsz, az amerikaiak is megcsinálták, most nézem a Zsülnél, ők akadálypályát is építettek, hullámok között megy át végig, akadálypálya van a spermiumoknak.
1: Tehát nem egyenesen kell beúsznia, hanem ilyen kis fordulók is vannak.
0: Ők rátettek egy lapáttal, ők építettek még egy akadálypályát. Micsoda! Hát figyelj, zseniálisak a csávok. Akadálypályán megy keresztül a spermium, kanyarokat kell bevenni, és ahogy fordul, megy le, föl, balra, jobbra, terelgetik valahogy, megterveztek egy pályát, és a pályán kell körbe mennie.
1: Egy ilyen útvesztőt kovalyat.
0: Imádom. Én szeretem az ilyeneket. Én ezeket nagyon élem.
1: A sperma az úgy... Az egy ilyen önműködő történet, ahova berakod, az ugye elkezd felfelé úszni, bármilyen útvonalon végig megy, lassan vagy gyorsan.
0: Én szerintem
1: vagy
0: neki
1: kell
0: van...
1: a végére valaki, aki
0: nem, várja. Szerintem ez nem úgy működik, mint az agár, hogy kell a nyúl a végére. Tehát neki van egy hitrendszere, igen, tehát van valamilyen működése, amiből és azt mondja, hogy igen, nekem van valami minimális tudatom, nekem tudom, hogy az a biológiai program, hogy el kell indulnom abba a csatornába, mert ott a végén történik valami, ami az evolúció szempontjából viszonylag fontos. És a sperma elindul.
1: Oda
0: tehát
1: nézd
0: meg. Hát berakják egy csőbe. Figyelj! Micsoda! 3D-s pályát építenek neki,
1: és meg van
0: oda
1: egy
0: ilyen... néz!
1: Bepörgetik, hogy elszédüljenek.
0: És két párhuzamos pályán indítják el, fölül az egyik versenyzői, alul a másik versenyzői. Viccelsz. Mm-hmm. Hát azért az 50 plusz senior kategóriában nehogy már ne indulnék el.
1: De szeretném Zsült is látni.
0: Mi a Zsültől kikapok, esküszök, kasztrálom magam. Az lenne az eredmény, hogy még a Zsül is megvert, és nem azért, mert hogy ezért, de hogy tehát ez is sportolok, szaunázom, hideg vízbe megyek, és menjen a Zsül, és a 8-ason beúszna, hát azért az...
1: Ülésfűtést használsz?
0: Igen, nagyon sokat. Lassítja.
1: Használsz
0: ülésfűtést? Te is? Jó, te akkor ebbe kvittek vagyunk. Boxer alsó, nincsen szoros alsónadrág. Nincs. Ülésfűtés van. A motoron is, ha már nagyon fázom, bekapcsolom. Az ugye nem jó, mert az lassítja a spermium. Szerinted a Feri hát egy kályhán ül. Hát ha én használok ülésfűtést, érted? Az öreg medve mit használ? Hát hagyj motoron, nincs oda. Hát simán, ha őt azért csak le tudom győzni.
1: Mit kell enni vagy inni ahhoz, hogy virgoncabbak legyen?
0: Szerintem erre van technika. Tehát szerintem biztos, hogy valahogy valamilyen ételekkel, itallal, cukorral, tehát valamivel valószínűleg föl tud gyorsítani. Tehát szerintem ők is boostolnak. Megvan ennek a biológia oka, hogy hogyha nem tudom mit, veszel az íze, az állaga változik, vagy a mozgásuk, és hogyan tudod őket ösztönözni. Egyébként a szauna se tesz nagyon jót.
1: Nem.
0: Tehát, hogy az is, ezek mind-mind azért lassítják a spermiumokat.
1: És a nagy jeges vízbemerülés az...
0: Hát... Jól nem néz ki, miközben történik. Valószínűleg ők se örülnek.
1: Visszapújnak.
0: Valószínűleg ők se boldogok, míg ülök a 14 fokos vízbe. Az egyébként 90 fokos szauna után. Nem tudom, de a verseny maga zseniális.
1: Nagyon.
0: A verseny maga zseniális.
1: Én ebben látok potenciált, úgyhogy ha gondolod, akkor építettünk egy ilyen akadálypályát, és legyen meg. Az igazság pillanata.
0: Igen. Igen, és megérkezne a vadon a 8-ason, tudod, abszolút aranyérmes kategóriába.
1: Csak, mi az?
0: Jani, te mi is az jöttem, basszus, tudod, hogy nem tudunk nyerni, hát is együtt dolgoztunk 18 évet, Jani, ne csináld már!
1: Gyerünk kicsilány!
0: Te is beneveztél, Jani, basszus, alapból agyonversz, érted? Hát minden nap trenírozod magad, ne csináld már, ha fel. És rommá verni a 20 éveseket megérkezni, az milyen lenne? A kategória győztese 20 évesek is Vadó János, 53 éves műsorvezető, agyonverte a mezőnyt, imádnám.
1: A következő az, hogy akkor a következő kitelepülésem. Csináljunk egy ilyen részéget.
0: A technikailag megcsinálható, hát gondolom, nem nagy truváj. Valahogy berakják a mikroszkópba, azt berakják a mikroszkópból, valahogy átinyertek a pályára, és azt benagyítják
1: lesz,
0: animációba.
1: Lesz, hogy a hostess lányok majd keresnek fekete-fehér, igen, nem.
0: Igen, mit átadunk a Ferivel.
1: Az
0: utolsó évet már így kell tolni. Az utolsó kitelepülésen így kell. Sperma verseny Balázséknál.
1: És hidd el, hogy bárki biztos vagyok benne, hogy beneveznének.
0: Na jó, van.
1: Tojás,
0: igen, azt mondják, igen. Na jövünk mindjárt, 9:50 van pontosan. Kulcs ma már nincs itt, valaki kérdezi, mind a kettőt odaadtunk. Mi még jövünk a nap legjobb pillanataival, és hívjuk a nap hallgatóját. Jövünk a hírek után.
2: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
3: Reklámot hallottak.
11: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges útvonalon jutott el Afrika szarváig egy Széchenyi gólya. Meghosszabbították a jelentkezést a Teszedd akcióra. Megkezdi a szezont a salgótarjáni kosárlabda csapat. Egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland területéig, írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A madarat júniusban Pöstény pusztán gyűrűzte meg Pap Ferenc természetvédelmi őr. A jeladó adatai szerint a fiatal gólya jelentősen eltért a faj megszokott vonulási útvonalától. A Vöröstenger arab félszigeti partvidékét követte, majd Jemen déli részénél átkelve érkezett Afrika szarvára. A madár azonban elpusztult, egy száradt folyómederben találtak rá. A helyi hatóságok szerint az extrém aszály, a hőség és a kimerültség okozhatta a pusztulását. A történet Puntlandban nagy figyelmet kapott. A helyi környezetvédelmi minisztérium vezetője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával is felvette a kapcsolatot, és jelezte, hogy az állami sajtó bemutatná a Széchenyi gólya történetét a vonuló madarak védelmének népszerűsítése érdekében. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították a jelentkezést a Teszedd önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Az október 12-től 18-áig tartó programhoz koordinátorként és önkéntesként is lehet csatlakozni. A jelentkezéseket szeptember 27-éig, vagy az eszközök kimerüléséig fogadják. A Teszedd akcióhoz már Nógrád megye számos településéről csatlakoztak. Az önkénteseket többek között Pásztón, Romhányban, Érsekvadkerten, Taron és Bátonyterenye több pontján is várják majd. Salgótarjánban már most több mint 10 helyszínt jegyeztek be. Sport. Megkezdi a 2026-27-es bajnokságot a salgótarjáni KSE felnőtt férfi kosárlabda csapata. Az NB1 B-piros csoportjában szereplő együttes az első fordulóban hazai terepen lép pályára. Szombaton délután 5 órától a Deac U23-as gárdáját fogadják a salgótarjáni városi sportcsarnokban. Mindazok, akik személyesen nem tudnak részt venni a mérkőzésen, a legnagyobb videó megosztó oldalon a Sport Salgó Kft. Csatornáján követhetik a találkozót élőben. Várják a véradókat ezekben a napokban. Ma délután 1 órától 2:30-ig Salgótarjánban a Rákóczi úti volán központban, majd 4 órától 5:30-ig szintén a megyeszékhelyen a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Klapka György úti épületében lesz véradás. Jövő hétfőn reggel 8 és délután 2 óra között a salgótarjáni területi vérellátóban, kedden déltől 2:30-ig az Alstom Mátra Nováki telephelyén, majd 4-től 6 óráig a Kisterenyei kastélykertben rendeznek véradást.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szalad kérdezi tőlünk, és egyébként tényleg jobb előállni a farbából, és abszolút igazam, hogy miért nem mondjátok meg őszintén. Feri előzetesben van, mert kapott NK-s kavicsot, hogy megvalósítassa álmát egy balett előadást. De hülye vagy. Jó, igazából ez van. Az olaszországi posztok nem validak. Bent ül előzetesben 100 milliót kapott egy kedvenc balett előadására, igen. Nagyon szereti, igen. Egyszerűen a hattyúk tava meg van érte őrülve, úgyhogy ezt fogja megvalósítani egy előadásban. Csak hát nem akarta visszafizetni a pénzt, úgyhogy ezért nincs. Hosszabb ideig nem lesz.
1: Már megépült a próbaterem.
0: Igen, a próbaterem, mert nagyon készülünk a balett előadásra. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Anna már is megérte, mivel foglalkoztunk. Igen. Gyerekek és diákok hangjai voltunk. Projektnap van, innen indultunk, és akkor a magyar oktatásról fakadtunk egy kicsit, illetve igen, bízunk a következő 50-100 év, hát hogy is mondjam, csak reformjaiban majd, ami következő 50-100 évben talán megtörténik.
1: Talán az unokáink megélik.
0: Igen, erről beszélgettünk, és hát nem egyszerű, de Helgából is vágott annál egy kis összefoglalót, hogy a peptidek csodaszerként emlegeti most mindenki, mindenre is jó, mindenki szúrja, eszi, keni, kicsit megpróbáltunk utána járni, hogy mik ezek a peptidek, és miért akkora csodaszer, mint régen az Ozempic, meg a Mundzsáró, meg a mit tudom én.
1: Hát az is peptid.
0: Hát igen, tulajdonképpen az is peptid, igen, és jókat mondott, de egyelőre szerezni sajnos nem tudunk, úgyhogy ahogy van, marad azt a nagy gyerekek.
1: De talán Jani.
0: De lehet a keletinél, igen, az aluljáróban valamit szerző. Igen. Jövünk mindjárt, itt vannak a nap legjobb pillanatai.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Képzeld el, hogy a lányomnál majd tök érdekes projektnap van, az a cím, hogy Gyermekek és diákok hangja 2026, és ahogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy online módon ki lehetett tölteni anonim módon egy nyilatkozatot, hogy mit szigorítanál például a közlekedésben, ugye a diákok is nyilatkozhatnak arról, hogy mitől lenne jobb az iskola. És akkor tartanak egy ilyen projektnapot az iskolában, ahol összeülnek a diákok, és mindenki elmondja a hasfájását, hogy szerintem mitől lenne jobb az oktatás, meg mitől lenne élhetőbb az iskola. Ezeket így összeírják, és aztán
0: elküldik. De aranyos, és milyen hazug.
1: Aztán nem ez belőle.
0: Jó, hogy ezt várjál, hogy tovább küldik a minisztériumba.
1: Minden iskolának van egy ilyen anonim felülete, ahol leírhatják a tapasztalataikat, hogy miket hallottak a gyerekektől, hogy mik az igények, hogy mire lenne igény, mitől lenne jobb a suli. A lányom például mondta, hogy ő például teljesen elhibázott dolognak tartja azt, hogy minden nap van tornaóra. Mert hogy egész egyszerűen nem tudnak tőle.
0: Na de ez a baj, hogy 100 gyerek 100 félét ír. Én például, amit elhibázottnak tartok, a legtöbb iskában az a nulladik óra. Tehát mondd meg nekem.
1: Létezik még ilyen, hogy nulladik óra?
0: Nagyon sokaknak kell mikorában menni. Mi az Isten értelme van? Kialvatlan, begyógyult szemű gyerekeket 7:30-tól, meg 7-től, meg 3:48-tól, meg minden 3:48-tól beültetni nulladik órára, hogy utána van neki 6. Mi megy ott be?
1: 6.
0: Mi az értelme? Mire jó ez, érted? Tehát, hogy így.
1: De figyelj, a nagyszámok törvényi alapján, tehát hogyha minél több iskolából jön be egy ilyen formanyomtatvány, ahol egy csomóan leírják azt, hogy mondjuk legyen az ebédszünet hosszabb, meg mondjuk 9-kor kezdődjön ugyan a tintás, mint 8-kor, akkor lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ezt be kell nevezetni.
0: Aha.
1: Úgyhogy ez jó, szerintem ezek a fajta ilyen kezdeményezések, én ezeket mindig támogatom. Hasznos.
0: Azt mondták egyébként, hogy jövőre lesz valami nagy átfogó nemzeti alaptanterv változtatás. Tehát, hogy idén készül, és hogy azt a diákok a jövő évben fogják érezni, most olvastam pont az oktatási minisztertől, hogy ebben az évben készül, és jövőre nagy változás lesz. Ilyen azonnal is. Kivenném az énekórákat, azonnal kivenném.
1: Nem
0: tényleg, tehát hogy vagy tanulja a nyelvet, vagy tudjon egyet pihenni, vagy mozogjon. Tehát minek kell 8-os gyerekeknek, meg gimnazista gyerekeknek, mi az Istennek ültetett be énekórát? Kit érdekel az érik a szőlő? De komolyan, tehát hogy tényleg itt tartunk, hogy miközben TikTokoznak, meg Insta részeket néznek, beültetik ezeket a nyomorultakat, unatkozó kamaszokat, akiket eleve nagyon nehéz lekötni, hullafáradtak, túl vannak terhelve, 100 órájuk van, készülnek az érettségire, még ott a fizika, még a kis érettségi, nagy érettségi, az anyány, beültetik őket énekórára, hogy énekeljenek. Érted? Mit ad ez hozzá? Akit a zene érdekel, az elmegy külön órára. Az tanul, az gitározik, az hegedül. Miért nem tölthetik hasznosabban? Miért nem vesszük ki egy órát, és aznap egy órával kevesebb van? Miért nem mondjuk azt, hogy fakultatív, 6. órában ott maradhatsz, kornikálni akarsz, de ha nem, akkor menj haza. 8 órája van. Normális az, hogy 5. és 6. óráknak 7-8 órája van, hogy 3-kor esnek haza, hogy 20 percük van ebédelni. Ezek normális intervallumok.
1: Ezeket a 20 perces közszüneteket.
0: Érted? 20 perces az ebédszünet.
1: Van.
0: Tehát vannak olyan helyek, ahol 20 perc az ebédszünet, kajálj meg, és utána még ülj be 2 órára teli gyomorral, hullafáradtan túlterelve. De egyébként aztán írd meg a kis felvételidet, tegyél le egy angol kis érettségét, és akkor nem kell, meg menjél még énekelni.
1: Csomó diák úgy kerül ki, hogy összeadni, szorozni, kivonni, osztani nem tud. Tehát, hogy fejben. Még az a szorzó tábla sem megy. Tehát 18 évesen úgy kerül ki az iskolába, hogy...
0: jó, azért egy szorzó táblát illik. Szükség van az ének tanítása, segít a matematikai összefüggésekben, és nem csak az élik a szőlőt tanulják, hanem a szolfézs alapjait. Na, ki szorongott nagyon szolfézs órán?
1: Figyelj,
0: tanultál? Meg... Hát, amikor a csaj ökölbe szorította a kezét, meg... Hát én így ültem, hát na, szóval tényleg Gimi 3-ban azt kell nézned, hogy akkor most ököl vagy egyenes.
1: Kodály módszer.
0: és tanulj zenét, tök jó, tanuljanak zenét. Hát nekem is Benit dobol, gitározik, tök jó. Fakultációba fölvette és jár dobolni. Nyilván nem taníthat meg mindent az iskola, otthonról is kell hoznod egy csomó mindent. A szülő feladata is, hogy edukáljon, tehát azért nem lehet mindent az iskolára fogni, hogy mindenre készítse fel a gyereket, mert nyilván azért kell egy szülői háttér, amiben te megtanulsz bizonyos dolgokat, vagy alapképességeket. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy nyúlnak hozzá, vagy miért tükröm az a szolfés kérdezi, vagy igen. Zsimond Anginek van érdekesége. Na, ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont őt láttam. Megrettentem, és nem akarom bántani, de ijesztő. Döbbenetes volt, hogy mi lett a példa, hogy kit követnek aztán 500 ezeren, hogy kinek a dalait dúdolják, és oké, okay, hogy három vicces kérdés és fejtörő, de hogy ilyen szintű sötétedés és elbutulás az valami egészen dermesztő. Meglátjuk, nagyon drukkolok a tanároknak, az oktatási rendszernek.
1: Legyen egy akarás,
0: igen.
1: Ezt végigvigyék. 10 év alatt.
0: Igen. És az igaz, hogy az Ozempik is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid. Tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
3: Tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
0: Igen.
3: A fehérje egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel. Ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a szám a lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje. Ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
0: És ez a peptid.
3: És ez a peptid.
0: Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkciós azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
3: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vad a listán van.
0: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
1: És
0: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed. Meg sőt, talán Amerikában is betiltották.
1: Sőt, hát volt legális egy ideig.
0: Volt legális, és betiltották.
3: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális
0: működik.
3: Engedélyt kapjon.
0: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül abban legálisan.
3: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
0: Jaj, kevés a szám.
3: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül
0: roppanás
3: ebből
0: lesz.
3: Legális szerek lesznek.
0: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
3: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempik.
0: A fogyás, az fogyás. Ugye, tehát Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
3: Magyarországon sehonnan.
0: Ne?
3: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, És nem
0: jó, egy
3: tudjuk...
0: kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kicsi kockázat.
3: Gondolom, nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
0: Itt de ugye... mitől nagy azt mondod, hogy működik a szervezet? Felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
3: Ugye eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag. Nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Recept most nem lesz, Ferit, ne nyúzzátok, hadd nyaraljon, hadd pihenjen.
1: Végy egy karé kenyeret.
0: Kenyére, vajat, sózt meg.
1: Kis piros paprika.
0: Ennyi, gyerekek. Nincs most recept, de elvagytok, azért megfőzitek ti magatoknak, amit szeretnétek.
1: Vagy rendeltek.
0: Vagy rendeltek, igen. Hívjuk a naphallgatóját még, és aztán mi is elbúcsúzunk. Meccsre fogadtunk?
4: Na? Balázsi.
0: Mondj egy nyugodtan közepe. Hello, jó reggelt, hogy hívnak, ciao.
4: Jó, Zolika vagyok.
0: Zolika. Mi van, Zolika? Mi az óriási fordulat, amin pöröksz? Mit csinálsz?
4: Most egy rádiót hallgatok, utazok a kocsiba, persze, kihangosítóval.
0: Jó van, Zolika. Merre mész, Zolika? Mi az útvonal? Vagy csak hova? Mi a cél?
4: Újpest, dolgozom.
1: Hol?
4: Újpesten.
0: Jó, adjuk. Jó van, Zolika. Kertészkedjél, Zolika. Jó van. Nagyon jót itt, hogy a Jókairól írtad, hogy csak a bablevés jut eszedbe. Szerettük, nyilván nagyon sokan elküldték, de kiválasztottunk téged. Ugye itt a tanórákról beszélgettük, és egy csomó fölösleges dologról. Úgyhogy van egy ajándékcsomagod, mert mondtad a nevünket.
4: Köszönöm szépen.
1: Nagyon
0: szívesen. Nagyon szívesen. Zoli, vigyázz magadra, jó hétvégét, jó munkát ott Újpesten.
4: Ti is, köszönöm, sziasztok.
0: Hello, hello. Hello, Zoli, ciao, szia.
1: Bali, ragyog az ég, mehetsz meccsre.
0: Na, Istenem, hűvös van, hideg van.
1: A derék melegítődet vett fel.
0: A kis usankámat felveszem majd. Ki mit mondott? 2-0, 2-2? Mit mondtunk?
5: Te 2-2-t. 2-0 ugye az te vagy, és a Feri 2-1-et mondott.
0: 2-1-et, nagyon jó, meglátjuk este gyerekek, nézzük. Este. Nemzetek ligájában jön a szobó, aztán majd térdre kényszeríti a Ukrajnát.
1: Majd a közös Facebook csoport, majd mi ez?
0: Megnézzük, megnézzük gyerekek. Vigyázzatok magatokra, hétvégén jövünk, illetve hétvégén nem jövünk, hétfőn pedig érkezünk. Szép hétvégét mindenkinek.
1: Sziasztok,
0: puci.
2: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy Konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió Egy Konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Telefon.
8: Kávé.
4: Reggeli.
8: Kávé.
4: Munka.
8: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
13: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fissmann kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Időjárás kapitány is inkább a rádió egy konténer kulcsát keresné. Kicsit sem foglalkozik azzal, hogy mi van odakint. Napsütés lesz egész nap, felhő átvonulásokkal, mérsékelt céllel, 19 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És ebben az órában is fogunk játszani.

0: interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Sziasztok, itt van nálam egy kulcs a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és alig toppantam be a stúdióba, alig játszottam le egy-két zenét, és már is itt van egy top 500 szavazat. Hogy szólíthatlak?
1: Szia, Sanyi!
0: Ugye hamarosan érkezik a Rádió 1 hallgatók szavazataiból a Magyarország legnagyobb slágerlistája, az elmúlt 20 év kedvenc zenéire lehet voksolni. Mondhatod, Sanyi, te mire gondoltál, mi legyen benne be a listába?
1: Gigi Di Agostino, L'amour toujours, de abból is a DJ Oti remix.
0: Mindenképpen DJ Oti remixben szólja.
1: Csak is.
0: Oké, hát akkor te ott voltál valamelyik DJ Oti buri, vagy mindegyiken?
1: Minden évben voltam, igen.
0: Mekkora jó
1: a
0: vagy.
1: Szigeten is, a parkban is.
0: Melyik volt a legjobb?
1: Szerintem a plázs.
0: Örülök, hogy szavaztál. Köszi szépen, írom fel a listára.
1: Köszönöm. Oké, köszi.
0: Jó munkát, ciao, hello.
1: Köszi neked is, szia.
0: Erről a dalról van ugye szó?

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát akkor, hölgyeim és uraim, itt az idő, indítok egy játékot. Valakit konkrétan most megdobok egy Rádió 1 konténer kulccsal, aki 10-ként felhív.

0: a Rádió 1-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Apropó bonz, dobom a csontot, a Rádió 1 konténer kulcsot valakinek. Halló?
1: Szia, mondd, hogy tizedik.
0: Ki vagy te?
1: Kristóf vagyok, játékra jelentkeznék.
0: És miért mondjak neked ilyeneket, Kristóf?
1: Mert már ezerszer próbálkoztam.
0: Ezerszer próbálkoztál, és ez feljogosít téged arra, hogy tizedik legyél? Mindenki ezerszer próbálkozott már.
1: Ahogy indult a játék, hétfőtől kezdve Balázsék lesz, szinte minden egyes játéknál játszok.
0: Ez se jogosít fel még arra.
1: De tudom a szlogent is, hogy Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: És nem emiatt vagy tizedik, hanem...
1: Ne.
0: Hanem azért vagy tizedik, mert tizedikként vettelek fel!
1: Te vagy a legjobb! Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Te hívtál fel jókor, jó időben, de botor módon ebben most belebeszéltem, úgyhogy 1, 2, 3.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez. Te tizedik.
1: Köszönöm.
0: Hú, Kristóf, hát ezt most összehoztad, úristen.
1: Inkább összehoztuk.
0: Én ügyesen nagy felvettem a telefon, te meg jókor hívtál.
1: Az biztos, hú, nagyon boldog vagyok.
0: És érzem, hogy lesznek még ilyen boldog hallgatóim ma, mert hogy nagyon sokszor fogunk játszani az elkövetkezendő napokban is.

0: változatosság. Rádió egy. Csak igazi mai slágermény.
1: Nagyon jók vagytok, és csak veletek telik a napom. Húra meg a lábam, hallod? Nem hiszem el, de tényleg hallod? Érzem az erényben a pezsgést.

0: igazi mai sláger megy a következő órában is, amiben újra lesz majd játék, és a Sugar Daddy-vel indítok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger
2: megy! És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy Konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió Egy Konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vén nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészt.
4: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatnivaló, bárhol, bármikor!
5: Olajcsere, kezdj a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Asztal, ez mi volt?
7: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
6: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
8: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Jó reggelt. Mi ütött beléd már? Kész is a reggeli?
10: Szia, drágám. Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
9: De jó neked. Mi a titkod?
10: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
9: Sedacur Forte.
10: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió Egyen, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Justin Orsi várja

0: közben is a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Egy igazi francia hangulatú őszi estére várják a közönséget október 2-án pénteken a Balassagyarmati Mixát Kálmán Művelődési Központba. A közönség Orbán Borit és zenekarát hallhatja majd, akik lemezbemutató nagy koncertet fognak adni, az eseményt pedig borok és finom falatok teszik majd teljessé. Az este 7 órakor kezdődő eseményre jegyek a Mixát Kálmán Művelődési Központban vásárolhatóak. Pirla 40 címmel ad jubileumi gála koncertet Pándi Piroska Salgótarjánban. Az est során számos kiváló művész lép színpadra, többek között Sasvári Sándor, Fonyó Barbara, Gonda László, Somogyi Erika, Kárpáti Norbert, Nédó Olga, Szilas Ágnes és Dr. Fehér Esztár. Közreműködik a Gonda Music Band. Az október 3-án szombaton este 6 órakor kezdődő gála koncertnek a József Attila Művelődési Központ fog otthont adni. Az eseményre a belépés ingyen, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, a részvételi szándékot a salgóremek.hu weboldalról elérhető felületen kell jelezni. Immár 3. alkalommal rendezik meg a Lóbarát Fesztivált október 3-án szombaton Vanyarc Sarlós pusztán a Lóska magánménes területén. A dr. Tornyi Kata állatorvos által életre hívott eseményen kerekasztal beszélgetésekkel, előadásokkal, workshopokkal és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Az eseményről és a jegyvásárlásról további információ a lóbarátfesztivál.hu oldalon található. Máté Péter emlékkoncerttel érkezik Balassagyarmatra Tabáni István és zenekara. A legendás énekes és zeneszerző legnagyobb slágereit felvonultató koncertnek a Mixát Kálmán Művelődési Központ ad otthont október 20-án kedden este 7 órától. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és most a friss amerikai-európai pop kedvencek közül Alex Warrentől érkezik a Fever Dream, amit az énekes már tavasszal elkezdett teaserezni az Instán, többek között a feleségével készített közös videóval. Nát annyira sikerült felkeltenie a rajongói figyelmét, hogy a különböző ilyen kis social videók a megjelenés előtti hetekben összesen 100 milliónál is több megtekintést gyűjtöttek össze,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöjjön egy nyárvégi dal a szeptember végi őszbe, a hétvégén 24-25 fokok lesznek napsütéssel, gomoly felhőkkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója. Kiss me.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágermeccs. Halló!
2: Szia, ti is! Szavazni szeretnék, ha lehet.
1: Top 500 szavazat érkezik, hallgatunk.
2: Ma Michael Bublé és Jay Gondoruló, Spicy Margarita,

0: honnan ástad elő ezt a dalt? De jó, hogy szavaztál rá. Miért erre voksoltál?
1: Én nem tudtam volna elképzelni, hogy a két ember valahol összeáll. De összeálltak és valami iszonyat jó dolgot műveltek.
0: Michael Bublé, Jason Derulo, Spicy Margarita, írtam is fel a listára. Az elmúlt 20 év dalaira lehet voksolni, tessék megtenni! top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, lehet üzenni a Facebookon, Instán, TikTokon, állítsuk össze Magyarország legnagyobb slágerlistáját. Októberben lejátsszuk majd a Rádió 1 hallgatók 500 kedvencét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Szerszámgépcsomag, konyhai háztartási gépek, klíma, okos tévé. Hajrá, hajrá, sok sikert! Még egyszer a forradról 20-as 311-111.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közeleg az idő, hogy valaki elvigye a Rádió 1 konténert és az abban lévő összes nyereményt. Ma is nagyon-nagyon sok kulcsot lehet hozzá nyerni, de a játék hétfőn folytatódik majd természetesen, sőt, személyesen is találkozhatunk a Rádió 1 konténer mellett Budapesten a Duna Plaza főbejárata előtt délelőtt 10-től. Személyesen is elvihetőek a kulcsok a Rádió 1 konténerhez, mint minden hétfőn. Háló!
1: Szia, a játékra jelentkezek.
0: A te neved pedig?
1: Ádám, Ádám vagyok.
0: Ádám a tizedik!
1: Ne, nem mondod. Úristen, ezt nem hiszem el, már hanyadik napja próbálkozom.
0: Hanyadik napja?
1: Hú, már nagyon régóta. Nagyon sokszor próbálkoztam.
0: Akkor mondd a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ádám, kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon remélem, hogy sikerülni fog, köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Nagyon pályázol rá, hogy hallom.
1: Nagyon, igen.
0: Mi a kedvenc ajándékod a konténerben?
1: Nem tudom.
0: Ha most hirtelen egyet azonnal ki lehetne venni, mi lenne az?
1: Jó legyen az utazás.
0: Utazás? Rád fér? Régen voltál?
1: Nem, de nagyon szeretünk utazni.
0: Helyes.
1: Jó, hát nyilván az autó is nagyon jó lenne.
0: Az biztos. Szerszámgép csomag, klíma, okos

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, a gigati mai slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió Egy Konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió Egy Konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
1: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
1: Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling
4: alright. Októberben újra Rádió egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli greek. Master good.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
10: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
13: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
14: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
15: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhol honnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
16: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
0: Kori, kulacs, váltócuc, uzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsi kulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson, Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
2: Dolgos, stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjárat Salgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Salgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
6: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Ismét egy péntek, és ismét egy hétvége előtt állunk. Jó napot kívánunk mindenkinek, szép időnk lesz, nyugodtan lehet a szabadba tervezni. Egy picit jobban fel kell majd öltözni. Justin Orsi vagyok, ma én várom Önöket itt a 100,1 Rádió 1-en. Remélem velem tartanak. Hozok néhány aktuális helyi infót, programokat, annak ellenére, hogy itt az ősz, számos lehetőséggel várnak bennünket. Mindezek mellé pedig forognak napjaink slágerei. Igyekszünk elviselhetőbbé tenni még ezt a néhány órát, ami a munkaidőből hátra van. Tartsanak velünk, már is érkezik Billie Eilish, vele kívánunk jó munkát és derűs hangulatot.

Noi felvétele után High Pitonnal folytatjuk itt a 100,4 Rádió 1-en. A Magyar Dráma Napi alkalmából nyilvános főpróbát tart vasárnap a Háromfejű Király című gyermekdrámából a Zenta Ferenc Színház. Kenéz Ágoston meséjét Bozó Andrea rendezésében láthatja a közönség. A Háromfejű Király érzékeny mondani valójú mese, amely a gyászfeldolgozása, a családi összetartás és a szeretet gyógyító erejének témáját járja körül, a gyermekek számára is könnyen érthető módon. Az előadásban mutatkozik be a társulat három új tagja, Horváth Lídia és Kis Nikolett, illetve az egyetemi hallgató Szanka Levente. Mellettük színpadra lép Erdélyi Gábor, Máté Krisztián és Hajdú Sobor Csaba is. A nyilvános főpróba tehát vasárnap délután 4 órakor kezdődik a József Attila Művelődési Központ színház termében, a belépés pedig ingyenes lesz. És akkor jöjjön High Piton felvétele, aztán hamarosan hozom Miley Cyrus-t is itt a Rádió 1-en. Maradjanak velünk!

Ő pedig már Regál Lili napjaink slágerei között itt a 100,4 Rádió 1-en. Meghozta az első fagyos hajnalt, a csillagászati ősz. Szerda kora reggel fagypont alá csökkent a hőmérséklet zavaron. Erről számolt be a Hungaromet. Méréseik alapján szerda reggel 6 órakor mínusz 0,1 Celsius fok volt, az ország leghidegebb településeként is emlegetett kelet-nógrádi faluban. A szezonban most először csökkent 0 fok alá hőmérséklet. A szerda reggel mért hőmérsékletek alapján a 10 leghidegebb település közé 3 másik nógrádi helység is bekerült. A másik leghidegebb településen, Széchenyben 1,3 fokot, a harmadik helyen álló Mihály Gergén 1,8 fokot mértek, míg az ötödik helyezett, Mohorán 2,5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Viszont hűvösek már az reggelek, a hajnalok, és ha korán indulnak el, akkor bizony jól be kell öltözni már. Ma viszont gyönyörű időnk lesz, sütni fog a nap egész nap, élvezzék, ne rohanjanak haza munka után, ha tehetik, sétáljanak egy nagyot, lehetőleg természet közelben. Én pedig akkor hozom napjaink slágereit, ahogy említettem, közöttük Regál Lili érkezik most itt a Rádió 1-en.

délután vagyunk, szépen lassan csúszunk bele ebbe a péntek délutánba. A 100,4 Rádió 1-et hallgatják, és programokkal jöttem vissza. Irodalommal, zenével és borral várják az érdeklődőket a Borforgató című eseményen. Ma este 6 órától rendezik meg a Pásztori Gál Garden rendezvényházban. A szervezők ismertetése szerint a résztvevők Arany János, Petőfi Sándor, Kölcsei Ferenc, Gárdonyi Géza, Krúdi Gyula, Adi Endre, Márai Sándor és Hambos Béla írásain keresztül találkozhatnak a bor sokféle arcával. Az est során Ódor Kristóf színművész tolmácsolásában szólalnak meg az irodalmi szövegek, miközben a Canaro zenekar két muzsikusa, Szakál Tamás és Jakab Viktor teremti meg hozzá a zenei világot. Egy igazi francia hangulatú őszi estére várják a közönséget, október 2-án pénteken a balassagyarmati Mixed Kálmán művelődési központba. A közönség Orbán Borit és zenekarát hallhatja majd, akik lemezbemutató nagy koncertet fognak adni, az élmény pedig borok és finom falatok teszik majd teljessé. Az este 7 órakor kezdődő eseményre jegyek a Mixed Kálmán művelődési központban vásárolhatók. Harmadik alkalommal rendezik meg a Lóbarát Fesztivált október 3-án, szombaton Vanyarc Sarlóspusztán, a Lóska magánménes területén. A dr. Tornyi Kata állatorvos által életre hívott eseményen kerekasztal beszélgetésekkel, előadásokkal, workshopokkal és bemutatókkal várják majd az érdeklődőket, legyen szó hobbi vagy profi lovasokról, tenyésztőkről, lovasiskolák tulajdonosairól, vagy éppen lovas szakemberekről. Az eseményről és a jegyvásárlásról további információt a lóbarátfesztivál.hu oldalon kaphatnak. És akkor, ha már ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Itt a 100,4 Rádió 1-en hozom Ray Dalton felvételét, ez a Blood Running tőle. Lely.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai slágerek szólnak. Kérem szépen, Nógrád megye több településére is ellátogat a jövő héten a kormányhivatal, mobilizált ügyfélszolgálata, a kormányablakbusz jövő hétfőn délelőtt 10 órától délig, a Rákóczi-bányai polgármesteri hivatalnál, majd délután fél kettőtől 2 óráig Kazáron, a Mizserfa idősek otthonánál lesz megtalálható a kormányablakbusz. Jövő kedden délelőtt 10-től 1 óráig a Ceredi általános iskolánál, míg szerdán 10 óra és délközött Mihály Gergén a polgármesteri hivatalnál is elérhető lesz a kormányhivatal mobilizált ügyfélszolgálata. Hozom Loj felvételét itt a 100,4 Rádió 1-en, és lassan az óránk végére érünk, majd az egy órás hírek zárják le ezt az óránkat itt a Rádió 1-en.

0: Most jönnek az egyórás hírek, utána pedig folytatjuk a napot. A következő órában is napjaink előadói hozzák el slágereiket. Mutatom, kivel indulunk. A Rádió Egyen érkezik Taylor Swift, és vele együtt jövök vissza én, és várom önöket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, 2 vár, 1 család. Sétálj át a történelmen.
4: Dolgoz stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
1: Reklámot hallottál.
5: Lakatos Kati vagyok, jönnek a helyi hírek szeptember 25-én 13 órakor.
2: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
5: Több mint 20 napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén Salgótarján közgyűlése. Játékfegyverrel raboltak ki egy fiatal Salgótarjánban. Újabb szakképzős diákok szerezhettek szakmai tapasztalatot külföldön. Hozom a részleteket. Összesen 24 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön Salgótarján közgyűlése, mely a nyári szünet óta most tartotta első rendes ülését. A képviselők többek között szavaztak az idei költségvetési rendelet módosításáról, melynek kapcsán Ötvös Mihály képviselő felvetette, készíte az önkormányzat tervet arra az esetre, ha nem kapja meg a kormánytól az év elején megígért 1 milliárd forintos működési támogatást. A Krejcsi Bálint polgármester távollétében az ülést vezető Fenyvesi Gábor alpolgármester kifejtette, természetesen készítenek intézkedési tervet. Egy ekkora hiányt azonban pusztán ezzel nem lehet kezelni. Kiemelte, elengedhetetlen, hogy teljesüljön a kormánnyal történt megegyezés, és bízik abban, hogy teljesülni is fog. Hozzátette, folyamatosan kapcsolatban vannak Szafkó Zoltán országgyűlési képviselővel, aki próbál eljárni ebben a kérdésben a kormányzatnál és a minisztériumoknál. A közgyűlés döntött arról is, hogy utólagosan jóvá hagyja a szeptember 1-én indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos pályázat benyújtását. A 2027. február végéig tartó programban összesen 168 fő foglalkoztatását tervezi a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Napirendre került helyi sportcsapatok, illetve szakosztályok támogatása is. A közgyűlés a vonatkozó javaslatok elfogadásával arról döntött, hogy az SBTC Egyesület szakosztályai, valamint a Nemzeti Bajnokságban szereplő salgótarjáni kézilabda és kosárlabda csapatok fenntartói 5-5 millió forint pénzbeli támogatásban részesüljenek. A közgyűlés csütörtöki üléséről a jövő héten újabb beszámolókkal jelentkezünk majd. Különleges útvonalon jutott el az afrikai Szomáliáig, a de facto önálló Puntland állam területéig egy Széchenyi mellett megjelölt fehér gólya, olvasható a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján. A történetről egyik természetvédelmi őrük Pap Ferenc számolt be, aki júniusban maga gyűrűzte meg a gólya fiókát Pöstény-pusztán. A gyűrűzési központ adatai és a madár jeladójának vonulási térképe alapján a fiatal gólya a fajra jellemző, megszokott útvonaltól jelentősen eltért. Csapata a Vörös-tenger arab félszigeti partvidékét követte, és Jemen déli csücskénél átkelve érkezett meg Afrika szarvára, a Puntlandban található Bandalbeila körzetbe. A madár sajnálatosan elpusztult, a helyiek egy kiszáradt folyómederben bukkantak rá az élettelen gólyára. A helyi hatóságok feltételezése alapján a térségben dúló súlyos aszály, a hőség és a kimerültség okozta a vesztét. Nesteha Omar, a puntlandi környezetvédelmi, legelő és klímaváltozási minisztérium környezetvédelmi és biodiverzitás megőrzési igazgatója levélben vette fel a kapcsolatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyűrűző központjával, melynek Papp Ferenc is a tagja. Az igazgató tájékoztatása szerint a történet rendkívül népszerűvé vált a helyi médiában, és az állami lap is megkívánja jelentetni a magyar gólya történetét a lakosság szemléletformálása és a vonuló madarak védelme érdekében. Nincs külön teendő a dízel támogatással kapcsolatban, azt az érintett autó tulajdonosok számára automatikusan folyósítja a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján, olvasható a NAV, Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatóságának rádiónkhoz eljuttatott közleményében. Mint ismertették, a kormány döntése alapján a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű gépjárművek üzemben tartói az év hátra lévő részében összesen 20 ezer forint támogatást kapnak négy rész, mely havi 5000 forintot jelent. A kincstár az összeget automatikusan utalja, azoknak az autósoknak pedig, akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás viszi ki a támogatást. A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük. A támogatás teljesen automatikus, mindenféle bejelentés vagy igénylés nélkül meg fog érkezni, hangsúlyozták az adóhivatal közleményében. Őrizetbe vették a nyomozók azt a 26 éves férfit, aki egy élethű játékfegyverrel rabolt ki egy fiatalt Salgótarjánban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A megalapozott gyanú szerint a salgótarjáni tettes kedden kora délután állított meg a város központjában egy 18 éves fiatalt és pénzt kért tőle. Őrizetbe vették a nyomozók azt a 26 éves férfit, aki egy élethű játékfegyverrel rabolt ki egy fiatalt Salgótarjánban, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A megalapozott gyanú szerint a salgótarjáni tettes kedden kora délután állított meg a város központjában egy 18 éves fiatalt, és pénzt kért tőle. A megtermett férfi nem fogadta el a nemleges választ, pénzt követelt a dorokházi fiataltól, és ennek nyomatékot adva egy pillanatra felvillantott egy fekete, fegyvernek látszó tárgyat kabátja belső zsebében. Az éppen nagykorú és a fenyegetéstől megszeppent sértett átadta a nála lévő 13 ezer forintot támadójának, aki elszerelt zsákmányával. Mint fogalmazta, a részleges személyleírás alapján a városi kapitányság és a megyei rendőrfőkapitányság apraja nagyja a rabló nyomába eredt. Az adatgyűjtés eredményeként a hatóság tagjai másfél órával a bűncselekmény után Zagyvapálfalván azonosították az elkövetőt, majd összevont erőkkel intézkedtek vele szemben. Az egyenruhások megtalálták a férfi kabátjában és lefoglalták az élethű fekete játékpisztolyt, akárcsak a nála lévő 4500 forintot. A bevetésiek előállították a 26 éves tettest a főkapitányságra. Gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A közleményben megjegyezték, a rablás büntetési tétele alapesetben 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Ez esetben a gyanúsított által elkövetett minősített körülmény, azaz a fegyvernek látszó tárgyal való fenyegetés miatt a büntetési tétel 5-től 10 évig terjedhet. A Nógrád vármegyei szakképzési centrum két salgótarjáni iskolájának összesen 18 diákja szerezhetett szakmai tapasztalatot külföldön az Erasmus Plus program jóvoltából idén-nyáron, adta hírül a szakképzési centrum. Mint ismertették, a Stromfeld Aurél Technikum és a Borbély Lajos Technikum szakképző iskola és kollégium tanulói az andalúziai Kordobában, illetve az erdélyi Sepsiszentgyörgyön teljesíthették a nyári szakmai gyakorlatukat. Az Erasmus Plus programban nem csak tanulók, de 12 tanár is részt vehetett a két említett iskolából. Ők Dániában, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban, illetve Németországban szerezhettek tapasztalatokat a szakképzés ottani rendszeréről és iskoláiról. A diákok és oktatóik szerda délután vetített képes előadásokon számoltak be élményeikről, majd az Európass bizonyítványokat és az egyéb igazolásokat is átvehették. Baranyi Zoltán, a Nógrád vármegyei szakképzési centrum igazgatója kiemelte, a programokban való részvétel az idegen nyelv ismeretének fontosságára is rávilágított. Mint a centrum beszámolójában fogalmaztak, a találkozón megelevenedtek azok az emlékek, amelyeket minden bizonnyal a saját oktatási módszereikbe is be tudnak majd építeni a tanárok. Sport. A hetedik fordulóval folytatódnak ezen a hétvégén a labdarúgó Nógrád megyei első osztály küzdelmei. Ebben a körben a Karancslapújtő a Diós Jenőt látja vendégül. A Romhány Mohorára utazik, a Szügy hazai terepen mérkőzik meg a Vizslással. A Karancsberény a Pásztót fogadja, a Berkenye a Nagybátonnyal játszik, míg a Héhalom a Széchény ellen lép pályára. Valamennyi találkozó szombaton délután 4 órakor kezdődik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Justin Orsival. Csak igazi

Egy óra után járunk, folytatjuk itt a 100,4 Rádió 1-en, Houston Orsi vagyok. Péntek délután van, és ha volt is a héten néhány nehezebb pillanat, engedjük el. Túl vagyunk rajta, koncentráljunk a hétvégénkre. Van még néhány óránk a munkából, de addig se engedjük el a hangulatot. Mi itt maradunk önökkel, jönnek a remek zenék. Közben pedig szó lesz arról, hogy még visszaköszönhet a nyár pár napra, és szó lesz az idei Vogue World-ről is, ahol állistás sztárok is megjelentek. Szóval érdemes ebben az órában is velünk maradni. Már is hozom Fisher és Jennifer Lopez közös felvételét. Várom önöket.

4 perccel vagyunk 4:42 után. Kellemes napot kívánunk minden hallgatónknak, a 100,4 Rádió 1-et hallgatják, benne pedig LMFAO érkezik a folytatásban. Szokatlan meleget hozhat a szeptember vége Európa több térségében. A tartósan napos, száraz idő akár október első napjaira is átnyúlhat. Hőkupola borulhat Európára, amely a földközi tengertől és Észak-Afrikából származó meleg levegővel együtt tartós felmelegedést hozhat. A legmelegebb levegő a hétvégétől Franciaországon, a Benelux államokon és Németországon átterjedhet északkelet felé. Észak-Olaszországban és a Balkán egyes részein szintén 28-30 fok körül értékeket jeleznek előre, szóval visszatérhet a késő nyári meleg, így nem kizárt, hogy hazánkban is magasabb hőmérséklettel kell majd számolnunk. A létrejövő hőkupola fedőként viselkedik, alatta megreked a meleg levegő, így a szokatlan időjárás napokig fennmaradhat. Jól is van ez, így szerintem még egy picit áldozzunk a nyárnak. Megyünk tovább LMFAO felvételével itt a 100,4 Rádió 1-en, aztán hamarosan lesz a

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Időnként fátyol és komoly felhők zavarhatják a napsütést, de csapadék nem várható. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 2-10 fok közötti értékek lehetnek, délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Hasonló időnk lesz vasárnap is, aztán hétfőn az ország nagy részén száraz napos időnk lesz, csapadék sehol nem várható, de még felhők sem nagyon lesznek az égen. A hideg hajnal után délután kellemes 22-26 fokos idő várható.

0: Time.
1: Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. 100,4 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

szépen lassan csúszunk bele a péntek délutánunkba. Remélem, hogy jól telik mindenkinek a napja, és tervezgetnek már a hétvégére. Kifejezetten szép időnk lesz, ahogy néhány perccel ezelőtt elmondtam. A 100,4 Rádió 1-en most Benzonban érkezik. A Vogue World a divatvilág egyik legmeghatározóbb globális eseménye, amit minden évben kora ősszel rendeznek meg. Idén az olasz divat fővárosában, Milánóban gyűltek össze a szakma legfontosabb szereplői, hogy egy monumentális bemutató keretében ünnepeljék meg a stílus és az önkifejezés erejét. Az esemény különlegességét idén is a kifutón felvonultatott egyedileg tervezett kreációk, és hát persze a divatvilág legnagyobb stílus ikonjainak a megjelenése adta. A rendezvény elsődleges célja, hogy tisztelegjen a divat sokszínűsége előtt, miközben összeköti a múlt örökségét a jövő innovációival. A Vogue World nem csupán egy hagyományos divat bemutató, hanem egy kulturális platform, amely bemutatja, hogyan képes a divat formálni a jövőt, miközben megőrzi a tradicionális értékeket. Az idei milánói állomás különösen nagy hangsúlyt fektetett a neves olasz divatházak kézműves hagyományaira és kreatív megújulására. A gálát és a kifutót természetesen ezúttal is az állistás hírességek ragyogása koronázta meg, akik a legnevesebb luxusmárkák ruhakölteményeiben érkeztek a bemutatóra, és persze azon nem lepődünk meg, hogy a legjobban öltözött sztárok között Jennifer Lopez is ott volt. Sőt, Pamela Anderson is, aki szakított az elmúlt években védjegyévé vált úgymond smink nélküli megjelenésével. Dakota Johnson sem tagadta meg önmagát, különleges ruhát választott az alkalomra. Ezek a fotók egyébként fent vannak a neten, bárki megnézheti. Én Jenniferre szavazok, szerintem ő volt a legszebb. De ez egy szubjektív vélemény. Na, megyünk tovább akkor Benzonban felvételével itt a Rádió 1-en.

0: it's beautiful, the things that I've got.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi

Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Legközelebb kedden várom Önöket itt a 100,1 Rádió 1-en. Addig is vigyázzanak magukra. Justin Orsit hallották. Minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: A Coop kedvező áraira és széles áru választékára nap mint nap számíthatunk. Szeptember 24-e és 30-a között az Unió Coop üzleteiben a 1,5%-os 1 literes Siska UHT tej csak 169 forint. A 400 g-os magyar rögös túró mindössze 599 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 300 g-os Milka Toffee egész mogyorós csokoládé 1499 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben. A választék üzleteinkben eltérhet.
9: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A színház kedvelőket szeptember 29-én kedd este 7 órától Molière egyik legismertebb komédiája, a Scapin Fur Fangjai várja a Zente Ferenc Színház kamaratermében. A klasszikus vígjáték lendületes történettel és sok humorral kínál könnyed, szórakoztató színházi estét Salgótarjánban. A szeptember 29-i előadásra jegyek kaphatók a Zente jegyirodában, a zente.com és online. Egy elegáns lakás, amit hirtelen mindenki titkos randevúkra szeretne használni, Ray Cooney és John Chapman fergeteges brit vígjátéka, a közönség kedvenc kölcsönlakás legközelebb október 2-án pénteken este 7 órától várja a kikapcsolódni vágyókat a Zente Ferenc Színház kamaratermében. Jegyek még kaphatók a színház jegypénztárában és online a zenteszínház.jegy.hu oldalon. A legféltettebb vágyak és a kimondatlan érzelmek kerülnek felszínre Molnár Ferenc zseniális komédiájában, az Ördögben. A műteremben kibontakozó szerelmi játszmákhoz egy különös látogató is csatlakozik, aki alaposan felkavarja az addig sem éppen nyugodt viszonyokat. A szellemes párbeszédekkel és fordulatokkal teli előadás október 6-án, kedden este 7 órától látható a Zente Ferenc Színház kamaratermében Bozó Andrea, Szabó P. Szilveszter és Ágoston Péter főszereplésével. Jegyek kaphatók a zenteszínház.jegy.hu oldalon és személyesen a Zente jegyirodában. A párkeresés korán sem egyszerű, különösen akkor, ha az embernek még saját magával is akad némi elszámolnivalója. Woody Allen legendás romantikus vígjátéka a Játszd újra szám október 8-án csütörtökön este 7 órától várja a közönséget a Zente Ferenc Színház kamaratermében. Jegyek kaphatók a Zente jegyirodában, a zente.com-on és online. Köszönöm figyelmüket!
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió
9: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és megnéztem, milyen idő lesz a hétvégén. Fátyol, gomoly felhők közötti napsütés, 23-25 fok, aztán a következő hét is kevés felhővel, sok napsütéssel indít.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója a szerelvénybolt.hu.
0: És aki rádió egy konténer kulcsot szeretne, figyelje, hogy a zenék között mikor indítok majd játékot. A zenékre pedig nem lesz panasz, ilyenek lesznek, mint ez.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld.
3: Hey guys, we are Switch Disco.
4: And you're listening.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: rádió egyen csak igazi mai slágermeccs. Tessék!
1: Ja, ti is szeretnék szavazni a többet hátra.
0: Ja, ide jó. Összeállítunk egy szuper jó slágerlistát. Mire szavaznál te?
1: Az Ed Sheeran Perfect.

0: A Perfect Ed Sheerantől. Oké, írom fel a listára. Köszönöm szépen, hogy szavaztál. Szép napot neked.
1: Köszönöm szépen nektek is, szeretlek titeket.
0: A Rádió egy top 500 az elmúlt 20 évből a Rádió egy hallgató kedvenceinek slágerlistája. Együtt állítjuk össze, úgyhogy jöhetnek a szavazatok e-mailen a top500@radio1.hu-n. Lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon, és itt nálam is lehet üzenni, szavazni a forrodrót 20-as 311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: megálló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1-et, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

perszám gépcsomag. Konyhai háztartási gépek, de komolyan egy fullos konyhát be lehet rendezni. Klíma, okos tévé. A rádió egy konténernek viszont sok-sok kulcsa van. Az egyik ki is nyitja majd. Most az egyik kulcsért tessék gyorsan jelentkezni a forró drót 20-as 311-111.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon csinos a Rádió 1 konténer. Jövő hét hétfőtől megtekinthető a Duna Pláza előtt, a főbejárat előtt. És nagyon csinos benne a sok-sok nyeremény. Van autó, szerszámgép csomag, van utazás, egy fullos konyha, konyhai berendezések, klíma, okos tévé, és még van meglepetése a Rádió 1 konténernek. A 10. telefonáló kulcsot kap hozzá. Halló!
1: Szia, Norbi vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Elértél 10-ként, Norbi!
1: Nem mondod. Azt, hát már nagyon sokszor próbálkoztam.
0: Hát most összejött.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jöhet a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Azt, nagyon jó. Figyelj, nem bánnám, hogyha a nyerő kulcsot küldenek nekem.
0: Na jó, de mindenki azt szereti, hogy a nyerő kulcsot küldjem el neki, akkor most hogyan döntsek?
1: Hát figyelj, megbírunk egyezni, hogyha úgy van.
0: Gondoltam.
1: Bírok csepegtetni valamit a nyereményből.
0: Na ezért jó, hogy nem én küldöm ki.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok, és rögtön az elején Taylor Swift. Ugye a hozzá hasonló nagy kaliberű sztárok általában őstehetségek, és már pár éves korukban zenéltek valahogy, vagy esetleg énekeltek. Ebből a szempontból is kakuktojás Taylor Swift, mert hogy 12 éves volt körülbelül, amikor megtanult gitározni, ráadásul a legelső akkordokat egy informatikus mutatta meg neki, aki a számítógépüket javította. Na de miután megtanult gitározni, egyből meg is írta az első dalát, a Lucky You-t. Taylor Swift, Opalite. Mindjárt kezdem vele az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Gálili vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1.

0: válogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Reviel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Reviel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Reviel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen!
13: Dolgos, stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a Veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
14: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
14: Alfa!

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Rádió 1. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
4: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Szép őszi hétvége indul fátyol és gomoly felhőkkel, sok napsütéssel, 24-25 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, totális az őrület. Akár játékot indítok, akár nem, minden vonalunk folyamatosan csörög. Rádió 1 konténerjáték zajlik ugye ezekben a hetekben. Hát hölgyeim és uraim, tessék akkor most nagy erőkkel megpróbálni felhívni és játszani. A Rádió 1 konténer egy kulcsát nyeri meg a 10. telefonáló 0620 311 111. A Rádió 1 szlogennyiért adok egyet, és ha nyitja majd, akkor elvihető egy konténernyi nyeremény, benne többek között autó,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játszunk akkor egy jót, szóltam az előbb, hogy hívni kell, és hát azok a hallgatók, akik SMS-t küldenek, hogy nyerni szeretnék, de olyan is van, aki azt írja, jelentkeznék a kulcsra. Van, aki csak elküldi a konténer szót SMS-ben. Hát ők sajnos nem adnak maguknak esélyt a nyerésre. Ők nem tudnak majd nyerni, mert ez a játék nem így zajlik. Telefonon! És ezt pontosan tudta az is, aki most érkezik adásba, akinek viszont sikerülhet. Halló!
1: Szia, Rita vagyok, és a játékra jelentkeztem.
0: Rita! Hát képzeld el!
1: Tizedik vagyok!
0: A tizedik lettél, Rita!
1: Jaj, de szuper, nagyon örülök. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És ezzel megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, már nagyon sokat próbálkoztam.
0: Rita!
1: Nagyon örülök.
0: Hát eljött a te időd, gratulálok.
1: Köszönöm szépen, Atis. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Nagyon-nagyon sok minden található a Rádió 1 konténerben. Érthető, hogy egy ország szeretné megnyerni. Most mutatom a részleteket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót, talán

0: csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelj a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.

0: amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, ez Rádió 1-es újdonság.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és közöttük állítsunk össze egy szuper jó slágerlistát az elmúlt 20 év legjobb dalaiból. Rádió Egy Top 500, októberben leadjuk a hallgatóink 500 kedvencét. Halló!
1: Sziasztok, Zoli vagyok, a Paul Johnson Get Get Down szeretném jelölni Top 500 Rádió Egy.
2: És jól érzem, hogy egy kicsit mélyítesz a hangodon? Nem vállalod az igazi hangod?
1: Igen, ott is jól sejted.
2: Á, biztos a főnök nem engedi, hogy telefonál. Jó van, jó munkát nektek!
0: Kapott akkor egy szavazatot ez a dal is, és jöhetnek további voksok e-mailen a top500@radio1.hu-n, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy konténert a 8. kerül

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Választ Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteikben vagy a szatmári.hu-n.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Kori, kulacs, váltócú, cúzsi, kicsim, siess, el fogunk késni. Telefon nálam. Még jó, hogy a kocsi kulcsot nem kell keresgélnem. Ugye te is pont akkor nem találod a kulcsot, amikor sietsz. A Hyundai Tucson-nál ez nem probléma. Gazdag alapfelszereltségű Tucson Smart Key funkcióval. Már 9.999.000 forinttól. Keresd az Aircarnet Service Kft-nél, vagy az aircarnet.hu-n.
10: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Szeptember 24-e és 30-a között az Unió Coop üzleteiben a 1,5%-os 1 literes Siska UHT tej csak 169 forint. A 400 g-os magyar rögös túró mindössze 599 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 300 g-os Milka Toffee egész mogyorós csokoládé 1499 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben. A választék üzleteinkben eltérhet.
11: Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Cirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyösgasztro.hu.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi, ma

0: Ez a Rádió 1, 8 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Szalka írta, hogy az M1-es torlódik Tatabánya és Bicske között. Radics-tól pedig azt tudtam meg, 4-es főút Debrecen, a külső Kassai úton 3 autó ütközött a 231-es kilométernél. Itt most mindenki áldogál, úgyhogy a Pallagi úton érdemes kerülni. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Forrodrót 20-as 311-111. Autós barátaim egy újdonságot kapnak most. Regál Lilitől!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Bár az is igaz, hogy a következő percekben nem fog dolgozni az ország. Mindenki telefonálni fog. Hölgyeim és uraim, indul a játék. A Rádió Egy konténer nyereményeit ugye mindenki szeretné megszerezni, de csak az a hallgatónk kaparinthatja meg, aki a nyitó kulcssal rendelkezik. Szóval van egy csomó kulcsunk, és most a 10. telefonáló kap egyet. A forrodrót 20-as 311-111. Sok sikert!

0: shame on me.
1: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Szóltam az előbb, és igen, zajlik a játék, de jönnek a szomorú SMS-ek is. Szia, is olyan sokszor hívlak titeket, de sajna nem lehet elérni.

0: Hát igen. Nem mondtuk, hogy ez egy könnyű játék. Ez egy nagyon-nagyon nehéz játék. Egy ország játszik egyszerre, mindenki hív minket, és sok ezer, tízezer hívásból kell hozzám bepottyanni pont tizedikként. Háló!
1: Szia, Orsi vagyok. Szeretnék jelentkezni a konténer játékra.
0: Orsi, mondhatok neked valami szépet?
1: Igen.
0: Igen, igen, igen! Tizedik
1: igen,
0: lettél!
1: Igen. Szuper! El sem hittem, annyiszor próbálkoztam eljutni hozzád. Jó, de jó.
0: És még sose vettem fel a telefont?
1: Sajnos még nem.
0: De most, igen!
1: Igen. Mondanék annyi szlogent.
0: Akkor egyet, a legjobbat mond.
1: Rádió 1, csak igazi vagy sláger megy!
0: Ezzel kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez!
1: Igen, igen. Yes. Köszönöm szépen!
0: Ez megvan! Na most már csak ki kell nyitni a konténert.
1: Ó, nagyon szuper lenne. Nem sokára vissza kell mennem majd dolgozni, mert itthon vagyok a kislányommal, és arra gondoltam, hogy ez az autó megkoronázná azt, hogy visszamenjek dolgozni, de hát ez már csak a jövő titka, hát, ha sikerül neki nyitni.
0: Nagyon drukkolok majd érted is, jó?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Ügyes voltál, gratulálok!
1: Köszönöm, kedves vagy!
0: Szia!
1: Szép napot! Szia!
0: És még sok boldog Rádió 1 hallgatót szeretnénk, úgyhogy Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is lesz több játék itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Aszta, ez mi volt?
5: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
4: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Regál Illivel és Juhász Gerivel pillanatokon belül Rádió Egy Live Mix. Most 16 óra 43 perckor közlekedési infók. Veres Sziszi szólt, hogy Budapesten torlódik a forgalom a Hegyalja úton felfelé. Gondolom a Vak csomópont felé, ezt jelentheti. A Margit körút, a Margit híd Budai híd főjétől a Mamutig bevonálva. Ezt az infót is kaptam. Nemrég megtudtuk, hogy az M1-esen Tatabánya és Bicske között torlódik a pálya, a 4-es főúton pedig baleset történt Debrecenben a külső Kassai úton, három autó ütközött, mindenki áll, a Pallagi úton érdemes kerülni. Jó utat kívánunk mindenkinek! Juhász Gergővel és Regál Lilivel tehát tud pontosan 5 órától Rádió 1 Live Mix!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: két csomagot? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, igazi mai szlogen meg!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
9: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
11: Elektromos fűtőpanel.
12: Igen, nordart.hu.
11: Gyors és ingyenes kiszállítás.
12: Igen, nordart.hu.
11: 5 év cseregarancia.
12: Igen, nordart.hu.
11: Norvég minőség a forgalmazótól.
12: Igen, nordart.hu.
11: Rendeljünk.
12: Igen, nordart.hu.
13: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
14: Háj!
13: Jó, most már jöhet a nap.
15: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos. Az első a kávé.
16: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
17: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
18: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
19: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
2: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Dolgoz stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
4: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. Gyöngyösgasztro.hu.
14: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
20: Klímaberendezések és hőszivattyúk széles választékban. Salgótarjánklíma.hu. Fűtésre optimalizált klímák a viszonteladótól, egyben beüzemelőtől. Salgótarjánklíma.hu.

0: Ruben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.
0: Radio 1.
2: Cliccai a radio1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Rádió 1. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
4: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok! Regál Lili a ma délutáni Rádió 1 Live Mix, ami 2 órás, és hát Lili elképesztően elegáns. Hello Lili!
5: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm szépen, te mindig valamit mondasz a szettemre.
4: Mert ez egy brutál csinos és nagyon elegáns ruha, nagyon szép, tényleg.
5: Köszönöm szépen.
4: Lili, tudjátok nézni is, mixelés közben élőben megyünk a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Tudjuk, hogy mindenki tiszta ideg, mentek haza, dugóban ültök, nyugi, bízzátok ránk magatokat, és élmény lesz a hazaút, kezdjük el.
5: Küldöm a jó energiákat 2 órán keresztül, úgyhogy csapjunk is bele, elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött.

0: Kösz, hogy itt vagytok, és ma is minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet, ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix 2 órában. Mellettem Regály Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Három autó karambolozott a 4-es főúton, Debrecen belterületén, a külső Kassai úton, és sokan autóznak az M1-esen Budapest felé, főleg Tata, Óbarok és Biatorbágy térségében van dugó. Mindenkinek jó utat! Rengeteg az üzenet, imádom Lilit, ahogy táncolgat, nagy bulit csinált Kanizsán, mindenkivel kedves volt, egy szelfi erejéig, írja Árben.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy sikerült akkor így találkozni személyesen is.
0: Szia Lili, hello Geri, jó rég írtam neked, nektek, mert mindig közbeszólt az élet, de most végre itt vagyok. Világjáró kékhajú lány, nagyon örültem a hajdúszoboszlói személyes találkozásnak, és még jobban örülök a nemzetközi sikereidnek. Csak így tovább, Donna Gabi, a kamionos csaj.
1: Aj, nagyon kedves tőled, köszönöm. Igen, Geri, képzel, találkoztam vele személyesen. De ő ugye nagyon sokszor szokott nekünk írni, és mindig nagyon kedves.
0: De jó, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy saját dalja most.
1: Így van, nem a legfrissebb, hanem az előtti, viszont óriási mérföldkő volt ez nekem, hiszen Chris Willis-szel dolgozhattam együtt, aki világslágerekben énekel, viszont jelenleg a legújabb saját dalom a Heal Me az 5. legjátszottabb rádiósláger Magyarországon, ami óriási boldogság nekem, nagyon örülök, hogy szeretitek és hallgatjátok, úgyhogy érkezzem most akkor a közös dalom Chris Willis-szel, ez a Blue Heart itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix. Péntek délután 2 órában Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Fú, rengetegen írtok Lilinek minden felületen. Sziasztok, régen jelentkeztem, de itt vagyok, jól vagyok, minden rendben, a kedvenc DJ-m és a zenéi megédesítik a napomat. Nagyon feltölt a műsor, örülök, hogy 2 órás, puszi, egy régi hallgatótok Mónika.
1: Köszi, mindig örülünk a visszatérőknek, és egyébként mi is örülünk, hogy 2 órát vagyunk ilyenkor a Live Mixben, mert elképesztő, hogy mennyire repül itt az idő.
0: Bizony, és most egy új hallgató. Szia Lili, hello Geri, nagyon jó hallgatni titeket. Lili, nemrég találkoztunk Veszprémben egy születésnapi rendezvényen. Ott kaptam tőled aláírást, amit a mai napig magamnál tartok a telefontokomban. Azóta követem a munkásságodat, most figyelj, és értékelő videókat is csináltam eddig 3 zenédről is a TikTokon. Még egyről nem, azzal el vagyok maradva, de azt is megcsinálom, ígérem. Üdvözlettel 1 éve hallgatótok és nagy-nagy fanotok, Rami.
1: De aranyos, hát ez milyen kis különleges nagyon üzenet volt. Köszönöm, és kíváncsi vagyok erre a videóra, úgyhogy küldj át nekem.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: A következő előadó előtt volt szerencsém zenélni, amikor itt koncertezett Magyarországon, én voltam a warm-up DJ-je, ami egy óriási megtiszteltetés volt, ő nem más, mint Kamrád. Tőle érkezik most a Hug Yourself itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Jennifer Lopez és David Guetta milyen érdekes, 30 éve vannak már a pályán mind a ketten, és ez a legelső közös daluk, 2026-ig kellett rávárni. Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem Regán Lili a lemezjátszói mögött. Rengetegen üzentek Lilinek, sziasztok! A hajam ledobom, olyan jó a mix, imádom, hogy a számomra a legkedvesebb DJ kever, így jobban megy a zárás. Puszi, hajni!
1: Köszönöm szépen, hát küldöm az energiát a munkához, és mindenkinek, aki még dolgozik, vagy dugóban ül, vezessetek óvatosan.
0: Sziasztok, Ági vagyok Szegedről. Egy hete Ópusztaszeren nagyot menetelt a Lili, hatalmas buli volt, a csajok nagyon élvezték, üdvözlettel Ádám.
1: Köszönöm, de jó, hát ma is megyek fellépni, holnap is, illetve ugye mondtam, hogy lesz egy nagy hírem, ugyanis egy új országba is ellátogatok majd, mint DJ.
0: Ezt mikor jelented majd be egyébként?
1: Hétfőn.
0: Oké, nagyon várjuk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán Lilivel maradunk még egy órán át, és ne felejtjétek, 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban kaphatok még 2 kulcsot a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal, és amiben hamarosan még újabb ajándékok is kerülnek, úgyhogy egy kis szünet, aztán pedig folytatjuk.
1: Így van, hiszen még csak a felénél vagyunk, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Jövünk vissza a Regán Lilivel élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1 igazi mai szlogen.
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Telefon.
12: Kávé.
11: Reggeli.
12: Kávé.
11: Munka. Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP-kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
13: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
15: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
16: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
17: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
18: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
19: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
20: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
21: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
22: A Protexin kell.
23: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
25: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
26: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csak igazi mai slágermely.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy Live Mix az igazi ma is lágerekkel. Csak igazi ma is láger megy.
2: Szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk még egy órán át Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili még egyszer!
3: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
2: A műsort tudjátok nézni is, élőben megyünk az applikációnkban és a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623-111-111. Isteni zenék jönnek a második felvonásban is, menjünk tovább!
3: Érkezzen újra Kámrád, viszont egy különleges mesában játszom ezt a dalát, amit én nagyon-nagyon szeretek, szerintem nagyon vidám hangulata van, ez a Be Mine. Ezzel kezdem a második órát itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
4: Hey everyone, this is Kámrád, and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Regán Lili élőben 2 órán át a lemezjátszóknál a Rádió Egy Live Mixben. Közlekedési információk jönnek. Ma este Ukrajnában játszik Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott a Puskásban. A környéken szokás szerint van egy csomó lezárás. Az M1-esen óriási a torlódás Budapest felé az 54-es kilométertől, gyakorlatilag 20 kilométeren át, aki tud a Tatabánya lehajtónál menjen le. A meccsre mennék, nem fogok odaérni, üzeni nekünk Zé. Ó, Zé, kitartást kívánok neked, meg mindenkinek, jó utat! Fú, de sok üzenetünk van. Sziasztok, Lili, ha gondolod, átküldöm neked szívesen Instán az értékelő videókat. Üdvözlete, Rami.
1: Szuper, nagyon aranyos, rendben, csekkolni fogom.
0: Sziasztok, Lili, a kedvencem, imádlak, örülök, hogy ő mixel. Üzennék rajtatok keresztül az arámnak, vezessen óvatosan, nagyon várom. Jó hétvégét mindenkinek, sok puszi, kaktusz.
1: Köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy célba ért az üzenet.
0: Így van, 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban is jöhetnek az ilyen üzenetek, ne felejtjétek, akkor 2 játék is lesz kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Megyünk már is tovább.
1: Jöjjön egy újdonság, egy olyan duó állt össze, ami szerintem magáért beszél, Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
4: Regál Lili.
3: Rádió 1 Live Mix.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix, ősszel is 2 órában ma Regál Éli élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy üzenet, János vagyok, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, Regál Lilinek, imádom a Dreaming című számát és a dinnyelvő macskáját.
1: Köszönöm szépen, hát ő igen, most már a dinnye szezon éppen lemegy, de azért rajta leszek az ügyön, hogy gömbike, de szenvedje hiány.
0: Hál' Istennek, és ti is legyetek rajta az ügyön a játékon, hogy szerezzetek még kulcsot a Rádió 1 konténerhez, amelyben ugye van egy vadonatúj elektromos autó, van benne egy csomó konyhagép, okos tévé, utazás, meg egy nagyon sok minden más ajándék még, majd erről beszélek bővebben 7 óra után. Két játékunk is lesz, két kulcsért a Rádió 1 kívánság műsorban 7 óra után. Hidratációs szünetet tartunk megint Lilivel, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Két perc, és már itt is vagyunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik.

0: Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
1: Asztal, ez mi volt?
2: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
1: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
3: Két éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább két nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. Két év, két termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
6: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

0: 6 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Egy SMS. Lilinek üzenem, hogy eddig e-mailben $4 is szavaztam, hogy benne legyen a Rádió egy top 500-ban. Remélem hallom is majd őket adásban, és hogy jó helyezéseket érnek majd el. Rád Pulmexre, a Lemingamsra, Kukira és Jaminára szavazok minden nap. Üdvözlete, Rami!
2: Aj, nagyon kedves tőled, nem is gondolnád, hogy mennyire sokat jelent ez. Ugye a saját dalokon keresztül igyekszem egy darabot átadni magamból, érzéseket, energiákat, és amikor úgy érzem, hogy ezt szeretitek, az egy hatalmas boldogság nekem, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Úgyhogy Lili is várja a voksokat, elindult a Rádió egy top 500 szavazás hamarosan. A ti segítségetekkel ismét

0: Facebookon, mindenhol, ahol csak elértek minket. Lendülünk közben tovább.
1: Sam Felt érkezik most, tőle egy újdonság, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Kato és a Turn the Lights Off DJ Dark Remixben Regál Lili, ezt hagytam a legvégére itt a Rádió 1-en. Ez volt már a Rádió 1 Live Mix 2 órában. 2 órás buli Lilivel délután, tisztára, mint a World is My Radio Show csütörtökönként, csak ez most nem este van. Táncolva gurult a kamion titeket hallgatva. Köszi Lili, jó pihenést, fellépéseket és jó bulizást. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszi szépen, hát ma este már belecsapok, ugyanis ma is, és holnap is lesz fellépésem.
0: Szia Lili, hello Geri, ti külditek nekem az erőt, ami nekem most nagyon szükséges, mert nemrég volt egy térdsérülésem, amiből most felépülök. Köszi szépen a zenéket, imádtam az elmúlt 2 órát üzeni valaki, jobbulást kívánok!
1: Ó, hát először is nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszett, és én is jobbulást kívánok neked.
0: Lili, imádtuk az elmúlt 2 órát, nagyon szépen köszönjük, a hétvégére jó bulikat, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, hát 2 pislogunk, és újra itt vagyok veletek. Köszönöm, hogy hallgattatok, sziasztok!
0: A Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Shakirával és Burna Boy-jal. Rögtön szól a Die Die, aztán pedig jönnek a játékok kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
10: Premier Outlet Budapest. Világmárkák, világra
11: szóló áron. Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Mi az, amit szeretnél magadnak, és ez a hallgatóknak is szólhat, ha bármit a világon így el tudnál intézni?
14: Tehát 5 MRD KP-ban.
13: Meg is KP-ban.
15: Vagyunk. Ez nagyon nehéz.
14: 5 MRD KP-ban most egy bőrönbe. Hát azt mondtad, bármit kérhetek.
13: Igen.
14: Politikusoktól?
13: Ezt kérhetek.
14: Ezt tudom elintézni? Tudom, mit csinálunk vele. Most 5 MRD KP-ban.
13: De most, ha politikusoktól kéred, akkor ők úgy is tudják küldeni számlára, hogy ez tiszta legyen.
14: Mit csinálnék vele? 15-öt egy éven belül.
15: Hagyjuk már!
14: Simán.
15: Tudod, mit csinál, nem el benne a kocsikba.
13: Nem, 15-öt csinálna, az 5 milliárdból 15 milliót.
15: Én egy saját sávot kérnék az uszodában.
14: Jó, oké, tessék, mindenki, akkor tegyünk ide vissza, mindenki kérhet egy ilyen egyszerűt, írjatok, drága hallgatok, ezt szeretem, jó, tehát eljött saját sávot az USA-ban.
15: Rudasba, a Rudasba egy saját sáv, oda valaki elmegy, lelövik.
14: Igen, jó, a
15: hét...
14: Hétköznapi életedből, drága hallgatok, egy dolgot kérhetsz, mindegy, hogy mit, de ne legyen elrugaszkodó, tehát a hétköznapi életedet megkönnyíti. Egyébként értem a saját sávot a Rudasban. Tökre értem. Köszönöm. Nem úszik oda egy néni, nem jön át egy félig foszlóval lévő bácsi a meleg vízből, hanem a nyolcas sáv a tiéd. Igen. Amikor mész a Rudasban, a tiéd
15: a nyolcas
14: sáv. Nem kell
15: nézni, mikor ér amikor te akarnál odaérni, csak így úszol bele a világba.
14: Saját kasszát a Tesco-ban. Tökre értem.
13: Igen, hogy nem kell sorba állni, csak a tiéd, de ez ugyanaz nyár, M7-es leállósáv az enyém.
14: Igen.
13: Lefelé.
14: Tessék. De van, aki nem ennyire nagyra vágy, ő csak annyit mond, hogy saját budit otthonra. Valószínűleg két gyerek asszony, tudod, egy vécé, és állandóan rákupognak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: could break my heart.
1: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri, teleszórom játékokkal ezt a következő egy órát a Rádió Egy kívánság műsorban. Halló, halló!
2: Zsuzsa vagyok, a Dracula című számot kérném Mártinak.
1: Szia Zsuzsa, ki az a Márti?
2: Volt kolléganő.
1: És mit üzensz?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágernek.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és két hét múlva ilyenkor már túl leszünk a konténernyitáson, vagyis már tudni fogjuk, kié volt a győztes kulcs. Halló, halló!
1: Szia, Brigi vagyok, ajándékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Brigi, mire pályázol leginkább a Rádió Egy konténerben lévő ajándékok közül, melyiknek örülnél a legjobban?
1: A konténernek. Tényleg egészében.
0: Vagyis kell minden, ami benne van.
1: Hát igen, legyünk.
0: Oké, okay. Nagyon jó duma. Kérem a Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Brigi, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Köszönjük! De szuper! Százszor hívtunk, százszor! Hát szuper jó! Kifia majdnem kiugrott itt mellőlem a kocsiból.
0: Édesem, lehet, hogy most nyertétek meg azt a kulcsot, ami ki fogja nyitni a Rádió Egy konténert majd október 9-én. Én kinézem belőled, vagy inkább kihallom, hogy te legszívesebben még majd a konténert is elvinnéd. Tehát nem csak azt, ami benne van, hanem te még a konténerre is igényt tartanál.
1: Úgy érkezem.
0: Hú, Brigi, kemény vagy, neked is nagyon drukkolok. Konténernyitás tehát mához két hétre.
1: Köszönjük szépen, hogy leszünk.
0: Újabb játék pedig itt nálam, alig 10 perc múlva a Rádió Egyen. Csak

0: A Rádió Egyet halljátok, napos és szeles lesz a hétvége. Felmegyünk egészen 24-26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Bence, parancsolj!
2: Egy célvasszív számot szeretnék kérni, az anyukámnak megyen várom haza is. Hamarosan érkezik.
0: Na akkor szól is nektek mindjárt Taylor Swift és az Opelite. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, most hívjatok, tizedikként indul az újabb játék. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió. Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerben az ajándékok egyre csak gyűlnek, a kulcsaink viszont egyre csak fogynak. Halló!
1: Ági vagyok, szia!
0: Szia Ági, mi újság, milyen a péntek este?
1: Minden szuper. Alig vártam, hogy fel tudjak titeket hívni, már nagyon izgatott vagyok.
0: Mióta próbálkozol?
1: Hát figyelj, napok óta, és amikor kisebb csörög, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy most tudunk beszélni.
0: Hiszen több tízezren, sőt ilyenkor több százezren hívnak minket folyamatosan ugyanabban az időpontban. Ági, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na Ági, kapaszkodj meg, te vagy a tizedik!
1: Olyan, úristen! Hú, hallod, nagyon-nagyon komoly. Úristen, de jó, köszönöm szépen.
0: Ági, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, amiben van elektromos autó, van benne utazás, egy csomó elektromos szerszámgép, rengeteg konyhagép, okos tévé, és ez még mindig nem a vége. Konténernyitás október 9-én, mához pontosan két hétre.
1: Úristen, nagyon örülök, úristen, levegőt csak kapok, nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, minden a tiéd, ami csak benne van, neked is nagyon drukkolok.
1: Köszönöm szépen.
0: És a játék természetesen hétfőn reggel Balázséknál folytatódik, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

Újra rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Frusi, parancsolj!
1: Hi, Patont szeretnék a szerelmemnek.
0: Őt hogy hívják és mit csinál most?
1: Vezet, és úgy hívják Mózes.
0: És te hol vagy most?
1: Én is mellette vagyok.
0: Ja, hogy együtt utaztok, jól van. Hi, Paton, out my head. Ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó utat és jó hétvégét!
1: Jó.

0: jön a Disco Sheet, utána pedig 9-től World is Mine Radio Show, pénteki külön kiadás 4 órában Lotfi Begivel, Pool Max-el és a Stadium X-el a lemezjátszók mögött Juhász Geri kijelentkezik. 1 óra múlva találkozunk, jó hétvégét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolgoz stabil nemzetközi gyárban. A térség meghatározó nagyvállalata, a veresegyházi GE Vernova fémipari munkavállalók jelentkezését várja. Stabil háttér, versenyképes fizetés, kiemelkedő juttatások és hosszú távú jövő. Ingyenes buszjár a Csalgótarjánból. Találkozzunk szeptember 30-án 10 és 16 óra között a Csalgótarjáni József Attila Művelődési Központ klubtermében. Kezd nálunk a műszakot! GE Vernova.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
4: Új turisztikai látványosság a Karancsmedves vidékén. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program keretében megújult a Salgó és Somoskővárát összekötő Petőfi sétány. 5 helyszín várja a kirándulókat. A felújított sétány, a Petőfi forrás, a Balassi pihenő, a Losonci Anna forrás és a Salgói alsóvár. Új padokkal, tűzrakóhelyekkel és interaktív tájékoztató táblákkal. Az ünnepélyes átadás szeptember 27-én lesz, de a sétány már most is bejárható. Indulj útnak! Salgó Somoskő, két vár, egy család. Sétálj át a történelmen.
5: Klímák, hőszivattyúk, Carrier és Ariston márka képviselet. Salgótarjánklíma.hu.
6: A Coop kedvező áraira és széles áruválasztékára nap mint nap számíthatunk. Szeptember 24-e és 30-a között az Unió Coop üzleteiben a 1,5%-os 1 literes Siska UHT tej csak 169 forint. A 400 g-os magyar rögös túró mindössze 599 forint. Coop klubáron törzsvásárlói kártyával a 300 g-os Milka Toffee egész mogyorós csokoládé 1499 forint. További kedvezményes termékek az Unió Coop üzleteiben. A választék üzleteinkben eltérhet.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Indítjuk a hétvégét és a Diszkósít Rádió Show-t a stúdióban Bárány Attila, a mai PG és a játszok mellső mikrofonoknál én DJ Junior.
8: Minőségi csere, ez a lényeg. Ladies and gentlemen, my damon and herren, madame, messzei, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
9: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Úgy

0: mindenkinek. Indítsuk a diszkosi trédiósot, Magyar Déros lemezével, ez egy zenei ír, mert hogy egyébként mi január is? 4-én csináltam belőle ezt a remixet.
1: Ja, értem.
0: És utána ez Gordó lett ez haverom, a dal, haverom. És akkor még az volt, hogy Loco Contigo, nekem ez így maradt meg, DJ Junior remixben. Ezzel kívánunk mindenkinek, kellemes rádiózást!

0: Akkor Istenért is ez ünnepelteget.
1: Akkor én egy sporthírt mondok, én meg szombaton a Balatoni Bobon.
2: Jézus, szerszűz Mária!
1: A ez is van, kérem szépen, meg Andrea Bocelli, hogyha az angyalok énekelnének, akkor valószínűleg ilyen hangjuk lenne. A Caruso jön a Diszkosit Radio Show-ban, egy klasszikus szerelmes dal, DJ Junior remixben, és november 7-én Budapesten Made in Italy Party, ennek jegyében játszom ezt a dalt.
0: Most hallottam először.
2: Igen, sose hallottam.
3: De szép amúgy.

0: tudjátok majd tessék beugrani, utána pedig megyek Zalaegerszegre.
1: Zenei híre, mégis jövök alsónémeti ma.
2: Egy másik zenei hír, a hétvégén itt játszott Magyarországon Hugel, ez az új dala, French Montanával, David Guettával, illetve Aidan Martinnal a 21 albumra. 21 éve zenél az ember, és 21 dal van az albumon, ezért ez a címe. A Shine, ami szerintem a legjobb diszkó dal az albumon, ebből készítettem egy DJ Junior remixet, ez is letölthető egyébként a DJ Junior remix pakban, amely megtalálható a rajongói oldalaimon, a Facebookon. Ezzel megyünk tovább, itt a

0: Diszkosi Radio Show, Rádió Egyen, 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrien Sinnur a zenékkel, a bárányjal, a hamvaival, meg velem DJ Juniorral.
1: Eltűnt a köszönésből ez a bomba robban, vagy valamit.
2: Szeretnéd? Én tudok.
1: Mert múlt héten volt valami.
2: Igen, bombasztikus. Először is guncustan népszerek vagyunk továbbra is.

te bombázol, én bobozok holnap, majd Balaton üszön, úgyhogy nem is leszek itt, csak félőben, viszont megyünk tovább. Papa Nasty, illetve Dennis Bolton közösen James Hype-al, ez a Work, egy régi akapella, amit nagyon sokat játszottunk szerintem, aki akapellát szereti és ráteszi house zenékre, az ezt használta nagyon sokat, én is használtam, most viszont ebben a verzióban szólít a diszkos trédiósokban.

0: Juniorral, Bárány Attila és velem Hambay PG-vel.
1: Na ez most nem zenei hír lesz, na, de az enyém. Tehát a hiperaktív emberekkel az a probléma, hogy nem nagyon lehet őket irányítani.
0: De azt te vagy most magadról beszél.
1: Így van.
0: Jó.
1: Így van. ADHD.

0: megyek a másik irányba. Tehát én ilyen elnyomhatatlan vagyok.
1: Mondd már ez az ADHD.
0: Ezt úgy hívják, hogy csótány.
1: De mi az ADHD? Azt mondanám, mert nem mindenki tudja.
0: Nem tudja. Hát én sem.
2: Valakinek.

0: A budapesti rezidenciám nyitóbulián egy csodát láthattok, hallhattok, tessék megérkezni, utána pedig Zalaegerszegen szórakoztatok majd. Szevasztok!
1: Én még annyit akartam mondani, hogy még egy csomó rövidítés jó egyébként rá, de az most nem mondom.
2: majd kívül, hogy mi bajod van? Majd átküldjük,
1: keresel, ez fontos. Én DJ Junior voltam, minden remixem letölthető a Facebook oldalon, egy csomót játszottam ma ezekből egyébként. Búcsúzok egy DJ Scott Project dallal, és ezt egyébként játszottam a Club Speedbe. December 27-én lesz egy különleges este, egy nagyon híres külföldi DJ-vel, egy délutáni program elindul, és utána folytatódik egy másik helyszínen, majd egy afterparty, fogunk bakelétről is játszani, úgyhogy érdekes lesz, hamarosan jönnek az információk, de most búcsúzom ezzel a dallal, a DJ Scott Project-tel, amit játszottam Szigetszent Miklóson, annak is DJ Junior remixével intünk párt mindenkinek, ez a jó, holnap este 8-kor újra diszkosít, itt a Rádió Egyen, szevasztok!

0: Én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Guettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Begi, induljunk el!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig már is egy könnyed, olaszos italo diszkóval fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Show, tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadio Max a lemezjátszói mögött, és egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás hegyén hátán. Érkezik a Spirit Higher itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió Csaj.
1: Van a backstage, ugye, ami a színpad mögötti rész, most már lehet úgy is jegyeket venni, hogy a színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott kopzottak. És hogy kell mondani? Hüzsel?
0: Igen, francia nyelvterületen hüzsel, angolul pedig hugel.
1: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies nagy-nagy slágere 2026 nyaráról, ez volt a Leave It All a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a négy negyedek és a house egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: tanulás a rossz napok után mindig egy jó időszak jön, ez volt a legfontosabb üzenete ennek a fantasztikus újdonságnak Robin Schulztól. Better Times, péntek este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, maradjatok mindenképpen, a java még csak most jön.
1: Így van, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatjuk.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, mellette még mindig Lotfi Begi, aztán 11-től jön Pool Max, éjfél után pedig a Stadium Max. Hello Begi!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a második órát a Switch Disco srácokkal fogom indítani, akik nem is olyan rég itt léptek föl Magyarországon méghozzá a Rádió 1 születésnapi buliján. Én most legújabb dalukat játszom nektek, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Blondie, Lovers on the Dance Floor, péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begé a lemezjátszói mögött. Itt van megint Hugel, vagy franciául Hüzsel, aki pont ma egy hete lépett fel Budapesten. Természetesen a következő dalt is játszotta, amiben egy másik francia nagyágyú a közreműködő David Guetta.
1: És hát David Guetta mellett még egy olyan kisebb előadó, mint French Montana is csatlakozott ehhez a triumvirátushoz. Ez is a nemrég megjelent nagylemezének egyik dala. Jön a Shine, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio.

0: Biz Mine Radio Show, mellettem szokás szerint Lotfi Begi a lemezjátszóknál, szevasz Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: Gordó érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordóként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztár, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapesten lépett föl,
0: bizony.
1: Nem is rég itt lépett föl, nem is rég a Rádió Egyen lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot, eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tüzdett nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a Rádió Egyen, a World Is Man Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyesül Third Is Mine Radio Show pénteki különkiadása, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ha szeretitek a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című dalnak az újraértelmezése, a kapellában pedig érkezik az In My Mind, itt a Rádió Egyen, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este 4 órában 3 rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani azt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és csak kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő showval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt még Magyarországra, de addig is játszom a Can't Feel My Face itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Lotfi Begi!

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World Is Mine Radio Show.
1: World Is Mine Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszóknál Lutfi Be-

0: Anima is a Beautiful péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Fellépések még a hétvégén.
1: Holnap zárom a nyarat, mert hogy talán az utolsó, nem, lesz még szabadtéri rendezvényem, de az ilyen nagyobb fesztivál jellegű fellépésem az holnap Szerencsen lesz. A Szerencsi Artúr napokon a Follow the Flow zenekar után fogom zárni a nagy színpadot, úgyhogy remélem az időjárás is kegyes lesz hozzánk, úgyhogy találkozunk holnap Szerencsen.
0: Nálunk pedig itt most a Rádió 1 stúdióban gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Pulmex.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello mindenkinek, 110% felett leszünk innentől szokás szerint minden értelemben befutott Pulmex, az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmex!
1: Hello Rádió Egyesek, köszöntök mindenkit ma este is, én is alig vártam, hogy újra itt legyünk.
0: Óriási denslágerek és extra újdonságok is jönnek, kezdjük el!
1: Kezdésként egy igazi Rádió Egyes favorittal indítjuk a sort, Alex Kenji Bambolé itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: Így van, itt a World is Mine Radio Show a Rádió 1-en. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Napul Max, mi a most?
2: Mopi fantasztikus Just a Little Bit More feldolgozása után Övenbosztól érkezik a Pop This, ami egy nagyon-nagyon különleges hangzásvilágú újdonság, és folytatásként meg majd jön a saját bonyodalom remixem. Továbbra is kellemes hallgatózás mindenkinek itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
0: A lemezjátszóknál

0: amiket nem hallhattok sehol máshol. Ilyen volt ez is?
1: Így van, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozás volt. Walking on a Dream, Empire of the Sun-tól Roman Rave dolgozta át, és szerintem nagyon-nagyon extra lett ez a fajta verzió. Ezt először hoztam el nektek, úgyhogy folytatásként érkezik a Szentkeszül feldolgozásom itt a Rádiógyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál.

0: Itt a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show péntek este, mellettem Pool Max a lemezjátszóknál.
1: Nagyon szeretem szupportálni a hazai tehetségeket. A legendás Stereo Max állt össze Anna Hittal, aki egy feltörekvő női énekes, és szerintem nagyon-nagyon nagy karrier áll előtte. Tőlük jön a legújabb megjelenésük, a Dangerous Cousin, itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. World Is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd!

0: Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show péntek este, Pull Max állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, és befejezés, ez az eufórikus, elszállós hangulat itt a legvégén, hát ez zseni.
1: Megint igyekeztem hozni nektek ezt az eufórikus záró hangulatot, Matamtól a Follow-ot hallhattátok, ami Bone énekel, ő az a Bone, aki Higher Life-ot is énekli Martin Garrix-el közös zenéjükön. Szerintem ez egy fantasztikus, melodikus hangzású különlegesség, ide a végére pont ide illett.
0: És továbbra is tele vagy fellépésekkel.
1: Így van, ezen hétvégén sincs megállás. Holnap találkozunk Pécsen, majd Budapesten a belvárosban bulizhatunk együtt. Jó, várok mindenki sok-sok szeretettel, és jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanekkor a World Is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol mindjárt jön a Stadium X, úgyhogy maradjatok!
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World Is Mine Radio Show is coming back!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Camel Fat-től következik a Wicked Weekend, majd Kreider újdonságával megyünk tovább, és az Oh My fog szólni. Ez

Még mindig minket vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Ismét egy saját zene pörgött az előbb, amit önbosszal készítettünk, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Federer Grand újdonságával folytatjuk, jön a Dead Thing, majd Adriotic és Genesis közösségével folytatjuk, ez lesz a Closer. Marad

egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, most pedig Rafael Saratótól következik a Cash, utána pedig Kenzel folytatjuk, és a Supersonic fog szólni. Ez az Excel velünk a Stadium Excel.

Még mindig Miket vagy a Stadium Max-et hallgatjátok, egy saját felvétel szólt az előbb, This Selector címmel, most pedig Bizsúval fogunk tovább menni, és érkezik a Thirsty, majd Max Tyler újdonságával a Love Forever-rel folytatjuk. Maradjatok velünk!

saját felvétel szólt az előbb, amit Mirabellel készítettünk közösen, a dal címe pedig Vibrations. Most pedig Sidepiece és G-Pol újdonságával folytatjuk, jön a Control, utána Morab, Altera és Paul Harris-től fog szólni a Take a Trip, majd a saját felvétel jön, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a Last Post. Végül Swedish House Mafiával zárjuk a műsort, és a Happiness-i szószet fog szólni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, újabb hétvége indul, a partik folytatódnak, az igazi mai slágerek is, a World is My Mixeket pedig egyébként hamarosan meg lehet találni az új applikációnkban meg, a Radio 1.hu-n. Swiss Disco jön, Rehab-bel, Sam Feldel, a Sleep Tonight-ot indítom.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa zenélt, aki nyert már Rádió 1 top 500-at. Hát, hogy idén kinyeri, na az majd kiderül. A Rádió 1 hallgatók szavazhatnak továbbra is top500@radio1.hu, de az SMS telefon és Viber számot is figyeljük, és minden egyes szavazatot regisztrálunk. Egyébként halka jegyzem meg, Ed Sheeran is nyert már, Martin Garrix-el pedig most a legújabbat hozzák, ez a Repeat It a Rádió 1-en.

0: Örtökön nálunk zenél este a World is My Radio Show-ban, de egy csomószor lefele találkozni délután is a live mixben, nagyon szuper mixeket csinál, és én egyébként nagyon bírom. Ennél pedig még fontosabb, hogy nagyon bírom a zenét is. A legújabb a Heal Me tőle itt a Rádió Egyen, ezt írítom.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió.

Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3-4-1 is, 1-2, 3-4-2 is elmúlt. Na viszont, ennél fontosabb az, hogy továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat a rádió egy konténerhez. Még van esély szerezni egy olyan kulcsot akár, ami konkrétan kinyitja, és ha ez így lesz, mindent megnyerünk, ami benne van. David Guetta, Neo

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi